0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostolnak az Efezus beliekhez írt levele. Második rész. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor e világ életmódja szerint éltetek. Igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a szellemhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, és követtük a test és az érzékek hajlamait. És a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. De Isten gazdag volt irgalomban. Az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, megelevenített a Krisztussal együtt, kegyelemből van az üdvösség, és vele együtt föl is támasztott és a mennyekbe föl is ültetett Krisztus Jézussal, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából a Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van az üdvösségünk hitáltal. Ez nem tőlünk van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből van, hogy senki se dicsekedjen. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket már előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, vagyis körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek. Izrael közösségétől idegenek voltatok, és mint az ígéret szövetségein kívül álló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek ebben a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távolvalók voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által, mert ő a mi békességünk. Ő, aki a két nemzetséget egyétette, egybeszerkesztette, és az ő testében lerontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenítette. Azért, hogy békességet szerezve, ezt a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette és kibékítette mindkettőt egy testben, az ő testében az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában. És eljött, és békességet hirdetett nektek, a távol levőknek, és békességet hirdetett a közelvalóknak is. Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy szellemben az Atyához. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek, és Istennek a családja. Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává, a szellem által.
4: Pál Efezusbeliekhez írt levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok. Először a 103. Zsoltár első két versét olvasom fel, ami így hangzik. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Lehet, hogy ma reggel bal lábbal keltél fel, lehet, hogy rosszul aludtál, vagy nyomaszt az a sok tennivaló, ami ma vár rád. De Dávid király ebben a zsoltárban és számos más zsoltárban is arra buzdít, hogy áldja a lelked az Urat. Áldja, vagyis dicsérje, magasztalja a lelked, vagyis az érzéseid, akaratod, értelmed, gondolataid az Urat. Hajtson térdet a lelked az Úrnak. A második versben azt is mondja, hogy ne feledkezzél el az Úr, Isten semmi jó téteményéről, semmi jó tettéről, semmi cselekedetéről. És hogy mik ezek? A harmadik, negyedik, ötödik versben erre is kapunk választ. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Milyen jó dolgokat tett Isten veled? Minden bűnödet megbocsátja, és ő úgy bocsátja meg, hogy nem hánytorgatja fel, nem emlékszik rá többet. A 12. versben azt írja, hogy olyan messzi veti el tőlünk a bűneinket, amilyen messze van a napkelet a napnyugattól. És mindet, az összes bűnöd, amit csak felismersz, és bocsánatot kész tőle, azt mind megbocsátja. Minden betegségedet meggyógyítja. Nem csak a kis betegségeket, hanem a nagyokat is, az összeset. Mindet, egyet se hagy ki. Megváltja az életed a koporsótól. Vagyis visszavásárolja az ördögtől, a pokoltól az életedet. Az ördög jogosan bitorolta az életedet addig, amíg Istentől elválasztva, tőle függetlenül éltél. De amikor átadtad az életed az Úrnak, átadtad az életed vezetését, kormányzását a Teremtő Istennek, onnantól már meg vagy váltva az ördögtől. Ha meg is halsz fizikailag, el is temetik a tested, de a szellemed az Úrhoz tér, és nem a pokolba kerül. Dicsőség az Úrnak! Kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg, vagyis jó akarattal, jó indulattal, szeretettel van feléd, jó akarattal, jó indulattal, szeretettel vesz körbe. Milyen fantasztikus ez! És persze folytathatnám a sort, hiszen már az is milyen jó, hogy élsz, hogy van értelmed, vannak tagjaid, kezed, lábad, tudsz mozogni, beszélni, van fedél a fejed fölött, van mit enned, van miben felöltöznöd, és így tovább, és így tovább. Olvasom tovább a 13. 14. verset. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Könyörülő, vagyis szánalmat érez, együtt érez, megindul rajta, mint ahogy egy édesapa könyörül, együtt érez, megindul a gyermekén. Isten is, mint édesapa, megindul, együtt érez velünk. Miért? Mert tudja a formáltatásunkat, hisz ő képzelte el, ő gondolt ki, ő tervezett meg téged is. És senki nem ismer olyan jól, se az édesanyád, édesapád vagy a házastársad, mint ő, a Teremtő Isten, a mennyei édesapád. Ezek után van oka a lelkednek bánkódni, keseregni, félni, szorongani. Ugye, hogy nem? Végezetül még egy Biblia vers. 119. Zsoltár második verse. Boldogok, akik megőrzik az ő bizonyságait, és teljes szívből keresik őt. További szép napot kíván.
3: Ez volt
1: a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: Pál apostol efezusbeliekhez írt levele, 3. rész. Ezért vagyok én, Pál, a Krisztus Jézus fogja értetek a pogányokért. Ha ugyan hallottatok az Isten kegyelme elhívásáról és megbízásáról, amelyet nekem adott a ti javatokra. Amikor kijelentésével megismertette velem a titkot, ahogy már előbb röviden megírtam. Ha elolvassátok, megtudhatjátok belőle, hogyan is értem én a Krisztus titkát, amely más nemzedékek idején nem vált ismerté az emberek fiai előtt úgy, ahogyan most kijelentette szent apostolainak és profétáinak a szellem által. Tudnélik a pogányok örökös társaink, velünk együtt egy test, és velünk együtt részesek az ígéretekben is Krisztus Jézusért, az evangélium által. És ennek lettem szolgájává, az Isten kegyelmének ajándékából, amelyben hatalmának ereje által részesített is engem. Nekem minden szentek között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak is hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát, és hogy világossá tegyem mindenki előtt, mi annak a titoknak megvalósulási rendje, amely el volt rejtve öröktől fogva Istenben, mindenek teremtőjében, és hogy ismerté legyen most az egyház által, a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt, az Isten sokféle bölcsessége. Ez felel meg örök végzésének, amelyet megvalósított Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ő benne van bátorságunk és szabad utunk, bizalommal, a benne való hitáltal. Kérlek tehát titeket, ne csüggedjetek el az értetek szenvedett megpróbáltatásaim miatt, hiszen számotokra dicsőség ez. Ezért meghajtom térdeimet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden atyaság, család és nemzetség menjen és földön, hogy adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjön bennetek a belső ember az ő szelleme által, hogy a Krisztus lakjon a szívetekben hitáltal, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, képesek legyetek fölfogni minden szentekkel együtt, mi az ő jóságának szélessége, hosszúsága, magassága és mélysége. És így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet fölül haladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azé a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, és örökkön örökké. Amen.
4: Pál efezusbeliekhez írt levelének 3. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok. Először a 103. Zsoltár első két versét olvasom fel, ami így hangzik. Ágyad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Ágyad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Lehet, hogy ma reggel bal lábbal keltél fel, lehet, hogy rosszul aludtál, vagy nyomaszt az a sok tennivaló, ami ma vár rád. De Dávid király ebben a zsoltárban és számos más zsoltárban is arra buzdít, hogy áldja a lelked az Urat. Áldja, vagyis dicsérje, magasztalja a lelked, vagyis az érzéseid, akaratod, értelmed, gondolataid az Urat. Hajtson térdet a lelked az Úrnak. A második versben azt is mondja, hogy ne feledkezzél el az Úr, Isten semmi jó téteményéről, semmi jó tettéről, semmi cselekedetéről. És hogy mik ezek? A harmadik, negyedik, ötödik versben erre is kapunk választ. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Milyen jó dolgokat tett Isten veled? Minden bűnödet megbocsátja, és ő úgy bocsátja meg, hogy nem hánytorgatja fel, nem emlékszik rá többet. A 12. versben azt írja, hogy olyan messzi veti el tőlünk a bűneinket, amilyen messze van a napkelet a napnyugattól. És mindet, az összes bűnöd, amit csak felismersz, és bocsánatot kész tőle, azt mind megbocsátja. Minden betegségedet meggyógyítja. Nem csak a kis betegségeket, hanem a nagyokat is, az összeset. Mindet, egyet se hagy ki. Megváltja az életed a koporsótól. Vagyis visszavásárolja az ördögtől, a pokoltól az életedet. Az ördög jogosan bitorolta az életedet addig, amíg Istentől elválasztva, tőle függetlenül éltél. De amikor átadtad az életed az Úrnak, átadtad az életed vezetését, kormányzását a Teremtő Istennek, onnantól már meg vagy váltva az ördögtől. Ha meg is halsz fizikailag, el is temetik a tested, de a szellemed az Úrhoz tér, és nem a pokolba kerül. Dicsőség az Úrnak! Kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg, vagyis jó akarattal, jó indulattal, szeretettel van feléd, jó akarattal, jó indulattal, szeretettel vesz körbe. Milyen fantasztikus ez! És persze folytathatnám a sort, hiszen már az is milyen jó, hogy élsz, hogy van értelmed, vannak tagjaid, kezed, lábad, tudsz mozogni, beszélni, van fedél a fejed fölött, van mit enned, van miben felöltöznöd, és így tovább, és így tovább. Olvasom tovább a 13. 14. verset. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Könyörülő, vagyis szánalmat érez, együtt érez, megindul rajta, mint ahogy egy édesapa könyörül, együtt érez, megindul a gyermekén. Isten is, mint édesapa, megindul, együtt érez velünk. Miért? Mert tudja a formáltatásunkat, hisz ő képzelt el, ő gondolt ki, ő tervezett meg téged is. És senki nem ismer olyan jól, se az édesanyád, édesapád vagy a házastársad, mint ő, a Teremtő Isten, a mennyei édesapád. Ezek után van oka a lelkednek bánkódni, keseregni, félni, szorongani. Ugye, hogy nem? Végezetül még egy Biblia vers. 119. Zsoltár második verse. Boldogok, akik megőrzik az ő bizonyságait, és teljes szívből keresik őt. További szép napot kíván.
3: Ez volt.
1: Ez volt. A reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
3: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.
4: És most. Szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
5: Köszöntelek Feri újra itt a stúdióban.
6: Én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
5: Egy olyan játékot hoztál múlt héten, amiről még életemben nem hallottam, de rendkívül érdekes volt. Mire költöd az életed?
6: Hadd legyek annyiban hiteles, hogy a fiatalok az élet küszöbén tankönyvben benne van ez a játék, tehát ez nem egy saját
5: ötlet. Nem te találtad ki,
6: nem jó? Én találtam ki. Az alkalmazásában sokat fejlesztettem, meg az átadás, de nagyon sokat köszönhetünk a Timóteus Társaságnak, akik több mint 20 éve az első konferenciájukon tanítottak, ahol pedagógusokat képeztek, és ott hallottam először a háromlábú székről, ott hallottam különböző ilyen szemléletes eszközökről, és ott hallottam a Mire költöd az életed. Van egy kétkötetes tankönyvük, amit az osztályfőnökök is nyugodtan tudnak használni. Mi ezekből is válogatunk ki az óráinkra. Van ilyen, hogy hal leszel, vagy farönk, és a döntéseinkről beszél, hogy sodródsz az árral, vagy pedig mész az árral szemben úszni, fölvállalod az értékeidet, és ez is az értékrend melletti játék, ez a Mire költöd az életedet, mert utána ennek az a vége, hogy leírják, hogy mit választottak, és megkérem, hogy mi volt a legjobb választás. És 1-es, 2-es, 3-as, 4-es sorba kell rendezni, és hogyha az értékeinket sorba rendezünk, akkor mit kapunk? Egy értékrendlistát. Hogy mi az, ami nekem fontos, mi az, ami engem meghatároz, vagy a döntéseim vajon engem mutatnak be, vagy csak egy képzeletbeli szemét. Mert amikor azzal szembesítem, hogy neked fontos a pénz, a kapcsolatok nem annyira fontosak, a hírnév, meg egyéb, de amúgy azt mondaná, hogy nekem fontosak a kapcsolatok. Mondom, a döntéseid nem ezt mutatják. Vagy egyik döntésünk kihat a korábban meghozott jó döntésünkre, és akkor már ott lehetünk a szenvedélybetegségnél, hogy mit tehetünk tönkre a családunkban, hogyha elkezdtünk alkoholt, kábítószert, vagy pedig akár csak dohányozni, vagy netalántán más szenvedélyek felé menni, amiről már korábban beszéltünk, az online függőség, vagy a játék témában. Döntéseink Biblia szerint nem önállóak, hanem meghatározott időben, meghatározott helyzetben, de befolyásolják a múltunkat, a jelenünket és a jövőnket. És az az érdekes, hogy az Istennel való kapcsolatunk pedig segít, átértékeljem a múltban hozott rossz döntésemet, erről szól az evangélium, hogy tönkretettem a kapcsolatomat az Istennel, de az Isten megbocsát, az Isten helyreállít, és az Isten egy új kezdetet ad. Benne van a jelenemnek a változása, de benne van a jövőmnek a változása, hogy Isten viszont egy örök országot készít a mennyben számomra. És ez az, mire költöd az életedet? Azonnal alkalmat ad arról is, hogy a halálról beszéljünk. Volt olyan iskola, ahol úgy kellett a halálról beszélnem, hogy ki volt téve egy gyereknek a fényképe, mert öngyilkos lett. Volt olyan iskola, ahol azért kértek meg, mert katasztrófa lett az iskolában, és azért haltak meg gyerekek. De ha a napjaink híreit megnézzük, az iskolai erőszak, az, hogy fölrobbantom az iskolát, vagy küldök egy üzenetet, sajnos már nem Amerikában zajlik, hanem itt nálunk. És a bennük lévő feszültséget, hogyha nem találunk meg olyan helyzeteket, ahol ezeket ventilálni tudjuk, akkor nem tudom, hogy mi lesz 5 év múlva, vagy 10 év múlva az oktatási intézményeinkben. Én mentem be olyan oktatási intézménybe, ahol már a bejáratnál ott volt a fémdetektor. És kérdeztem, hogy miért kell. Szóval azért, hogy a kisbicskát és a nagyobb késseket legalább elvegyük a gyerekektől, hogy ezt ne vigyék be az intézménybe. Tanítottam olyan iskolában, ahol az iskola diákjai megvárták egymást hazafelé, és az egyik a másikat késsel megszúrta. Tehát ez nem rémizgetés, hanem a kezeletlen agresszió az még nagyobb agressziót szül.
5: A kezeletlen agresszió, illetve az agressziónak a kezeléséről beszélni, hát ez egy külön témánk lehetne. Több mint 20 éve foglalkozó fiatalokkal is tartasz előadásokat iskolákban. A Mire költöd az életed című játék kapcsán pedig azt feltétlenül meg akartam kérdezni, hogy egyébként amikor ezt a játékot játszod a fiatalokkal, akkor milyen reakciók vannak? Tehát azért, amikor a közül kell választania, hogy pénz, vagy család, vagy siker, vagy család, akkor ugye akár mondhatnánk azt is, vagy mondhatná az adott fiatal, hogy hát nem igazságos a kérdés, mert miért ne lehetne a kettő együtt?
6: Azt mondták, hogy mind a kettőt, azt az elején a játékszabályokban meghatározom, hogy ahogy egyszerre egy dolgot vásárolhatsz, nem vagy köteles vásárolni, azt veszed meg, ami számodra fontos, de azzal rendelkezel, ami fölkerül a papírodra, és van, ahol azt mondják, Feli bácsi, a 10 cédula nem elég.
5: Ja, mert hogy 10 dolgot vehetnek csak, ugye?
6: Nem,
5: valaki az előző 10
6: cédula, de van, ami 3 cédulába
5: ja,
6: kerül, vagy 2-be.
5: Mert hogy az egészségem 3 cédulába kerül.
6: Az egészséges család például 3 cédula volt,
5: aha,
6: de közben, aki azt választotta, visszakap 2 cédulát. De ő ezt nem tudja. És úgy hoz meg döntéseket, ahogy az életben, hogy bizonyos dolgok többe kerülnek, bizonyos kevesebb. És egymásra hatnak a döntéseim. De volt olyan is, ahol azt mondták, hogy Feli bácsi, kezdjük előről a játékot.
5: Mert másképp fogok dönteni?
6: Mert másképp fogok dönteni, mert tudom azt, hogy 10 kérdés van, tehát el kell osztanom a 10 cédulámat.
5: Uh-huh. És erre azt szoktad mondani, hogy már nem lehet újra kezdeni?
6: Mondtam,
5: mert hogy az életünket se tudjuk újra kezdeni.
6: Mondtam nekik azt, hogy milyen jó, hogy ez csak egy játék.
5: Aha.
6: De Feri bácsi, több fiúval lefeküdtem már, és már nem vagyok szűz. Hogy lesz egészséges családom? Úgy, hogy most hozol egy döntést, hogy nem leszel fizikailag szűz, de elkezdesz várni arra az igazira, aki nem használni akar téged, hanem aki majd megbecsül, akit velnek majd oda ajándékozod önmagadat. Amikor elkezdek a párkapcsolatról beszélni, elkezdek a házasságról beszélni, elkezdek arról beszélni, hogy 25 éve ugyanazt a nőt szeretem, meg köztem még egyet, és akkor azt mondták, na, Feribán még egyet? A feleség mellett? Hát mondom, igen, a másikat az 18 éve, és az a lányom. És akkor, ja, de amikor kiállunk a házasság értéke mellett, a fiataloknál, akkor valahol olyan húrokat pengetünk meg a szívükbe, amire ők igazán vágynak. Amire meg vagyunk alkotva, hogy az Istennel kapcsolatban legyünk, egymással kapcsolatban legyünk. Amikor az igaz barát, megkérdezem, hogy mitől igaz barát az, amit vásároltál, akkor már elkezdünk a barátságról beszélni. Hogy milyen tulajdonságokat keresel egy igaz barátban, vagy milyen tulajdonsággal rendelkezel te, hogy te legyél valakinek az igaz barátja. Mi a fontosabb? Nekem legyen igaz barátom, vagy én jellemem olyan szilárd legyen, hogy rám támaszkodhasson más, és azt mondja, hogy te az én barátom vagy. És az Isten igéje azt mondja, hogy mindenkort szeret az igaz barát, de testvére a nyomorúságban válik. És el szoktam azt is mondani 7-8. Osztályban, hogy most együtt vagytok, de lehet, hogy 2 év múlva egymástól nem is köszöntök, vagy különböző helyre kerül a tök az életben, és nem mindegy, hogy hogy állsz most az osztálytársadhoz. Ez is lehet, hogy 30 év múlva még azt mondod, hogy még mindig az, aki az első osztályban ott volt mellettem, ő még mindig igaz barátom. Saját szoktam azt is mondani, hogy hozunk rossz döntéseket a barátságban is, a kapcsolatunkban, de hogy a játékban van újrakezdés, úgy a kapcsolatainkban van újrakezdés, és hadd mondjam azt a kedves rádió hallgatónak, hogy az Isten mindig újrakezdő. Megtörténik a teremtés, az ember bűnbe esik, az Isten újat kezd. Megtörténik az özönvíz, az ember elpusztul, Noéval újat kezd. Megtörténik Ábrahám életében a kiválasztás, az Isten újat kezd. És Jézus, aki megszületett, azzal megmutatja az Isten, hogy annyira újat kezd az emberrel, hogy maga az Isten emberé lesz Jézusban, és ezt az újrakezdésnek a lehetőségét megadja a rádió hallgatónak is. És ez már nem egy elmélet, hanem arról beszél Pál apostol, hogy ami régi volt, az elmúlt, és ímé minden újja lesz. Ez az Isten üzenete, ez az evangéliumnak a jó híre. A rádió hallgatónak is, fiatalnak, idősnek is, férfinek, nőnek, és mindenkinek.
5: Nem mindegy, hogy mire költjük az életünket, ez nem csak a fiataloknak egy jó üzenet, hanem mindannyiunknak. Köszönöm a mai gondolatokat.
6: Hát, hogyha valakinek meg akarod nézni az értékrendjét, akkor nézd meg, mire költi a pénzét, az idejét és az egészségét.
4: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanz műsorán.
3: Pál apostol Efezusbeliekhez írt levele, 4. rész. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért. Éljetek méltón ahhoz az elhívásotokhoz, amellyel ellettetek hívva. Teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel, viseljétek el egymást szeretettel. Igyekezzetek megtartani a szellem egységét a békesség kötelékében. Egy a test, és egy a szellem. Ahogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, és egy a bemerítés. Egy az Istene és Atya mindeneknek. Ő van mindenek fölött, és mindenek által, és mindenekben. A kegyelem pedig mindegyikünknek adatott a Krisztus ajándékának mértéke szerint. Ezért mondja az írás, fölment a magasságba, foglyokat vitt magával, és ajándékokat adott az embereknek. Az pedig, hogy fölment, mi mást jelent, mint azt, hogy le is szállt a földre. És aki leszállt, ugyanaz, aki föl is ment, följebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, pásztorokul és tanítókul. Azért, hogy fölkészítse a szenteket szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Amíg eljutunk mindnyájan a hitnek, és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk föl szeretetben, mindenestől ő hozzá, aki a fej,

0: Krisztus.
1: Az egész test pedig az ő segítsége által egybeilleszkedve és összefogva a különböző kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának és elhívásának megfelelően, odaszánva működve gondoskodik az egész test növekedéséről, és közben maga is fölépül szeretetben. Azt mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és az meghomályosodott, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévejgésükben, és a szívük megkeményedett. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. Ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az Krisztusban megvalósult. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg értelmetek szellemében. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben lett teremtve. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, mondjatok igazat, mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragudtok is, ne vétkezzetek, és a nap ne menjen le a ti haragotokkal. Ne adjatok helyet az ördögnek. Aki szokott lopni, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzon, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek is. Semmiféle bomlasztó, romlott beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó és szükséges az épülésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallgatják. És ne szomorítsátok meg az Isten szent szellemét, aki által el is vagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás vagy káromkodás legyen távol tőletek minden gonossággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, és bocsássatok meg egymásnak mindent, ahogyan Isten is megbocsátott mindent nektek a Krisztusban.
2: Pál Efezusbeliekhez írt levelének 4. része hangzott el.
3: Ez volt a Szóla Biblia.
4: Részletek a Szentírásból.
5: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok. Először a 103. Zsoltár első két versét olvasom fel, ami így hangzik. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Lehet, hogy ma reggel bal lábbal keltél fel, lehet, hogy rosszul aludtál, vagy nyomaszt az a sok tennivaló, ami ma vár rád. De Dávid király ebben a zsoltárban, és számos más zsoltárban is arra buzdít, hogy áldja a lelked az Urat. Áldja, vagyis dicsérje, magasztalja a lelked, vagyis az érzéseid, akaratod, értelmed, gondolataid az Urat. Hajtson térdet a lelked az Úrnak. A második versben azt is mondja, hogy ne feledkezzél el az Úr, Isten semmi jó téteményéről, semmi jó tettéről, semmi cselekedetéről. És hogy mik ezek? A harmadik, negyedik, ötödik versben erre is kapunk választ. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Milyen jó dolgokat tett Isten veled? Minden bűnödet megbocsátja. És ő úgy bocsátja meg, hogy nem hánytorgatja fel, nem emlékszik rá többet. A 12. versben azt írja, hogy olyan messzi veti el tőlünk a bűneinket, amilyen messze van a napkelet a napnyugattól. És mindet, az összes bűnöd, amit csak felismersz, és bocsánatot kész tőle, azt mind megbocsátja. Minden betegségedet meggyógyítja. Nem csak a kis betegségeket, hanem a nagyokat is, az összeset. Mindet, egyet se hagy ki. Megváltja az életed a koporsótól. Vagyis visszavásárolja az ördögtől, a pokoltól az életedet. Az ördög jogosan bitorolta az életedet addig, amíg Istentől elválasztva, tőle függetlenül éltél. De amikor átadtad az életed az Úrnak, átadtad az életed vezetését, kormányzását a Teremtő Istennek, onnantól már meg vagy váltva az ördögtől. Ha meg is halsz fizikailag, el is temetik a tested, de a szellemed az Úrhoz tér, és nem a pokolba kerül. Dicsőség az Úrnak! Kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg, vagyis jó akarattal, jó indulattal, szeretettel van feléd, jó akarattal, jó indulattal, szeretettel vesz körbe. Milyen fantasztikus ez! És persze folytathatnám a sort, hiszen már az is milyen jó, hogy élsz, hogy van értelmed, vannak tagjaid, kezed, lábad, tudsz mozogni, beszélni, van fedél a fejed fölött, van mit enned, van miben felöltözned, és így tovább, és így tovább. Olvasom tovább a 13.-14. verset. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Könyörülő, vagyis szánalmat érez, együtt érez, megindul rajta, mint ahogy egy édesapa könyörül, együtt érez, megindul a gyermekén. Isten is, mint édesapa, megindul, együtt érez velünk. Miért? Mert tudja a formáltatásunkat, hisz ő képzelt el, ő gondolt ki, ő tervezett meg téged is. És senki nem ismer olyan jól, se az édesanyád, édesapád vagy a házastársad, mint ő, a Teremtő Isten, a mennyei édesapád. Ezek után van oka a lelkednek bánkódni, keseregni, félni, szorongani. Ugye, hogy nem? Végezetül még egy Biblia vers. 119. Zsoltár második verse. Boldogok, akik megőrzik az ő bizonyságait, és teljes szívből keresik őt. További szép napot kíván.
3: Ez volt
1: a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol Efezus beliekhez írt levele. 5. rész. Mint szeretett gyermekei Istennek, legyetek tehát az ő követői és utánzói. És éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk, áldozatul, ajándékul, az Istennek kedves illatként. Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés, még szóba se kerüljön köztetek, ahogyan ez a szentekhez illik. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd, vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak, vagy nyerészkedőnek, kabzsinak, vagyis bálványimádónak sincs öröksége a Krisztus és az Istennek királyságában. Senki meg ne tévesszen titeket üres szavakkal, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek részt, ne legyetek részes társak ilyenekben. Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A szellemnek gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg, gondoljátok meg tehát, mi kedves az Úrnak. És ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le, és fedjétek meg ezeket. Mert amiket ők titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen. De mindaz, amit a világosság megfed, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánosságra kerül, ami láthatóvá válik, az világosság. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj föl a halálból, és fölragyog neked a Krisztus. Jól vigyázzatok tehát, hogyan, milyen módon éltek. Ne esztelenül, ne bolond módon, hanem bölcsen. Áron is megvásároljátok az alkalmakat, mert az idők gonoszak. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, s menthetetlen romlás van benne, hanem teljetek meg, teljesedjetek be Szent Szellemmel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és szellemi énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. Adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, a mi Úrunk Jézus Krisztus nevében. Engedelmeskedjetek egymásnak a Krisztus félelmében. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak. Mert a férfi feje a feleségének, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak. És ő a test üdvözítője, megmentője, megtartója is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. Ti férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és odaadta önmagát érte. Azért, hogy a víz fürdőjével, az Isten szava által megtisztítva megszentelje, és így állítsa maga elé az egyházat dicsőségben, hogy azon ne legyen semmi folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fethetetlen legyen. Hasonlóképpen férfiak, szeressétek a feleségeteket, mint a saját testeteket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja, gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, mivel hogy az ő testének vagyunk a tagjai. A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez, de én ezt most a Krisztusról és az egyházról mondom. De ti is, mindenki egyenként, úgy szeresse a feleségét, mint önmagát. Az asszony pedig tisztelje a férjét.
4: Pál Efezusbeliekhez írt levelének 5. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol Efezusbeliekhez írt levele. 6. rész. Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez így igazságos, így helyes. Tiszteld apádat és anyádat, ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik. Mégpedig az, hogy jó legyen a dolgod, és hosszú életű legyél a földön. Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. Szolgák, félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek földi uraitoknak, olyan tiszta szívvel, mint a Krisztusnak. Ne a szemnek, ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát lélekből. Jó akarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek. Mert tudjátok, hogyha valaki valami jót tesz, az Úrtól visszakapja, akár szolga, akár szabad. Ti pedig, urak, ugyanígy bánjatok velük. Hagyjátok a fenyegetést, mivel tudjátok, hogy él a mennyekben az Úr, aki nekik is, nektek is uratok, és aki nem személy válogató. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban, és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten teljes fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők, hatalmak és fejedelemségek ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság szellemi lényei ellen, amelyek a mennyei magasságokban vannak. Éppen ezért vegyétek föl az Isten teljes fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve meg tudjatok állni. Álljatok meg tehát, övezzétek körül derekatokat igazság szeretettel, igaz lelkűséggel, és öltsétek magatokra a megigazulás páncélját. Sarúzzátok föl a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének készségével, vegyétek föl mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek föl az üdvösség sisakját is, és a szellem kardját, amely az Istennek beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a szellem által, és legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért és én értem is. Hogy adassék nekem a szó, amikor beszédre nyitom a számot, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsekben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan beszélnem kell. Hogy pedig ti is megtudjátok, mi van velem és hogyan élek, mindent elmond nektek Tichikosz, az Úrban szeretett testvér és hű diakonos, akit éppen azért küldtem hozzátok, hogy értesüljetek helyzetünkről, és megvigasztalja szívetek.

0: embereket. Békesség a testvéreknek és szeretet, hittel együtt, az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik romlatlanságban szeretik a mi Úrunkat, Jézus Krisztust. Amen.
1: Pál Efezusbeliekhez írt levelének 6. része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Szansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: János apostolnak első levele. Első rész. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk és kezeinkkel is megérintettünk az életnek beszédéről, és az élet megjelentést láttuk, és tanúbizonyságot is teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk. Amit hallottunk, és láttunk, hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával, és az ő fiával, az Úr Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk nektek, hogy az örömötök teljes legyen. És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem az igazságot cselekedjük. Ha pedig a világosságban járunk, ahogy ő maga is a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől, minden céltévesztéstől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn bennünk, akkor megcsaljuk magunkat, és az igazság nincs meg mi bennünk. De ha megvalljuk bűneinket, a céltévesztettségeinket, ő hű és igaz, és megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden hamisságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, akkor hazuggá tesszük őt, és az ő beszéde nincs mi bennünk.
4: János első levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: következő percekben Darko Kreiner Királyságbeli Kommunikáció című tanításának második részét hallhatjuk.
1: As we were looking at our last session, we, I believe, are beginning to see how complex each of us are.
2: Hiszem, hogy most már az előző tanítás fényében kezdjük érteni, mennyire összetettek vagyunk valamennyien.
1: So much so that, no, that's tomorrow. Go back to the last slide from where we left off, with the circles overlapping.
2: Az átfedő körökhöz megyünk vissza.
1: So complex that we can have 200 people in a room like this.
2: Annyira összetettek vagyunk, hogy lehet egy teremben 200 ember egy ilyen közegben.
1: And all 200 of us could look at the same thing.
2: És mind a 200-an megnézhetjük ugyanazt a dolgot.
1: And see something a little different.
2: És kissé másként látjuk mindannyian.
1: It doesn't make communication impossible.
2: Ez nem teszi lehetetlenni a kommunikációt.
1: But it certainly makes it challenging.
2: Csak kicsit nagyobb kihívást jelent.
1: Okay. In World War II, England, a general and a young lieutenant got on a train.
2: Angliában egyszer egy tábornok és egy ilyen hadnagy felszállt ugyanarra a vonatra.
1: And the general and his young lieutenant sat in the train car across from an old grandmother and her beautiful granddaughter.
2: Velük szemben ugyanabban a kupéban ült egy nagymama egy nagyon szép unokájával, leányzóval.
1: As the train passed through a dark tunnel.
2: Amikor a vonat egy sötét alagúton ment keresztül.
1: There was 10 seconds of total darkness.
2: Volt 10 másodpercnyi teljes sötétség.
1: And you could hear two things.
2: És két dolgot lehetett hallani.
1: In those seconds of darkness.
2: Ebben a 10 másodpercnyi sötétségben.
1: The first was a
2: az első, ez volt, hogy
1: followed immediately by a
2: azonnal azután utána rögtön ez volt.
1: When the train came out of the tunnel.
2: Amikor a vonat kiért az alagútból.
1: And light filled the train car.
2: És újra világos lett a kupéban.
1: Everyone looked at each other.
2: Mindenki egymásra nézett.
1: And had a different perspective.
2: És mindenki másképpen képzelte el az eseményeket a sötétben.
1: The young lady was flattered that the young lieutenant would kiss her.
2: Az ifjú hölgy hízelgőnek érezte, hogy a fiatal tiszt megcsókolta.
1: But she was embarrassed that her grandmother slapped him.
2: De zavarban volt amiatt, hogy a nagymamája felpofozta ezért.
1: The grandmother was angry that the young lieutenant would be so aggressive, so forward.
2: A nagymama nagyon haragudott azért, hogy ilyen rámenős a fiatal tiszt.
1: But she was pleased that her granddaughter retaliated, put him in his place.
2: De nagyon örült annak, hogy az unoka leánya elég talpra esett volt és felpofozta ezért a fiatal tisztet.
1: The general was impressed that his young lieutenant showed such courage in kissing this beautiful young girl.
2: A tábornok büszke volt a fiatal tisztjére azért, hogy ilyen rámenős volt és bátor és megcsókolta az ifjú hölgyet.
1: But he was confused as to why the grandmother slapped him.
2: De nem tudta, hogy ezért a nagymama miért őt pofozza fel.
1: But after the event,
2: de az események után,
1: the young lieutenant sat there quite pleased.
2: Nagyon elégedetten ült a fiatal tiszta helyén.
1: Because in that brief moment of darkness,
2: mert abban a sötét rövid időszakban,
1: he had the opportunity to kiss a beautiful girl.
2: Lehetősége volt megcsókolni egy gyönyörű lányt.
1: And slap his general.
2: És közben pofon vágni a tábornokát.
1: The exact same event.
2: Ugyanaz az esemény.
1: And four people saw it four different ways.
2: És a négy ember egészen másképpen látta ugyanazt.
1: And that's the way it is in life.
2: És az életben is így van ez.
1: We have to really learn to develop our discernment.
2: Fontos, hogy megtanuljuk jól felismerni a helyzeteket és dolgokat.
1: And I believe as we all continue to grow in maturity in Christ,
2: hiszem, hogy ahogy mindannyian az érettség felé haladunk Krisztusban,
1: we will all learn to come from our extremes, individual backgrounds, and begin to start moving closer and closer to the mark, which is our high calling in Christ Jesus.
2: Egyre jobban meg fogjuk mindannyian tanulni az, hogy ami nagyon szélsőséges hátterünkből és egyéni felépítettségünkből egyre közelebb kerüljünk egymáshoz és a középponthoz, ami tulajdonképpen a nagyságos elhívásunk Krisztusban.
1: Is this process going to require us to change?
2: Ez a folyamat azt követeli, hogy változzunk.
1: Absolutely.
2: Teljesen ezt követeli tőlünk.
1: It's called maturing.
2: Ezt úgy nevezik, hogy érlelődés.
1: Growing in Christ.
2: Növekedés Krisztusban.
1: Now let's quickly look at some very practical principles or responsibilities that we share in this process.
2: Most nézzük meg nagyon gyorsan, milyen kötelességei vannak a feleknek a kommunikáció folyamatában.
1: As we've already said, we want to understand this idea of common ground and finding common ground.
2: Ahogy már mondtuk, meg kell értenünk, mennyire fontos megtalálni a közös nevezőt.
1: We understand this process is a two-way process. It takes two to communicate.
2: Tudjuk, hogy két irányú dolog a kommunikáció, hiszen az mind a ketten beszélgetnek egymással, ugye?
1: The next power principle is don't invalidate feelings.
2: A következő elv az, hogy ne tekintsd érvénytelennek, tehát nem mellőzd az érzelmek érvényességét.
1: We are all creatures that are emotional in design.
2: Vagy létjogosultságát, tehát mindannyiunkat úgy tervezett meg Isten, hogy érzelmi lények legyünk.
1: And feelings in and of themselves are not right or wrong.
2: És az érzések önmagukban se nem jók, se nem rosszak.
1: They are what they are.
2: Hanem azok, amik.
1: And they energize and give passion to life.
2: És ezek erőt adnak és megerősítenek minket az életben.
1: If without feelings we'd be like robots.
2: Érzelmek nélkül olyanok lennénk, mint a robotok.
1: Right? And so feelings give passion to life.
2: Tehát az életet az érzések miatt éljük szenvedélyesen.
1: And it is very easy for us to invalidate each other's feelings in this communicative process.
2: És nagyon könnyen megesik a kommunikáció folyamatában, hogy egymás érzéseinek a létjogosultságát kétségbe vonjuk.
1: How do we do that?
2: Hogyan tesszük ezt?
1: It looks like this.
2: Így néz ki.
1: My spouse or my child is upset.
2: Hogyha mondjuk mérges a házastársam vagy a gyerekem.
1: And I say, don't feel that way.
2: És azt mondom, ne érezz így.
1: You shouldn't feel that way.
2: Neked nem kéne így érezni.
1: That's not true.
2: Ez nem igaz, amit érzel.
1: See, that's invalidating their feelings.
2: Tehát ezzel kétségbe vonom, hogy ő érezheti azt, amit.
1: And I was a parent for my daughter was probably 12 years old before I finally realized what I was doing.
2: És a lányom körülbelül 12 éves volt, mire rájöttem, hogy mit csinálok vele.
1: I hurt her feelings one day.
2: Egy nap megbántottam az érzéseit.
1: She was going around the house pouting, you know what that looks like.
2: És tudjátok, ilyen durszással járkált a házban, lebügyeztett a tajakkal.
1: And I would go outside and she'd be looking through the window.
2: Mikor kimentem, így nézett ki az ablakon.
1: And I would come inside and she'd be sitting on the couch looking at me.
2: És akkor, mikor bejöttem, akkor ott ült a heverőn, és így nézett rám. Tehát megbántottam az érzéseit.
1: And what I've been doing that for years.
2: És én éveken át csináltam ezt.
1: And I didn't realize what I was doing.
2: És nem is jöttem rá.
1: My attitude was like, oh, you know, no big deal.
2: Úgy álltam ehhez hozzá, hogy nem nagy dolog.
1: Oh, just get over it.
2: Hát lépj túl rajta.
1: You shouldn't feel that way. It's your problem, not mine.
2: Nem kéne így érezned, ez a te problémád, nem az enyém.
1: And so this, I don't know why this day was any different, but it was.
2: Nem tudom, hogy ez a nap miért volt más, mint a többi, de más volt.
1: I said, Amy, why are you? You're obviously upset. You're telling me you're upset. Why are you upset?
2: Megkérdeztem, hogy miért vagy olyan mérges? Hát látszik rajtad, hogy mérges vagy.
1: And she told me something that I had said or done, I don't even remember.
2: És akkor mondott nekem valamit, hogy én mit mondtam, neki nem is emlékeztem már rá.
1: I tried a different approach.
2: És megpróbáltam egy másik megközelítést ekkor.
1: Believe it or not.
2: Akár hiszitek, akár nem.
1: I said,
2: azt mondtam.
1: Amy, I'm sorry I made you feel that way.
2: Amy, én sajnálom, hogy ilyen érzést keltettem benned.
1: Do you forgive me?
2: Megbocsátasz nekem?
1: And she said, yes.
2: És azt mondta,
1: she jumped up and
2: igen.
1: Immediately she was herself.
2: És felugrott, és azonnal már a régi önmaga volt.
1: And I began to realize, wow, that was so easy.
2: És kezdtem rájönni, hogy hű, hát ez egész könnyű volt.
1: I hurt my daughter's feelings.
2: Megbántottam a lányom érzéseit.
1: I didn't mean to.
2: Nem akartam.
1: I was being a typical male, insensitive, you know, donkey.
2: Tipikus, hímnemű, érzéketlen szamár voltam.
1: And all I had to do was simply not invalidate her feelings.
2: És egyszerűen csak az volt a dolgom, hogy ne vonjam kétségbe, hogy ő érezheti ezt.
1: Here's the power principle.
2: Íme az erőteljes alapelv.
1: I don't have to agree with her feelings.
2: Nem kell egyetértenem az érzéseivel.
1: I just have to understand them. I just have to understand them.
2: Elfogadom őket, anélkül, hogy érteném.
1: Now this problem has plagued my marriage for many years too.
2: Ez a probléma a házasságomat is sújtotta több éven keresztül.
1: Because what my wife needs from me.
2: Mert a feleségemnek arra van szüksége.
1: It's not really for me to agree with everything she feels and thinks.
2: Tehát nem arra van szüksége, hogy mindennel egyet értsek, amit érez és gondol.
1: But it greatly helps the communicative process if I take the time to listen and understand.
2: De nagyon sokat segít a kommunikáció folyamatában, ha időt szánok arra, hogy meghallgassam őt és megértsem.
1: So that looks like, so is this what you're feeling still?
2: Tehát ez így néz ki. Az érzéseid ezt és ezt mondják.
1: Is this why you're feeling what you're feeling?
2: És ezért érzed úgy magad, ahogy?
1: Wow, I understand.
2: Értem.
1: You see, I didn't agree.
2: Nem értettem egyet vele.
1: I don't have to agree.
2: Nem is kell.
1: That's not the point.
2: Nem ez a lényeg.
1: The point is, don't invalidate the feelings.
2: Az a lényeg, hogy ne kérdőjelezd meg, hogy ő azt érezheti.
1: What was I doing before? What was I doing before?
2: Előtte mit csináltam korábban?
1: You shouldn't feel that way.
2: Nem kéne így érezned.
1: Oh, that's not true.
2: Ez nem igaz.
1: And all I did was made her feel worse.
2: És ettől csak rosszabbul érezte
1: magát. Because now whatever she's feeling is even worse because now I'm insensitive and I, you know, I'm not listening to her.
2: Mert most már még rosszabb az az érzése, ami addig is volt, mert most már érzéketlen is vagyok és nem értem meg őt.
1: Does that make sense?
2: Érthető?
1: And I should hope every woman in this room would say yes, amen.
2: Én azt remélem, hogy a teremben minden nő azt fogja mondani, hogy igen, amen.
1: I did this to my 7-year-old son just 2 days ago.
2: Pár évvel ezelőtt a fiammal is ezt csináltam.
1: I said something.
2: Amikor 7 éves volt, mondtam valamit.
1: I hurt his feelings.
2: Megbántottam az érzéseit.
1: And what I started to do?
2: És aztán azt kezdtem el,
1: hogy
2: ő elkezdett sírni.
1: I said, oh, wah, wah, wah, you little baby.
2: És azt mondtam neki, hogy na, na, na, te kis baba.
1: And he started crying even harder.
2: És ettől még jobban bőgött.
1: I said, stop being a little baby boy. You're 7.
2: Mondom, hagyd abba, nem vagy már csecsemő, 7 éves vagy.
1: And he cried even harder.
2: És még jobban bőgött.
1: And all of a sudden, it's like, I'm invalidating his feelings.
2: És aztán hirtelen rájöttem, hogy most megkérdőjelezem az érzéseit.
1: And I had to repent.
2: Meg kellett térnem.
1: I went and found him.
2: Megtaláltam őt valahol.
1: I said, Len.
2: Azt mondtam, Len.
1: What are you feeling?
2: Mit érzem?
1: And he told me what he was feeling.
2: Akkor elmondtam, mit érez.
1: I hurt his feelings.
2: Meghallgattam, hogy megbántottam őt.
1: And I said, I'm sorry I hurt your feelings.
2: És mondtam neki, hogy sajnálom, hogy megbántottalak.
1: I don't believe you.
2: És azt mondja, nem hiszem.
1: I really mean it.
2: De komolyan így gondolom, tényleg.
1: And if I ever do that to you again,
2: és ha újra ezt csinálom veled,
1: you just simply point that out to me that I am breaking my promise.
2: Akkor egyszerűen mutass rá, hogy megszegtem az ígéretemet.
1: And I will immediately apologize and repent.
2: És akkor azonnal bocsánatot fogok kérni.
1: If it happens again, it will be because I'm not thinking, I'm not.
2: Mert akkor azért történik meg újra, mert éppen nem figyelek oda.
1: But son, I love you and I want to understand you.
2: De fiam, én szeretlek téged, és meg akarlak érteni.
1: Amen? You understand this principle?
2: Értitek ezt az alapelvet?
1: It's huge.
2: Ez egy nagyon-nagyon jelentős.
1: Because if we invalidate each other's feelings long enough,
2: mert hogyha elég sokáig kérdőjelezzük meg a másik érzésének a jogszerűségét,
1: we become harder and harder towards each other.
2: Akkor egyre jobban megkeményedünk egymás iránt.
1: It's the exact opposite of what we want to try to do in the kingdom.
2: És ez pont az ellenkezője annak, amit a királyságban el akarunk érni.
1: Instead of moving closer together, we start moving further apart.
2: Ahelyett, hogy egyre közelebb kerülnénk egymáshoz, egyre távolodunk.
1: Amen? If we move far enough apart,
2: és hogyha már eléggé eltávolodunk,
1: couples will emotionally divorce.
2: Akkor érzelmileg elválnak egymástól a házastársak.
1: They may be under the same roof,
2: lehet, hogy ugyanazon tető alatt élnek,
1: but they are emotionally divorced.
2: De érzelmileg már elváltak.
1: And of course, that could lead on to an actual physical divorce.
2: És természetesen ez az egész egy konkrét jogi elváláshoz vezethet.
1: But it starts with simple things like this, where we're not communicating effectively, we're not communicating well.
2: De ez ilyen apróságoknál kezdődik, amikor nem kommunikáltunk elég jól, elég hatékonyan.
1: Got that principle?
2: Do we have it? Értitek az alapelvet?
1: Okay.
2: Megvan?
1: Don't have to agree, we just have to understand.
2: Nem kell egyetértenetek egymással, csak megérteni kell egymást.
1: The next one, address perceptions, not character.
2: Következő, ne a másik jellemét szólítsuk meg, hanem azt, ahogyan érzékeli a dolgokat.
1: Some years ago, my wife and I were having a lot of conflicts.
2: Néhány évvel ezelőtt nagyon sok konfliktusunk volt a feleségemmel.
1: So we went to a Christian counselor to help, just to get some help, some objective perspective.
2: Elmentünk egy keresztény lelki gondozóhoz, tanácsadóhoz, hogy tárgyilagosan valaki már kivizsgálja a helyzetünket.
1: And he listened to us argue for about 30 minutes.
2: És körülbelül 30 percig hallgatta, hogy vitatkozunk.
1: As we were arguing on the couch, back and forth.
2: Ugye ott vitatkoztunk a heverőn, ülve.
1: Do you realize how much you use the word you? You? You?
2: És akkor megkérdezte ez az illető, hogy rájöttetek, hogy mennyiszer mondjátok, hogy te így, meg te úgy.
1: He says, try this.
2: Azt mondja, próbáljátok meg a következőt.
1: When you say this, or you do this, this is how it makes me feel.
2: Mondjátok azt, hogy amikor te ezt teszed, vagy ezt mondod, ez bennem ilyen és ilyen érzést kelt.
1: And so we start driving home thinking about that.
2: Úgyhogy úgy mentünk haza, hogy ezen gondolkodtunk útközben az
1: and
2: autóban.
1: When I say, you did this, how does that make my wife feel?
2: Mert hogyha én ezt mondom a feleségemnek, hogy te ezt csináltad, meg azt csináltad, ettől ő hogy érzi magát?
1: Right, that she's being attacked.
2: Úgy érzi, hogy támadják.
1: And what's she gonna do?
2: Mit fog csinálni?
1: She's going to defend herself.
2: Meg fogja védeni magát.
1: She's going to attack back.
2: Visszatámad.
1: Yeah, but you do this and
2: igen,
1: you do that.
2: Igen, te meg azt csinálod, meg te meg ezt csinálod.
1: And next thing you know, we're fighting you.
2: És utána már megint veszekszünk, hogy te így, meg te úgy.
1: And we were driving back saying, you know, what a revelation.
2: És mentünk hazafele autóval, és hát megértettem a kijelentést.
1: We knew we had a communicated problem.
2: Hogy kommunikációs problémánk volt.
1: A breakdown.
2: Tehát tönkrement a kommunikáció.
1: But we couldn't put our finger on what it was.
2: De nem tudtuk igazán kitalálni, hogy mi volt a baj, mert azt tudtuk, hogy baj
1: van. So now we realize that it's best if we address perceptions and not challenge each other's character or motives.
2: De ezután már elkezdtünk inkább arról beszélni, hogy hogyan érzékeltük azt, amit a másik csinált, a helyet, hogy az indítékait és a jellemét támadtuk volna meg.
1: If I say, Stella, you know, when this happens, or when you say this, this is how it makes me feel. You see, I'm owning the problem.
2: Tehát most már azt mondom, hogy Stella, amikor ez történik, vagy az, vagy te ezt mondod, vagy teszed, akkor ettől én így érzem magam. Tehát a magamévá teszem a problémát.
1: I'm not saying you're the problem, I'm saying I have a problem.
2: Nem azt mondom, hogy te vagy a probléma, hanem hogy nekem van egy problémám.
1: I'm owning the problem.
2: Tehát elismerem, hogy ez enyém a probléma.
1: She's less likely to get defensive.
2: És akkor már kevésbé lesz védekező.
1: She's more likely to for meaning the conveyance of meaning, for meaning to take place, communication.
2: És akkor már sokkal valószínűbb, hogy kettőnk között igazi kommunikáció, tehát tartalom közlés tud történni.
1: That makes sense?
2: Érthető?
1: Do we got this one?
2: Értitek ezt?
1: Okay. I pray that you would just embrace this by revelation.
2: Imádkozom, hogy ezt kijelentésként tudjátok a magatokévá tenni.
1: Begin to apply it.
2: És kezdjétek el alkalmazni.
1: I don't know why it took me 18 years to figure that one out.
2: Én nem tudom, hogy nekem miért tartott 18 évig, hogy rájöjjek erre.
1: But we were married 18 years before I finally figured this out.
2: Mert hogy 18 éve voltunk házasok, amikor erre végre rájöttem.
1: Praise God, I did.
2: Dicsőség az Úrnak, hogy rájöttem egyáltalán.
1: Well, I wish someone had told me this 18 years earlier.
2: De bárcsak valaki ezt 18 évvel korábban mondta volna nekem.
1: So, these are just a few of the power principles.
2: Tehát még néhány erőteljes alapelv.
1: Very quickly, let's look at some of the
2: gyorsan.
1: Responsibilities of the sender who's trying to communicate.
2: Nézzük meg a beszélőnek, az üzenet küldőjének néhány kötelességét.
1: First of all, make sure we give all the information.
2: Mindenekelőtt feltétlenül mondd el az összes információt, ami hozzá tartozik.
1: So many times we think we've given enough information, but not enough.
2: Nagyon sokszor gondoljuk, hogy elég információt adtunk, de még sincs így.
1: It's our job to communicate all the information needed.
2: A mi dolgunk, hogy átadjuk az összes szükséges információt.
1: And not be lazy and just, you know, expect the other person to read our mind.
2: És ne legyünk lusták, és ne várjuk el, hogy a másik olvasson a gondolatainkban.
1: Let's be mindful of our non-verbal, so it's at 60% of the communication.
2: Figyeljünk oda a kommunikáció nonverbális, nem szavakkal történő részére, hiszen ez a folyamat 60%-a.
1: Next, let's focus on the receiver's perspective. Remember that diamond, that white star? We're trying to focus on where they're at.
2: Próbáljunk koncentrálni arra, hogy milyen kiindulási pontban van az, aki hallgat minket. Emlékezzetek ahhoz, a fehér csillaghoz kell egyre közelebb kerülni.
1: As we begin to understand this, we will find ourselves changing our strategy on how we communicate with almost anyone on a given team.
2: És hogyha ezt erre rájövünk, hogy ez hogyan van, akkor megváltozik majd az, ahogy egy csapaton belül a különböző tagokkal próbáljuk kommunikálni a dolgokat.
1: Depending on the complexity of what I showed you earlier.
2: Attól függően, attól a nagyon bonyolult összeállítottságtól függően, amit mutattam az előbb.
1: I know some personalities like to hear things, just don't beat around the bush, just say it. Get right to the point, you won't hurt my feelings.
2: Vannak olyan emberek, akik szeretik, hogy egyenesen a lényeget megmondjuk nekik, nem kerülgetjük a forró kását. Nagyon sokszor gondoljuk, hogy elég információt adtunk, de még sincs így.
1: It's our job to communicate all the information needed.
2: A mi dolgunk, hogy átadjuk az összes szükséges információt.
1: And not be lazy and just, you know, expect the other person to read our mind.
2: És ne legyünk lusták, és ne várjuk el, hogy a másik olvasson a gondolatainkban.
1: Let's be mindful of our non-verbal, so it's at 60% of the communication.
2: Figyeljünk oda a kommunikáció nonverbális, nem szavakkal történő részére, hiszen ez a folyamat 60%-a.
1: Next, let's focus on the receiver's perspective. Remember that diamond, that white star? We're trying to focus on where they're at.
2: Próbáljunk koncentrálni arra, hogy milyen kiindulási pontban van az, aki hallgat minket. Emlékezzetek ahhoz, a fehér csillaghoz kell egyre közelebb kerülni.
1: As we begin to understand this, we will find ourselves changing our strategy on how we communicate with almost anyone on a given team.
2: És hogyha ezt erre rájövünk, hogy ez hogyan van, akkor megváltozik majd az, ahogy egy csapaton belül a különböző tagokkal próbáljuk kommunikálni a dolgokat.
1: Depending on the complexity of what I showed you earlier.
2: attól függően, attól a nagyon bonyolult összeállítottságtól függően, amit mutattam az előbb.
1: I know some personalities like to hear things, just don't beat around the bush, just say it. Right to the point, you won't hurt my feelings.
2: Vannak olyan emberek, akik szeretik, hogy egyenesen a lényeget megmondjuk nekik, nem kerülgetjük a

0: Kiindulási pontban van az, aki hallgat minket. Emlékezzetek, ahhoz a fehér csillaghoz kell egyre közelebb kerülni.
1: As we begin to understand this, we will find ourselves changing our strategy on how we communicate with almost anyone on a given team.
0: És hogyha ezt erre rájövünk, hogy ez hogyan van, akkor megváltozik majd az, ahogy egy csapaton belül a különböző tagokkal próbáljuk kommunikálni a dolgokat.
1: Depending on the complexity of what I showed you earlier.
0: Attól függően, attól a nagyon bonyolult összeállítottságtól függően, amit mutattam az előbb.
1: I know some personalities like to hear things, just don't beat around the bush, just say it. Get right to the point, you won't hurt my feelings.
0: Vannak olyan emberek, akik szeretik, hogy egyenesen a lényeget megmondjuk nekik, nem kerülgetjük a forró kását.
1: But that, not all personalities are that way. Not all personalities are that way.
0: De nem mindenki ilyen.
1: Some people you have to really, you know, you have to give a lot of encouragement.
0: Vannak emberek, akiknek nagyon elő kell készíteni, sok bátorítást kell mondani először.
1: Slip in a little bit of truth you're trying to communicate.
0: Aztán be kell csúsztatni közé egy kis igazságot, amit megpróbálunk elmondani.
1: And then follow it up with a lot more encouragement.
0: Aztán még sokkal több bátorítást kell.
1: So it's like a sandwich.
0: Tehát ilyen szendvicsbe kell elmondani
1: az igazságot. A little bit of truth in the spread on the middle.
0: Tehát sok bátorítás alul fölül, és közte egy kis lap, nagyon vékonyan elkent igazság.
1: If you want to communicate meaning, that's the way you have to approach it.
0: És vannak emberek, akiknél, hogyha valóban közölni akartok tartalmat, azt így kell.
1: So the idea there is, for the first time, we're not focusing just on how I think. This isn't, if I'm trying to communicate, it's not about how I think.
0: Tehát az a lényeg, hogy először ne abból induljunk ki, hogy én hogyan gondolkodom. Ha valakivel akarunk valamit közölni, nem az a lényeg, hogy én hogy gondolkodom.
1: Oh, well, it just works for me.
0: Mert ez nekem működik.
1: The responsibility is I have to think about what works for you, and how do you think.
0: De nekem az a dolgom, hogy kitaláljam, hogy neked hogy működött te. Neked hogy működik, te hogyan gondolkodsz?
1: Next, use positive statements.
0: Aztán használj pozitív állításokat, mondatokat.
1: If the first thing out of our mouth is a negative,
0: hogyha negatív minden, ami a szánkból először kijön,
1: people will automatically become defensive.
0: Akkor az emberek automatikusan right? Védekezni kezdenek, így
1: van? Doesn't matter if you're male or female,
0: akár milyen nemű az ember,
1: young or old,
0: akár fiatal, akár idős,
1: or anything else, we're all the same.
0: Vagy bármi más, mindannyian egyformák vagyunk ebben.
1: Everyone likes to be spoken to in a positive, respectful manner.
0: Mindenki szereti, ha pozitívan és tisztelettel beszélnek hozzá.
1: And nobody likes to be attacked.
0: És senki se szereti, ha támadják.
1: Amen?
0: Így van.
1: Okay. Next.
0: Aztán.
1: Use descriptive words, like I've shared earlier.
0: Írjatok leíró szavakat, szóképeket.
1: So powerful.
0: Nagyon erőteljesek.
1: Next, avoid trigger words.
0: Kerüljétek azokat a szavakat, amik kicsapják a biztosítékot a másik.
1: Everyone knows what a trigger is on a gun.
0: Mindenki tudja, hogy mi a ravasz ugye a pisztolyon.
1: Trigger words are like pressing the trigger on a gun.
0: Azokat a szavakat gondolom itt, amelyek olyanok, mintha meghúznánk a ravaszt egy embernek a működésében.
1: And communication isn't about who's the fastest to draw and shoot.
0: És ugye a kommunikációban nem az a lényeg, hogy ki tudja gyorsabban előrántani pisztolyát.
1: In fact, it's better not to pull the gun out of the holster if you want to communicate.
0: Tudjátok, amikor kommunikálni akartok, inkább egyáltalán ne vegyétek elő a pisztolyt.
1: And we all have different words that trigger an anger or response out of us, defensiveness.
0: Mindannyiunkból más robbantja ki vagy a haragot, vagy a védekezést.
1: And there's a lot of words that are common to us all.
0: És van nagyon sok szó, ami mindenkinél kirobbantja ezt a hatást.
1: So for example, if my wife gets angry,
0: például, amikor a feleségem haragossá válik,
1: and she says,
0: és azt mondja,
1: you always,
0: te mindig, dur,
1: you never,
0: te soha, dur.
1: Those are trigger words.
0: Ezek ilyen ravasz szavak, ilyen.
1: I immediately get angry.
0: Én azonnal bedühödök erre.
1: Because that ain't true.
0: Mert ez nem igaz.
1: I don't always.
0: Én nem mindig.
1: Don't use never.
0: És nem mondta, hogy soha.
1: That's just so far from the truth.
0: Mert ez annyira távol van az igazságtól.
1: That, guess what? From this moment on, I can't receive another word from you.
0: Hogy képzeld el, mi történik, ettől a pillanattól kezdve nem tudok elfogadni tőled egyetlen szót se.
1: Has anyone been married more than 6 weeks that doesn't understand what I'm talking about?
0: Az, aki több mint 6 hete házas, biztos érti, miről beszélek.
1: We know how to push each other's buttons.
0: Tudjuk, hogy hogyan kell egymásnál megnyomni a rossz gombot.
1: And once it happens, we don't communicate very well anymore.
0: És miután ez megtörtént, utána már nem lehet jó kommunikáció.
1: So I'm learning to I've had to exclude and eliminate many words from my vocabulary.
0: Úgyhogy megtanultam azt, hogy a szótáramból nagyon sok szót törölni kell.
1: As has my wife.
0: És a feleségemnek is.
1: Amen.
0: Így van.
1: Trigger words. They're deadly. And there's racial trigger words.
0: Vannak faji vonatkozások.

0: etnikai jellegű ilyen kirobbantó szavak.
1: Emotional trigger words.
0: Vannak, amik az érzelmekre hatnak nagyon rosszul.
1: Gender, I mean, every one of those things we talked about, there's
0: vannak különböző nemekre ható ilyen negatív szavak, kirobbantó szavak.
1: It's the language of the devil.
0: Ez az ördögnek a nyelvezete.
1: Amen? And so we have to, finally we need to ensure adequate feedback.
0: Végül pedig biztosítanunk kell, hogy megfelelő visszajelzést kapunk.
1: So in other words, it's the sender's responsibility to make sure that that feedback loop is closed.
0: Más szóval a beszélőnek, tehát a küldőnek a feladata az, vagy kötelessége, hogy biztosítsa, hogy a körbe zárul.
1: How do I do that?
0: Hogyan tehetem
1: ezt? Very simple. Ask questions.
0: Nagyon egyszerű kérdést kell feltenni.
1: Jesus was always asking questions.
0: Jézus mindig kérdezett.
1: So if I'm communicating with Polly?
0: Tehát ha én Pollyval beszélgetek?
1: Very simple.
0: Nagyon egyszerű.
1: Polly, what did you hear that I just said, or?
0: Pali, mit értettél meg abból? Hogy értetted azt, amit mondtam?
1: What do you think?
0: Mit gondolsz erről?
1: You see what I'm saying? I just ask a couple questions just so I can be sure as the sender that he heard what I meant.
0: Tehát néhány kérdést fel kell tenni, hogy én az üzenet küldője biztos lehessek abban, hogy a másik megértette azt, amit én elküldtem.
1: Right? So this idea of well, I told you yesterday.
0: Mondtam nektek tegnap.
1: And I wasn't even in the room.
0: Nem is voltam a teremben.
1: And the loop was never closed.
0: És utána nem zártuk be kört.
1: That was the sender's breakdown on that one.
0: Akkor, tehát az üzenet küldőjének a hibája, hogyha elmentem és nem zártam be a kört.
1: Let's move on to the listener's responsibility.
0: Na akkor a hallgatónak a kötelességei.
1: Okay, next, there you go. The Bible says that we are to be quick to listen, slow to speak, slow to anger.
0: Azt mondja a Biblia, hogy legyünk gyorsak a hallásra, lassúak a szólásra és lassúak a haragra.
1: I believe God has given us 2 ears and 1 mouth so that we listen twice as much as we speak.
0: Én hiszem, hogy Isten azért adott nekünk 2 fület és 1 száját, hogy kétszer annyit figyeljünk oda másokra, mint amennyit beszélünk.
1: And this is something we definitely are not taught how to do.
0: És ezt aztán tényleg nem tanította nekünk meg senki.
1: In school we learned to read.
0: Az iskolában megtanultunk olvasni.
1: We learned to write.
0: Írni.
1: We learned to public speak.
0: Megtanultunk nyilvánosan beszélni.
1: But rarely have we ever taught how to listen.
0: De nagyon ritkán tanítottak meg bárkit arra, hogy hogyan kell meghallgatni valakit.
1: And it's a vital communicative skill in the kingdom of God.
0: És ez egy alapvető kommunikációs készség Isten királyságában.
1: Beware of our own biases.
0: Legyünk tudatában saját előítéleteinknek.
1: And I just shared with you just little examples as this continues in my life.
0: Elmondtam nektek néhány apró példát arról, hogy az én életemben ez hogy nézett ki.
1: When I realized that I had a bias as a man towards a woman.
0: Amikor rájöttem, hogy én, mint férfi, előítélettel vagyok a nők iránt.
1: I had biases in other areas, and God just starts to show those things to us.
0: Más területeken is voltak ilyen előzetes elképzeléseim, és Istennek meg kellett ezeket mutatnia nekem.
1: We're not usually aware of these are usually subconscious.
0: Általában nem vagyunk ezeknek tudatában, ezek tudatalattiak bennünk.
1: But if we let the light of the Holy Spirit shine into our hearts, he will begin to reveal these biases.
0: De hogyha engedjük, hogy a Szent Szellem belevilágítson a szívünkbe, akkor ő meg fogja nekünk mutatni ezeket az előzetes felfogásokat, fogalmakat.
1: What do we do when the Lord reveals a bias to us?
0: Mit teszünk, mikor az Úr megmutat nekünk egy előítéletet?
1: We repent.
0: Megtérünk belőle.
1: Repent. Say, Lord, I am changing my direction. I will no longer go down that road any longer.
0: Azt mondjuk, Uram, irányt változtatok, többet nem fogok ezen az úton járni.
1: Next, empathetic listening.
0: Beleérző módon kell hallgatni a másikat, ez a harmadik, ez a következő pont.
1: This is a special kind of listening.
0: Ez egy nagyon különleges fajta odafigyelés.
1: It's listening to understand, not to respond.
0: Amikor nem azért hallgatod meg, hogy válaszolj rá, hanem hogy megértsd, mit akar mondani.
1: Because most of what we think is listening isn't listening.
0: Mert többnyire az, amit mi odafigyelésnek gondolunk, az nem is az.
1: Most of the listening we do is to respond.
0: Általában azért figyelünk a másikra, hogy tudjunk mit válaszolni.
1: Let me just hear enough of what's being said so that I can tell you what I think.
0: Hadd hallgassam meg, mit akarsz mondani, azért, hogy elmondhassam neked, hogy én mit gondolok erről.
1: Empathetic listening is not listening to respond, it's listening to understand.
0: A beleérző meghallgatás az azért történik, hogy megértsem a másikat, nem azért, hogy válaszolni tudjak neki.
1: It's getting at not what the words are.
0: Amikor nem azt akarom felfogni, mit mondanak a szavak.
1: Cut through all of the rest of that. What does that person really mean to say?
0: Hanem azt akarom kideríteni, hogy mit is akart igazából az a másik nekem mondani.
1: And again, all of us are so complex.
0: És erről is elmondhatom, az egész annyira összetett.
1: This has resulted, for example, in my marriage.
0: Például az én házasságomban ez oda vezetett.
1: Where I have to not purposely make a decision not to get wrapped around details.
0: hogy el kellett döntenem szándékosan, hogy nem fogok belebonyolódni részletekbe.
1: And whether I think those details are accurate or inaccurate.
0: És nem akarom eldönteni, hogy az adott részletek éppen pontosak vagy pontatlanok.
1: You see, from my perspective, if my wife says something and it's not accurate.
0: Az én szempontomból, ha a feleségem mondott valamit és nem éreztem azt pontosnak,
1: I take issue with that.
0: Akkor ebből azonnal ügyet
1: That's
0: csináltam. Ez nem igaz.
1: Okay, and all communication stops.
0: És akkor a kommunikációnak ott rögtön vége.
1: What I began to realize over here in her world,
0: amikor elkezdtem az ő világába belehelyezkedni, és onnan rájöttem.
1: Details are important.
0: Hogy a részletek nem fontosak.
1: Couldn't care less if she said something that wasn't technically correct.
0: Akkor már utána messze nem érdekelt, hogy amit éppen mondott, az tudományosan pontos
1: Because
0: volt,
1: she
0: vagy nem.
1: Because she wants me to understand what she means.
0: Ő csak azt akarja, hogy megértsem, hogy mire gondol, mit akar elmondani.
1: I'm listening to what she says.
0: Nem arra figyelek, amit mond.
1: She doesn't care about the words and the details of whether that was technically right or wrong.
0: Nem érdekelték a részletek és a konkrétan használt szavak.
1: It's the meaning that's important.
0: Pontosan ezek mit jelentenek, hanem az üzenet volt neki a lényeg. Tehát próbáljátok az üzenetet megérteni.
1: Wow, that's challenging for me, for my personality.
0: Ez nekem az én személyiségemmel nagy kihívás.
1: Or anyone has a C, it's analytical or whatever. I mean, you know, truth is important to us and it's got to be right.
0: Stephen, hasonlóan én is ilyen elemző típus vagyok, én nekem fontos, hogy valami úgy van, vagy nem úgy van pontosan.
1: God didn't make her that way.
0: De Isten a feleségemet nem ilyenre csinálta.
1: So as I practice empathetic listening,
0: tehát amikor gyakoroljuk a beleérző odafigyelést,
1: I have to look beyond the details of what's being said,
0: akkor ugye túl kell néznem az elhangzottak részletein,
1: and listen for and understand what she means.
0: És arra kell odafigyelnem, hogy megértsem, hogy mit akart mondani.
1: Because that's all that's important, really, in the end.
0: Mert igazából végső soron right? Csak ez fontos.
1: If she can convey to me where I understand what she means, we've communicated.
0: Hogyha ő el tudja nekem úgy mondani a dolgokat, hogy megértsem, hogy mit akart vele.
1: If not, what happens is I get wrapped around the axle. If you understand, a tire blows and it wraps around the axle.
0: Akkor kommunikáltunk, de ha ez nekem nem sikerül, akkor olyan lesz a kommunikáció, mint a tengelyre felcsavarodott gumiabroncs.
1: And if in our communication the tire blows and I wrap around the axle, the car comes to a screeching halt.
0: És tudjátok, hogy ilyen esetben az autó ilyen nyikorgások közepette áll meg.
1: Right? No communication is going to take place.
0: És akkor nem történik kommunikáció.
1: So I have a responsibility as a listener.
0: Tehát ezek az odafigyelőnek a kötelességei.
1: Does she have a responsibility as a sender?
0: Tehát van a küldőnek is kötelessége.
1: To try to be as accurate as she can.
0: Hogy próbálja lehető legpontosabban mondani, amit akart.
1: Give all the information.
0: Mondja el az egész információt.
1: Help me with word pictures.
0: Segítsen nekem szóképekkel.
1: Yes, I have a responsibility too.
0: És nekem is, mint hallgatónak van kötelességem.
1: I have to make choices to be disciplined.
0: Tehát el kell döntenem, hogy fegyelmezett leszek.
1: Ask questions.
0: Kérdéseket teszek fel.
1: Until I can get at what she really means.
0: Amíg igazán meg nem tudom, hogy mit akart nekem mondani.
1: Amen? Don't draw premature conclusions.
0: Ne vonjatok le túl hamar következtetéseket.
1: That's listening. We think it's listening, but it's not listening.
0: Tehát azt gondoljuk, hogy ez is odafigyelés, pedig nem az.
1: Because the person hasn't even finished telling us what they're telling us, and we're already drawing conclusions.
0: Mert már mielőtt a másik befejezte volna a mondandóját, mi már kezdünk következtetésekhez megérkezni.
1: We're already finishing their sentences before they finish their sentences.
0: Mi már befejezzük a mondataikat, mielőtt ők befejezik.
1: We're already telling them, giving a feedback and telling them what they mean before they tell us what they mean.
0: Mi már visszajelzést adunk arról, hogy mit akartak mondani nekünk, mielőtt még igazán elmondták volna, hogy mit akarnak mondani.
1: And that's not listening.
0: És ez nem odafigyelés.
1: Listening is to be quiet and listen.
0: Az odafigyelés az, amikor csendben vagyunk és odafigyelünk.
1: You know, you ever watch? We do this all, I think, but sometimes it's easier to see it in others.
0: Ugye nagyon sokszor csináljuk ezt, de másokban könnyebb észrevenni.
1: Where someone's being cut off, they don't have a chance to finish your sentence before someone's jumping in and cutting them off.
0: Amikor valaki beszél, de nem tudja soha befejezni a mondatait, mert a másik mindig közbevág és befejezi.
1: Okay, that's not listening.
0: Ez nem odafigyelés.
1: It's not empathetic listening.
0: Ez nem beleérző odafigyelés.
1: It's drawing conclusions prematurely.
0: Hanem ez túl korán következtetések levonása.
1: And we're almost certain to make mistakes.
0: És ilyenkor majdnem biztos, hogy hibákat követünk el.
1: Don't become defensive.
0: Ne legyetek védekezők, ne menjetek át védekezőbe.
1: As a listener, it requires discipline.
0: A meghallgató részéről ez fegyelmet követel.
1: Especially if you get hit by a trigger word.
0: Különösen, ha egy olyan szót hallunk, ami nálunk kicsapja a biztosítékot.
1: Or if the information coming at us is less than factual,
0: vagy hogyha az információ, ami elérkezik hozzánk, az nem eléggé pontos, nem eléggé hatékony.
1: Or if I'm getting some of those you words, you.
0: Vagy egy ilyen, hogy tudod, te így, meg te úgy.
1: Right? It's so easy for us to become defensive.
0: Ilyenkor nagyon könnyen védekezővé válunk.
1: And it takes great discipline of the Holy Spirit not to become defensive.
0: És a Szent Szellemtől van szükségünk nagy fegyelmezési képességre ahhoz, hogy fegyelmezettek legyünk és odafigyeljünk.
1: Next is also the listener's responsibility to close the loop.
0: A hallgatónak is kötelessége bezárni a kört egyébként.
1: How do we do that?
0: Hogyan teszi?
1: Same thing, ask questions.
0: Ugyanúgy kérdéseket tesz fel.
1: This is what I heard you say.
0: Én így hallottam, hogy te ezt mondtad.
1: Is this what you mean?
0: Valóban ezt értetted alatta?
1: Is this correct?
0: Jól értem?
1: Right? And the person will say, no, I'm sorry, we miscommunicated.
0: És akkor ő azt mondja, nem, elnézést, akkor rosszul mondtam.
1: Or they're going to say, yes, that's exactly right.
0: Vagy azt mondja, igen, pontosan ezt akartam mondani.
1: Do you see how important it is to close the loop?
0: Tudjátok, nagyon fontos a kört bezárni.
1: Both the sender and the receiver have a responsibility to close the loop.
0: A küldő és a befogadó részéről is fontos bezárni a kört.
1: In kingdom communication.
0: A királyság beli kommunikációban.
1: Yeah, we're not talking about the world. The world couldn't care less about half this stuff.
0: Nem kell foglalkoznunk a világgal, mert a világot egyáltalán nem érdekelik ezek a dolgok.
1: We're not of this world. We're not of
0: Mi nem is vagyunk-e világból valók?
1: We love one another.
0: Mi szeretjük egymást Krisztusban.
1: We care one for another.
0: Mi törődünk egymással.
1: In a way that the world can't even understand.
0: Olyan módon, amit a világ meg sem ért.
1: Amen?
0: Így van.
1: So these things are important to us.
0: Tehát ezek csak nekünk fontosak, ezek az elvek.
1: We believe in becoming Christ-like is important.
0: Mi fontosnak tartjuk azt, hogy Krisztusivá váljunk.
1: And would we agree that Jesus was a perfect communicator?
0: És ugye egyetértünk mindannyian abban, hogy Jézus tökéletesen kommunikált.
1: In fact, he was the Logos, the Word of God, the express image of God.
0: Igazából ő volt a Logos, ő volt Istennek a megnyilvánuló képmása.
1: He was God's communication wrapped in human flesh.
0: Ő volt Isten kommunikációja, ami emberi testbe volt csomagolva.
1: Amen.
0: Amen.
1: Okay, I'm going to touch on just a couple things very quickly because
0: nagyon gyorsan néhány dologról szeretnék beszélni.
1: The next thing is the power of expectations, and I covered this fairly thoroughly in the last module.
0: A következő az elvárásoknak az ereje, az előző modulban elég sokat beszéltünk erről.
1: The importance of expectations being spoken so that we're not cruelly reading each other's minds.
0: Tehát az elvárásokkal nagyon fontos, hogy kimondjuk őket, tehát ne próbáljuk egymás gondolatait olvasni.
1: And once we got a expectation outspoken and understood, then we have to negotiate as to is it realistic or unrealistic.
0: És hogyha egy elvárást már kimondtak, akkor azt már meg lehet vitatni, meg lehet érteni, meg kell beszélni, hogy az valószerű vagy nem valószerű.
1: In the last module we emphasized or primarily emphasized marriage.
0: Az előző modulban ezt elsősorban a házassággal kapcsolatban hangsúlyoztuk.
1: But this applies to every kind of kingdom relationship.
0: De ez mindenféle királyságbeli kapcsolatra érvényes.
1: As we said, what's even more challenging is that expectations are constantly changing.
0: Azt is elmondtuk, hogy ez különösen azért kihívás, mert az elvárások folyton változnak.
1: So what I've tried to do in the teams that I've been responsible for over the years.
0: Tehát én azt próbáltam elérni azokban a csapatokban, amelyeket felelős voltam az elmúlt években.
1: I'm constantly asking these kind of questions.
0: Hogy állandóan ilyen kérdéseket tegyek fel.
1: Where are we at? Where do you think you're going? What, you know, talk.
0: Hol tartunk? Szerinted merre megyünk? Beszéljük meg.
1: To get them spoken, to get them understood, and we can talk about them.
0: Tehát el akartam érni, hogy kimondják az emberek az elvárásaikat, azokat mindenki megértse, és utána megállapodjunk, hogy mi is a helyzet.
1: Because koinonia is going to happen only in one place.
0: Mert koinonia csak egy helyzetben jön létre.
1: Where those expectations are spoken and where they've been made reasonable.
0: Amikor az elvárásokat kimondták és azokat elérhetővé tették.
1: How can we have fellowship with each other, koinonia?
0: Hogyan lehet egymással közösségünk, koinonia?
1: If I'm expecting Pauli to read my mind.
0: Hogyha én azt várom a Paulitól, hogy kitalálja a gondolataimat.
1: That's not kingdom, that's cruelty.
0: Ez nem királyság, hanem kegyetlenség.
1: So the devil operates in secrecy.
0: Az ördög működik így ilyen titokzatosságban.
1: And after we've talked and got things out in the open.
0: De hogyha megbeszéljük a dolgokat és a világosságra hozzuk.
1: Then we have to talk about is that realistic or not?
0: Akkor meg tudjuk beszélni, hogy ez az elvárás megvalósítható, valószerű vagy nem valószerű.
1: Right? And this is constantly going on with our children, our spouses and other relationships.
0: És a gyerekeinkkel, a házastársunkkal és a mindenki mással való kapcsolatainkban állandóan ezzel küzdünk.
1: Amen. So again, we touched this pretty thoroughly last time.
0: Tehát legutóbb erről elég alaposan beszéltünk.
1: Next is the power of offenses, which Steve talked about in our last session.
0: A következő a botránkozások ereje, amiről Steve elég kiterjedten beszélt az előző tanításban.
1: He did a brilliant job in a very short period of time to touch this important topic.
0: Azt gondolom, hogy a rendelkezésére álló rövid időben kitűnően fejtette ki ezt a témát.
1: First of all, Jesus said, offenses will come.
0: Mindenekelőtt Jézus azt mondta, hogy botránkozások pedig lesznek.
1: It's not a question of whether they'll come or not.
0: Nem az a kérdés, hogy lesznek-e vagy nem.
1: The question is what will we do when they come.
0: Az a kérdés, mit csinálunk, amikor jönnek?
1: When they hit us right between the eyes.
0: Amikor így a homlokunk közepén eltalálnak minket.
1: Right? And they come. All kinds of life situations.
0: Jönnek mindenféle élethelyzetben.
1: And this is what the power of offenses can do next.
0: Megnézzük, hogy a botránkozások ereje mit tud csinálni, ugye?
1: Is that filled in?
0: Ezt néztük meg.
1: Here we go. Offenses have the power to do at least three things.
0: A botránkozásnak legalább három dologra van hatalma.
1: They have the power to divide.
0: Egyrészt meg tudnak osztani minket.
1: Which is the devil's primary objective and purpose.
0: Ami az ördög elsődleges célja.
1: They have the power to rewrite history in our minds and memories.
0: Képesek az emlékeinkben, az elménkben átírni az elmúlt dolgokat.
1: I'll never forget the first time this became a powerful revelation to me.
0: Soha nem fogom elfelejteni, amikor először erőteljes kijelentésé vált ez a számomra.
1: I had another elder as a part of an eldership team.
0: Egy ilyen gyülekezeti presbitériumban voltam.
1: I sensed that he was hurt or offended towards me.
0: Éreztem, hogy egy másik vén megharagudott rám valamiért.
1: And what do you do if you know your brother has an offense or an ought against you?
0: Mit csinálsz, amikor érzed, hogy a testvérednek panasza van ellened?
1: What are we commanded to do?
0: Mit parancsol Jézus? Mit kell tenni ilyenkor?
1: Go to your brother.
0: Menj oda a testvéredhez.
1: If I have an offense towards a brother, I'm commanded to go to my brother.
0: Hogyha én sértődtem meg, akkor is menjek oda hozzá.
1: If I know my brother has an offense against me, I'm commanded to go to my brother.
0: És akkor is, hogyha érzem, hogy ő sértődött meg rám, akkor is oda kell mennem hozzá.
1: So there's no getting around this. Jesus has tied this very tight.
0: Ezt nem lehet megkerülni, hogy Jézus nagyon határozottan megmondta ezt.
1: Him and his wife and Stella and myself, we sat down.
0: Tehát leültünk, én és a feleségem, ő vele meg a feleségével.
1: I said, brother, I'm sensing there's something wrong there. I just want to get this into the open so we can talk about it.
0: Mondtam neki, hogy testvérem, én érzem, hogy valami probléma van köztünk. Szeretném, hogyha a világosságra hoznánk és meg tudnánk beszélni.
1: And he started to share what was bothering him.
0: Akkor elkezdte elmondani, mi zavarja.
1: That meeting lasted 8 hours.
0: Ez a közös találkozásunk 8 órán át tartott.
1: Most of what he remembered was not the way it really happened.
0: És a legnagyobb része annak, amire ő emlékezett velem kapcsolatban, az igazából nem is úgy történt.
1: And to me it was a big revelation of the power of an offense to rewrite history.
0: És ez nagy kijelentés volt nekem arról, hogy a botránkozás, a sértődés ereje át tudja írni a múltat.
1: Most of what he remembered was so altered, his memories were so altered by the offense.
0: Tehát a legtöbb dolog, amire emlékezett, annyira nem volt igaz, és annyira megváltoztatta ezeket az ő sértettsége, hogy gyakorlatilag véglegesen átírta az elméjében a múltat ez a dolog.
1: And that's why it's so important that we deal with offenses very, very quickly.
0: És ezért olyan nagyon fontos, hogy nagyon-nagyon gyorsan leszámoljunk az ilyen megbántalmakkal.
1: They're so powerful, so toxic.
0: Mert ezek annyira mérgezőek és olyan erőteljesek.
1: That after any given period of time, it's almost impossible to go back into history and figure out what happened, who did what to who.
0: Hogy akár mennyi idő eltelik utánuk, szinte lehetetlen visszatérni addig a pillanatig a múltba, és igazán kideríteni, mi is történt.
1: In pastoral counseling and ministry.
0: A pastori szolgálatban, lelki gondozásban.
1: If I'm dealing with offenses that have been there for a while, dealing, you know.
0: Hogyha olyan sérelmekkel foglalkozunk, ami már egy ideje benne van az ember életében.
1: We'll go through forgiveness and ministry.
0: Ugye végigmegyünk a megbocsátáson, imaszolgálaton.
1: Rarely will I go back and try to break down the details of the history.
0: Nagyon ritka az, hogy megpróbálunk oda visszagondolni, és igazán kideríteni, hogy részleteiben hogyan is történt a dolog.
1: Because the history has been changed forever.
0: Mert az a történelem mindörökre megváltozott már.
1: Amen. Does that make sense? That's what Paul says, forgetting the things which lie behind, I press forward towards the mark and the high calling in Christ.
0: Paul azt mondja, hogy ami hátam mögött van, azt elfelejtek, és mindenestől neki gyűrközöm és törekszem előre a Krisztus nagyságos elhívásának a jutalmára.
1: This is very important.
0: Ez nagyon fontos.
1: Only the Holy Spirit can take you back into your history, into your past.
0: Csak a Szent Szellem tud téged visszavinni a múltadba.
1: And show you what really happened.
0: És megmutatni neked, hogy mi is történt igazából.
1: Hebrews 4. Only the word of God is sharp enough to the dividing asunder of soul and spirit, and is a discerner of the motives of the heart.
0: A Zsidók 4 szerint csak Isten beszéde az, ami olyan éles, mint a kétélű kard, és szét tudja választani a velőket, az ízületeket és a szellemnek és a léleknek a dolgait.
1: Amen. So if the Holy Spirit takes us back for issues and for healing.
0: Tehát a Szent Szellem az, aki vissza tud minket vinni dolgokhoz és érzésekhez.
1: That's a good thing.
0: Ez egy jó dolog, ha így
1: van. We just have to be very mindful though that, his, that if his offenses and hurt, they may have already changed history.
0: De nagyon tudatában kell lennünk annak, hogy a történtek meg bántódások, azok már megváltoztatták a múltat is.
1: And the final thing is that the offenses can hold us captive, offense prison, I like to call it.
0: És ugye
1: Scandalon.
0: A skandalonnak, a botránynak, a sértődésnek van börtöne is, tehát rabbá tesz minket a botránkozás.
1: If we have an offense against another,
0: hogyha megsértődünk valakire,
1: we're in prison, not the other person.
0: Akkor mi vagyunk börtönben, nem ő.
1: Right? And that's why we see so much emphasis on forgiveness in the scriptures.
0: És ezért hangsúlyozza a Biblia olyan nagyon a megbocsátást.
1: Forgive.
0: Bocsássatok meg.
1: Forgive frequently.
0: Gyakran bocsássatok
1: forgive
0: meg.
1: Always.
0: Állandóan bocsássatok
1: forgive
0: meg.
1: Forgive without question.
0: Kérdezősködés nélkül
1: Jesus
0: bocsássatok
1: says,
0: meg.
1: Just forgive.
0: Jézus azt mondja, csak bocsáss
1: stay
0: meg.
1: Stay postured in a position where your heart is just forgive. Jesus, Peter said, how many times should I forgive? Jesus said, you can't count the times. It's not 490 times. You just keep forgiving.
0: Tehát maradjunk egy olyan szívbeli állapotban, amikor alapvetően be vagyunk állítva megbocsátásra. Péter megkérdezte Jézus, hogy hányszor kell megbocsátanom? Hát természetesen számtalan esetben, nem 490-szer, hanem akárhányszor.
1: So Steve emphasized this, and I want to again emphasize the significance of this as an enemy attack against kingdom relationships.
0: Tehát Steve is hangsúlyozta ennek a fontosságát, én is ezt akarom tenni, a királyságbeli kapcsolatok ellen ez nagyon erőteljes támadás.
1: And sometimes we get offended through copying or taking an offense of someone else around us.
0: Néha olyan módon botránkozunk meg, hogy valaki másnak a megsértettségét vesszük magunkra.
1: If I can't get at Polly, if I was the devil, which hopefully I'm not.
0: Igen, az ördög ugye azt gondolja, hogy ha nem tudom elérni a Palit.
1: If I can't get Polly,
0: hogyha nem tudom elérni Palit,
1: and I can offend Kati,
0: de meg tudom sérteni Katit.
1: See, now I can play with Polly to catch her offense.
0: Akkor most már el tudom talán érni a Palinál azt, hogy őre is ráragadjon a Katinak a sértettsége.
1: And I've seen even mature apostles in their 50s and 60s who were taken out because they took the offense of their spouse or someone else.
0: És az 50-es, 60-as években érett apostolokat láttam, hogy az ördög ki tudott iktatni a csatából azért, mert a magukévát tették valaki másnak, a házastársuknak mondjuk a sértettségét.
1: So let's be careful.
0: Tehát vigyázzunk erre.
1: Okay. Next, I want to just kind of close with this last set of thoughts.
0: Szeretném ezzel az utolsó gondolatsorral bezárni.
1: Let's go out to diversity.
0: Tehát a sokrétűség, sokszínűségre megyünk át.
1: And celebrating our differences.
0: És ünnepeljük a különbségeket magunk között.
1: I believe this is such an important kingdom mentality as we cultivate koinonia.
0: Hiszem, hogy ez egy nagyon fontos királyságbeli tulajdonság, amikor a koinóniát akarjuk táplálgatni magunk között.
1: 1 Corinthians in chapter 12 is one of the many teachings on diversity.
0: 1 Korintus 12 nagyon sok tanításban előfordul, amikor a sok színűségről tanítanak.
1: I realize it's all in English and not helping you at all.
0: Ez az egész angolul van írva, tehát nektek nem sokat segít.
1: But you understand, you know the passage.
0: De ismeritek ezt a szakaszt nyilván.
1: Paul says there is a diversity of gifts.
0: Pál azt mondja, hogy sokféle ajándék van.
1: But one spirit.
0: De egy szellem van.
1: Given to profit us all. These gifts are given to profit, all of us profit.
0: Igen, tehát nem mindannyian proféták vagyunk.
1: Right, we're not all a nose, we're not all an eye, we're not all a hand, many members in the body.
0: Nem mindannyian orr vagyunk, vagy szem vagyunk, vagy kéz vagyunk, nagyon sokféle tag van a testben.
1: If everyone was an eye, who would hear, do the hearing?
0: Tehát, hogyha mindenki szem lenne, mi lenne a hallással?
1: And it goes on to say that we're to honor all of the members and rejoice.
0: És azt mondja, hogy tisztelnünk kell mindenféle tagot, és ennek együtt kell örülnünk, hogy ennyien vagyunk.
1: The kingdom teaching here is that we are to celebrate, rejoice, celebrate, embrace our differences.
0: Ebben az a királyságbeli tanítás, hogy ünnepeljük, fogadjuk el, örüljünk annak, hogy ilyen sokfélék vagyunk.
1: But as a result of the fall, we do the exact opposite. What do our differences do? They cause this.
0: De a bukás következtében ennek pont az ellenkezőjét tesszük. Mit érnek el a különbségeink az, hogy küzdünk egymással?
1: And that's not the kingdom design.
0: De ez nem a királyságbeli terv.
1: Right? It shouldn't be apostle banging against prophet, banging against mercy, banging against giving.
0: Nem kéne, hogy az apostolok harcoljanak az adakozókkal, az irgalmasokkal, az ügyintézőkkel.
1: It's not supposed to be man and banging against woman, clashing.
0: Nem szabad a férfiaknak a nőkkel összeütközni és harcolni.
1: Jew and Gentile.
0: A zsidóknak és a pogányoknak
1: egymással. Rich and poor.
0: A szegényeknek és a gazdagoknak.
1: Male and female.
0: Férfiaknak és a nőknek.
1: Different backgrounds.
0: Különböző háttérből származók.
1: Different theologies.
0: Különböző teológia háttérrel rendelkezőknek.
1: Differing non-important doctrines.
0: különböző teljesen mellékes hittételek képviselőinek.
1: Yet that's just about all we see in the so professing body of Christ in the world around us.
0: Mégis nagyon sok helyen Krisztus hitvalló testében a magunkat körülvévő világban ezt látjuk sok helyen.
1: The kingdom brings us a whole different perspective.
0: A királyság egészen más megközelítést ad nekünk.
1: It teaches us exactly the opposite of what the world teaches us.
0: Pontosan az ellenkezőjét tanítja annak, amit a világ.
1: But we have to embrace it.
0: De magunkévá tennünk azt, amit a királyság tanít.
1: And understand God's process.
0: És meg kell értenünk Isten folyamatát.
1: Let's look at Matthew 8, next scripture. Matthew 8:48 says, the Lord says, therefore be perfect as your Father in heaven is perfect.
0: Azt mondja a Máté 5:48, hogy legyetek azért tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes.
1: The word means to be mature.
0: Ez a szó azt jelenti, hogy érettek, legyetek érettek.
1: In Ephesians chapter 5 verse 1, next slide.
0: Az Efézus 5:1-ben következő kocka.
1: We're exhorted by Paul to be imitators of God, copying him in his example as well-beloved children.
0: Ami azt mondja, Pál azt mondja az efézusiaknak, hogy azért legyetek Istennek utánzói, utánozzátok őt és kövessétek a példáját, mint szeretett gyermekek.
1: I don't believe anyone here would disagree that we are all being called to be conformed to the image of Christ.
0: Azt gondolom, ebben a teremben mindenki egyetért azzal, hogy arra kaptunk elhívást, hogy Isten fiához, Krisztushoz hasonlóak legyünk.
1: Right? The question is, how are we conformed to the image of Christ? How does God do it?
0: Az a kérdés, hogy Isten hogyan változtat el minket Krisztus képmására?
1: By sitting in more and more church services.
0: Azzal, hogy egyre több gyülekezeti alkalmon veszünk részt.
1: That has a part.
0: Ennek is van szerepe ebben, persze.
1: We're taught, and that's good.
0: Tanítanak minket, és ez jó.
1: How about sitting in, being in more and more hours of worship?
0: Vagy esetleg több órán keresztül imádjuk az Urat, és vagyunk ilyen alkalmat.
1: That's a part of it.
0: Ez is hozzátartozik,
1: being
0: igen.
1: Being in God's presence, we're changed into glory to glory.
0: Hogy amikor Isten jelenlétében vagyunk, akkor elváltozunk dicsőségről dicsőségre.
1: But let me give you yet another way that God conforms us to His image.
0: De hadd mondjak még egy módot, ahogyan Isten az ő képmására alakít minket.
1: And this one will do more than the other two, I believe.
0: És én hiszem, hogy ez a módszer többet elvégez, mint az előző kettő.
1: And that is Proverbs 22:17.
0: Ez pedig a példabeszélek 27:17.
1: As iron sharpens iron, so people can improve each other.
0: Ahogy a vas élesíti a vasat, úgy tudja javítani az egyik ember a másikat.
1: You see, the world teaches us exactly the opposite of the kingdom of God.
0: Tudjátok, a világ pont az ellenkezőjét tanítja annak, amit Isten királysága tanít.
1: This is what the world teaches us.
0: A világ a következő.
1: They try to teach us this idea, this concept of balance.
0: Megpróbálja nekünk, megpróbálja belénk verni az egyensúlynak a fogalmát.
1: Right? That we want to, we, here's another word we use in the world, compromise.
0: Hogy meg kell alkudnunk.
1: Okay? And I'm not talking about, there's a proper, I mean, finding middle ground, and there are certain aspects that are okay, appropriate.
0: Vannak persze helyén való jogszerű szintjei változatai annak, hogy megtaláljuk a közös nevezőt.
1: But the devil is very subtle, and so we have to see the subtlety.
0: De az ördög nagyon alattomos, és át kell látnunk az ő tervein.
1: Right? The idea here is that extremes are to be avoided.
0: Itt az a lényeg, hogy kerüljük a szélsőségeket.
1: Right? In America, the latest term has been political correctness.
0: Mostanában Amerikában sokat emlegetik a politikai udvariasságot.
1: It's not politically correct. We don't talk about it in public.
0: Politikailag nem helyes erről nyilvánosan beszélni.
1: Right? And again, this all sounds so right. We've been brought up in this. We think this way.
0: Ez mind olyan igaznak hangzik, minket így neveltek. Ezt halljuk mindenhol.
1: But is this the way God teaches us?
0: De Isten nem így tanít minket.
1: Let's go on the next slide. What's the Bible teach?
0: Tehát mit tanít a Biblia helyett?
1: God achieves fullness or maturity through the interaction of opposites.
0: Isten az ellentétek egymásra hatásával éri el a teljességet és az érettséget.
1: Amen? Paul says to know the goodness and the severity of our God.
0: Paul azt mondja, hogy fontoljátok meg Isten keménységét, szigorát és jóságát.
1: Right? God is love.
0: Isten szeretet.
1: Yes, he is.
0: Így van.
1: But God is righteous.
0: De Isten igaz is.
1: God is holy.
0: És szent is.
1: God is merciful.
0: És irgalmas is.
1: God is righteous.
0: És igazságos.
1: God is a consuming fire.
0: És megemésztő tűz.
1: Do you see?
0: Látjátok?
1: God is not less merciful in order to be more righteous.
0: Isten nem kevésbé irgalmas ahhoz, hogy igazságosabb tudjon lenni.
1: God doesn't become less just in order to become more merciful.
0: Isten nem válik kevésbé igazságossá, ahhoz, hogy irgalmasabb lehessen.
1: Our thinking, the world thinking is you have to take from one in order to increase another.
0: Mi úgy gondolkodunk, ahogy a világ, hogy az egyikből el kell venned ahhoz, hogy több legyen a másikból.
1: But that's not the kingdom of God at all.
0: De ez egyáltalán nem Isten királysága.
1: God is perfect justice, perfect holiness, perfect mercy.
0: Isten tökéletesen szent, tökéletesen igazságos és tökéletesen irgalmas.
1: Right?
0: Így van.
1: And it's the interaction of these opposite extremes that causes the iron to sharpen the iron like two swords colliding.
0: És ezek az egymással, ezek a szélsőség és egymással ellentétes dolgok azok, amelyek amikor összecsapnak, élesítik egymást, hogy az összecsapók.
1: So the idea if Franz and I were sword fighting.
0: Tehát a gondolat az, hogy mondjuk a Franzzal én vívnék.
1: God doesn't just want sparks.
0: Isten nem csak sikrákat akar.
1: Right? He wants the iron to sharpen the iron.
0: Hanem azt akarja, hogy a vas élesítse a vasat.
1: His personality, his way God made him, it challenges me and it pulls me closer to God.
0: Franznak a személyisége, az, ahogy Isten őt megalkotta, nekem kihívást jelent és engem közelebb kényszerít Istenhez.
1: We were talking at the break about our wives. Franz and I were talking at break time about our wives. At break time, we were talking about our wives, our two wives.
0: Ja, igen, de hogy a szünetben a feleségeinkről beszélgettünk a Franzzal.
1: We were talking about how opposite we are from our wives.
0: Arról, hogy mennyire ellentétesek vagyunk a feleségeinkkel.
1: I am more Christ-like today because of my wife than I would be without her.
0: Ma feleségemnek köszönhetően Krisztusibb vagyok, mint lennék nélküle.
1: And she is more Christ-like in Christ, more Christ-like than she would have been without me.
0: És ő is Krisztusibb mellettem, mint nélkülem lenne.
1: Amen? You see, those opposites were designed to mature us in Christ.
0: Az ellentétek azért lettek kitalálva, hogy éretté tegyenek minket
1: Krisztusban. We don't understand that it's going to result in a divorce.
0: Hogyha ezt nem értjük meg, akkor a vége válás lesz.
1: But when we understand the kingdom and how God operates,
0: de hogyha megértjük a királyságot és hogy Isten hogyan működik,
1: we can learn to flow with God and not against His principles.
0: Akkor meg tudunk tanulni Istennel együtt mozdulni és nem pedig szemben az ő alapelveivel.
1: Does that make sense?
0: Érthető?
1: We've all seen the tight rope, high wire walkers that walk the high wires. The walk, you know, the walk of tramp, a high wire.
0: Mindannyian tudjuk, milyen a felső vezeték, mondjuk a villamosnál.
1: Yeah, what do they have in their hand?
0: Mi lenne, hogyha a kezünkben fognánk ezt?
1: A long stick.
0: Mondjuk egy hosszú botot fognánk a kezünkben.
1: Right? Because it's the interaction of those two extremes.
0: És azon sétálnánk a magas vezetéken, mert ugye ott a két ellentét, két szélsőség kiegyensúlyozná egymást.
1: That enables them to walk.
0: Tehát ilyen ezért tudnak a kötéstátusot járni.
1: Oh, we don't want extremes.
0: A világrendszer azt mondja, nem akarjuk az ellentéteket.
1: So cut a meter off on both ends.
0: Tehát mind a két végén vágjunk le egy métert a botból.
1: Let's get closer into conformity.
0: Legyünk közelebb az átlaghoz kicsit.
1: Closer into balance.
0: Közelebb az egyensúlyhoz.
1: We don't want extremes.
0: Nem akarunk szélsőségeket.
1: What's going to happen to the high wire actor?
0: És akkor mi történik a kötéltáncossal, ha levágnak a botjából egy kicsit? Le fog esni.
1: He understands that it's the interaction of extremes that enables him to truly balance.
0: Ő tudja, hogy a két szélsőség teszi őt képessé az egyensúly megtartására.
1: Does that make sense?
0: Érthető?
1: Are you hearing what I'm saying?
0: Halljátok azt, amit mondok?
1: Are you hearing? Are you please? You're not hearing. Are you hearing what I'm not saying?
0: Halljátok azt, amit nem mondok? Halljátok azt, amit nem mondok?
1: That's why the Bible says. Prophets prophesy.
0: Tehát a Biblia azt mondja, proféták, profétáljatok.
1: Teachers teach.
0: Tanítók, tanítsatok.
1: Those motivated by mercy, flow in mercy.
0: Azok, akiket az irgalmasság mozgat, legyetek irgalmasok.
1: Administrators, administrate.
0: És ügyintézők, rendezzétek a dolgokat.
1: Or to use Paul's analogy, eyes, see.
0: Pálnak hasonlatával, szemek, lássatok.
1: Ears, please hear.
0: Fülek, kérlek, halljatok.
1: Fingers, be perfect fingers.
0: Ujjak, kérlek, legyetek tökéletes ujjak.
1: Body function as it's designed, a multi-membered body.
0: Test működj a tervezettséget szerint a sok tagoddal együtt.
1: And it's through that process.
0: És ezen a folyamaton keresztül.
1: Listen very carefully.
0: Nagyon figyeljetek.
1: It's through that process.
0: Ezen a folyamaton keresztül.
1: That God doesn't leave any of us unchanged.
0: Tud Isten mindegyikünkön változtatni valamennyit.
1: All of us are through a process conformed to the image of Christ.
0: Mindannyian abban a folyamatban vagyunk, hogy Krisztushoz váljunk hasonlóbbá.
1: Amen?
0: Amen.
1: Only if we will celebrate and embrace our differences.
0: És csak hogyha ünnepeljük és elfogadjuk egymás különbségeit.
1: And not allow these differences to cause conflict.
0: És nem engedjük, hogy ezek a különbségek konfliktushoz vezessenek.
1: I'm not talking about unhealthy conflict.
0: Nem egészségtelen összecsapásokról beszélek.
1: We've warned against many of the warnings of how the devil attacks relationships.
0: A Bibliában nagyon sok figyelmeztetés van arról, hogy az ördög hogyan támadja a kapcsolatokat.
1: What I'm now talking about, if we can get into that center star and come into the same common ground.
0: Arról beszélek, hogyha el tudunk jutni a kis fehér csillagig a középen, megtaláljuk a közös területet, nevezőt.
1: Is learning to embrace each other for the way God made us.
0: És megtanuljuk elfogadni azt, ahogyan Isten mindegyikünket megalkotott.
1: Not trying to change each other.
0: És nem próbáljuk megváltoztatni egymást.
1: Simply love each other.
0: Egyszerűen csak szeretni egymást.
1: And let God work the changing where it's needed, when it's needed.
0: És Isten fogja változtatást elvégezni, amikor is ahhoz szükséges.
1: Because he knows best.
0: Mert ő tudja legjobban.
1: After 28 years, I realized, you know,
0: 28 év után rájöttem, tudjátok?
1: I can't change my wife.
0: Hogy nem tudom megváltoztatni a feleségemet.
1: I've tried.
0: Megpróbáltam.
1: I've used every strategy conceivable.
0: Minden kitalálható stratégiát használtam
1: hozzá.
0: I've tried
1: manipulation, intimidation,
0: próbáltam a manipulációt, a megfélemlítést.
1: That didn't work.
0: Nem működött semmi.
1: In fact, that's the fellowship of the kingdom of darkness is what that is.
0: Igazából a sötétség királyságának a közösségéhez tartoznak azok a dolgok.
1: God's kingdom is righteousness and joy and peace in the Holy Spirit.
0: Isten királysága igazság, békesség és Szent Szellemben való öröm.
1: The devil's kingdom is manipulation, intimidation and control.
0: Az ördög birodalmába pedig a manipuláció, a megfélemlítés és a kontroll tartozik.
1: Right?
0: Így van.
1: I've come to the conclusion I can't change my wife.
0: Tehát levontam a következtetést, és nem tudom megváltoztatni a feleségemet.
1: So I'm just going to love her and let God do whatever he thinks he needs to do.
0: Tehát csak szeretem őt és hagyom, hogy Isten tegye, amit ő szerinte tenni kell.
1: And you know what happens at least half the time?
0: És tudjátok, az eseteknek legalább felében mi történik?
1: When I'm open to the Holy Spirit,
0: amikor nyitott vagyok a Szent Szellemre,
1: walking in fellowship with him,
0: és vele való közösségben járok, odafigyelek a hangjára,
1: he rebukes and changes me and not her.
0: Ő engem dorgál meg és változtat meg, és nem a feleségemet.
1: I thought she was wrong.
0: Azt hittem, hogy ő téved.
1: And God shows me, no son, you were wrong.
0: És Isten megmutatja nekem, hogy nem fiam, te tévedtél.
1: I never forget one day I was sitting outside thinking about all the things that I didn't like.
0: Emlékszem, egyszer kint az udvaron ültem és azokon a dolgokon gondolkodtam, amik nem tetszenek a feleségemben.
1: I felt the Holy Spirit speak to me.
0: És úgy éreztem, a Szent Szellem szól nagyon világosan.
1: Says, son, she's wrong in these areas.
0: Azt mondja, fiam, ő valóban rosszul csinálja ezeken a területeken.
1: But you're even more wrong in these areas.
0: De te még rosszabbul csinálod ezen, meg ezen, meg ezen, meg ezen, meg ezen a területen.
1: I couldn't believe it.
0: Hát nem tudtam elhinni.
1: So we're not in a position to judge each other.
0: Tehát nem vagyunk abban az állapotban, hogy jó ítéletet tudjunk egymásról hozni, helytállót.
1: But we are in a position to love each other as Christ loved us.
0: Inkább abban vagyunk, hogy szeressük egymást, ahogy Krisztus szeretett minket.
1: Let me just close with this final slide.
0: Az utolsó kockával fejezem be.
1: The importance of diversity.
0: A sokszínűség fontossága.
1: It's essential in our relationships.
0: Ez létfontosságú a kapcsolatainkban.
1: Especially our marriages and homes.
0: Különösen a családunkban, a házasságunkban.
1: It's critical in being an effective leader and team builder.
0: Döntő fontosságú ahhoz, hogy hatékony vezetők és csapatépítők legyünk.
1: That's the whole job of a team leader.
0: Hiszen ez a feladata a csapatvezetőnek.
1: He surrounds himself with a diverse team of people with different kinds of abilities and gifts.
0: Hogy körülveszi magát nagyon különböző emberekkel, akiknek különböző ajándékai, képességeik vannak.
1: That doesn't discourage a coach, that makes him excited.
0: De az edző ettől nem csügged el, inkább fellelkesedik.
1: Because the only way he's going to win the championship is if he's got a whole team of very differently gifted people.
0: Mert csak akkor fogja megnyerni a bajnokságot, hogyha nagyon különböző emberek vannak a csapatában, akiknek különböző képességeik vannak.
1: If any two of us are exactly the same,
0: hogyha közülünk bárki kettő egyforma lenne,
1: one of us isn't necessary.
0: Akkor az egyikünkre már nem is lenne szükség.
1: And finally,
0: és végül,
1: it's essential in the information age in which we live.
0: Az információ korában, amelyben most élünk, ez nagyon létfontosságú.
1: You know, when we transition from the industrial age of the beginning at the 1800s all the way through to about 1975-80.
0: Tudjátok, az 1800-as évek végétől az 1970-es, 80-as évek végéig tartott az ipar kora.
1: The model was industry, manufacturing, production.
0: Akkor ugye a gyártás, a dolgok termelése, az ipar volt a lényeg.
1: It was all about your IQ, your intent, your in intellectual.
0: Minden az IQ-ról szólt, hogy valaki mennyire intelligens, mennyire
1: right?
0: okos.
1: I can tell you in the information age that world has turned completely around.
0: Elmondom nektek, hogy az információ korában teljesen megfordult a világ.
1: And now companies around the world now realize that EQ, emotional equivalence, is much more important than IQ.
0: A vállalatok a világ minden részén egyre inkább rájönnek arra, hogyha valakit fel akarnak venni dolgozónak, akkor az IQ-nál sokkal fontosabb az EQ, tehát a what is E?
1: EQ, emotional.
0: Az érzelmi hányados sokkal fontosabb.
1: Right? Just because you come out of school with high grades.
0: Mert hogyha nagyon jó jegyekkel jössz ki egy iskolából.
1: High grade point average.
0: És az átlagod is nagyon magas.
1: High IQ score.
0: És az IQ-d nagyon magas.
1: Doesn't mean that you're going to be successful in the information age.
0: Ez még nem jelenti azt, hogy az információ korában sikeres leszel.
1: But if you have got relational skills.
0: De hogyha kapcsolatépítési készségeid vannak.
1: And you can work in a team.
0: És tudsz csapatban dolgozni.
1: And you can communicate well.
0: És jól tudsz kommunikálni.
1: And you're a good listener.
0: És jól tudsz meghallgatni másokat.
1: You are invaluable.
0: Akkor felmérhetetlen értékű vagy.
1: Does that make sense?
0: Érthető?
1: I realized that when I was raising my first two children.
0: Ezt az első két gyerekem felnevelésekor tudtam meg.
1: And we did all the school stuff.
0: Mindenféle dologgal foglalkoztunk az iskolában.
1: I honestly don't give, I care, but I don't care that much about all these test scores.
0: És azt mondtam nekik, hogy fontosak persze, hogy milyen jegyeket hoztok haza, de nem csinálok belőlük végzetes ügyet.
1: Because they are not an indicator of your potential.
0: Mert a lehetőségeiteket nem jelzik a jegyeitek.
1: What's important to me is your relational skills.
0: Nekem a kapcsolati képességeitek fontosabbak.
1: And we developed those with our first two children.
0: És az első gyerekünknél ezeket fejlesztettük inkább.
1: I've long since now been out in the marketplace.
0: Azóta már nagyon régen saját munkahelyük van.
1: And they're very, very, very marketable, very successful.
0: És nagyon-nagyon sikeresek, nagyon könnyen találnak munkát.
1: Both my son and my daughter have been promoted several times in the last few years.
0: Az elmúlt néhány évben a fiamat is és a lányomat is többször előléptették.
1: Why?
0: Miért?
1: Because we're in the information age.
0: Mert az információ korában vagyunk.
1: And now emotional equivalence and all the things we've been talking about today are very, very important.
0: Mert most már az érzelmi hányados, mindazok a dolgok, amikről ma beszéltünk, nagyon-nagyon fontossá váltak.
1: And I say, I close with this because I want God's people to excel, not just in the life to come, but in this life.
0: És én azért fejezem be azzal, ezért mondom mindezeket el, mert azt akarom, hogy Isten gyermekei ne csak az eljövendő életben, hanem már ebben az életben sikeresek legyenek.
1: This is what the marketplace is looking for.
0: És kiválóak legyenek. Ezt keresik a munkaadók.
1: This kind of skills we've been teaching here these last sessions.
0: Ezeket a készségeket, amiket az elmúlt tanításokban elmondtunk itt.
1: Amen?
0: Amen.
1: Amen. So these principles of the kingdom apply to this life.
0: Tehát a királyságnak ezek az alapelvei vonatkoznak erre a
1: erre az életre.
0: És az elkövetkező királyságra feltétlenül vonatkoznak.
1: Amen. Let's stand to our feet.
0: Akkor álljunk fel, fejezzük be.
1: Lord, I just want to invoke the name of our Lord Jesus Christ.
0: Uram, szeretném most a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívni.
1: And pronounce a blessing upon each and every person here.
0: És áldást mondani minden egyes emberre itt.
1: I declare that they are children of the new covenant.
0: Kinyilvánítom, hogy ők az új szövetség gyermekei.
1: Thank you, Lord, that your blessing is upon us.
0: Köszönöm, Uram, hogy a te áldásod van rajtunk.
1: And as great as the blessing was on Abraham and the promises and covenant of Abraham.
0: És amilyen nagy volt az áldás Ábrahámon és a szövetség ígéretei, amilyen nagyok voltak a számára.
1: Far greater are the promises in covenant in Christ.
0: Ehhez képest a Krisztusban kapott szövetségünk ígéretei sokkal nagyobbak.
1: And I just pray now for the release of the kingdom of God into each and every individual and family present here today.
0: És most imádkozom azért, hogy ez az áldás, a királyság áradjon ki minden egyes emberre, aki itt van, és minden családra.
1: Lord, enable us to walk in the light as you are in the light.
0: Uram, tegyél minket képessé a világosságban járni, ahogy te a világosságban vagy.
1: And to walk in true fellowship in koinonia, one with another.
0: És valódi közösségben, koinóniában tudjunk élni egymással.
1: May we heighten our emotional, our communicative skills.
0: Hadd növekedjenek bennünk, fejlődjenek a kommunikációs és kapcsolati képességek.
1: To be more effective parents.
0: Hogy hatékonyabb szülők legyünk.
1: More effective spouses.
0: Hatékonyabb házastársak legyünk.
1: More effective friends.
0: Hatékonyabb barátok.
1: Better employees.
0: Jobb munkaadók legyünk.
1: Better employers.
0: És jobb munkavállalók.
1: And Lord, I pray now your promotion and your favor upon every person here.
0: És Uram, most a te jó indulatodat és előmeneteledet imádkozom mindenkire, aki itt van.
1: I pray for the supernatural doors to open and bring favor and promotion and opportunities to everyone here.
0: Imádkozom, hogy természet fölötti ajtók nyíljanak meg, amelyek segítségével mindenki, aki itt van, előléptetés kapjon, előre menjen, magasabbra jusson.
1: Lord, you desire to demonstrate your covenant in the earth.
0: Uram, te be akarod mutatni a szövetségedet a földön.
1: Through your people.
0: A te népeden keresztül.
1: And we are a ready people that are here saying yes, Lord, yea and amen.
0: És mi ma itt készséges emberek vagyunk, akik azt mondják, hogy igen, Uram, amen.
1: We receive your spirit, the spirit of the kingdom.
0: Elfogadjuk a te szellemedet, a királyság szellemét.
1: We embrace these truths, Lord, and we'll begin to walk them out.
0: Uram, magunkévá tesszük ezeket az igazságokat, és elkezdjük megvalósítani őket.
1: And we receive the blessings that you desire to pour out upon your obedient children.
0: És elfogadjuk azokat az áldásokat, amiket ki akarsz árasztani az engedelmes gyermekeidre.
1: In Jesus name.
0: Jézus nevében.
1: Amen.
0: Amen.
2: Elhangzott Darko Kreiner királyságbeli kommunikáció című tanításának második része.
3: Ez volt a Neked szól.
4: Ez volt a Neked szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
4: Aktuális bibliai tanítások.
3: Ez a rádió.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: Bless the Lord.
3: Áldott legyen az Úr.
2: We're going to pray some more here, first of all. Before we get going, we're going to pray.
3: Come on, let's stand your feet just once more. Tovább megyünk, még egyszer álljatok fel.
2: It's the last session of the day. It's hot in here. We need to do something. Come on.
3: Father, we worship you in this place.
2: Lift up your voice. Lift up your voice. Come on, let's praise the Lord. We worship you, Lord. We extol your name. We exalt you, Father God. We exalt you. We exalt you. We glorify you. We crown you King of Kings and Lord of Lords. We give you worship.
3: Királya. Imádunk téged.
2: Oh Lord, we love you, Lord. We
3: love you with all our heart.
2: Glory to your name, Lord. Glory to your name. Father, we declare in this place that you will have your perfect way.
3: Hogy te a te tökéletes módodon fogod tenni a dolgot.
2: We ask you, Lord, for the anointing of the Holy Spirit.
3: Hogy a Szent Szellemed kenete legyen itt.
2: Father, we want to praise you for the power of the Holy Spirit.
3: Dicsérni akarunk téged a te Szent Szellemed erejéért.
2: Come upon us, Lord.
3: Szállj ránk, Uram.
2: Anoint us, Father.
3: Kenj fel minket, Atyám.
2: Come upon us.
3: Szállj ránk.
2: Open our spirit, Lord.
3: Nyisd ki, Uram, a szellemünket.
2: And cause us to hear from heaven.
3: És érd el, hogy meghalljuk a mennyből jövő üzenetet.
2: Cause us to be anointed with fresh oil.
3: És kenj fel minket friss olajjal.
2: Oh, let fresh oil come down.
3: Jöjjön le a friss olaj.
2: Oh Lord, yesterday's oil is not enough. Fresh
3: Uram,
2: oil, Lord.
3: Nem elég a tegnapi olaj. Friss olajat kérünk.
2: Oh Lord, fresh
3: Uram,
2: oil.
3: Friss olajat kérünk.
2: Fresh fire.
3: Friss tüzet.
2: Oh Lord.
3: Oh Uram.
2: We cry out to you, Lord.
3: Hozzád kiáltunk, Uram.
2: Do your works in us.
3: Tedd a te dolgaidat bennünk.
2: So that you can work through us.
3: Hogy munkálkodhass rajtunk keresztül.
2: In Jesus' name. Hallelujah. Take a seat. Bless your name. Hallelujah, Lord.
3: Álljuk a te nevedet, Uram.
2: Well, Alan has given such a big overview of so many things so far.
3: Alan eddig nagyon nagy áttekintést adott nekünk nagyon sok dologról.
2: But I am going to just pick out things from here and there, which I feel that could be added.
3: Én csak innen onnan fogok kiragadni még néhány dolgot és hozzátenni az eddig elhangzottakhoz, amiről úgy érzem, hogy szükséges.
2: First of all, I want to talk about the gifts of the Holy Spirit in a general fashion.
3: Mindenek előtt általánosan szeretnék a Szent Szellem ajándékairól szólni.
2: Now you're going to have to make your own notes.
3: Jegyzetelnetek kell ehhez.
2: But you might find it difficult because I'll go too fast.
3: De lehet, hogy nem lesz könnyű, mert gyors leszek.
2: So carry on, try if you can.
3: Úgyhogy tartsatok velem, ha tudtok.
2: What we're interested in is God the Holy Spirit.
3: A Szent Szellem Isten érdekel minket igazán.
2: Having his own way in his church.
3: Aki a saját akaratát teszi az egyházában.
2: Now we as people are incredibly good at doing things.
3: Mi emberek nagyon jól tudjuk csinálni a dolgokat.
2: And we could run the church without God.
3: És Isten nélkül is jól tudjuk működtetni az egyházat.
2: And a lot of church does run without God.
3: És nagyon sok gyülekezet működik Isten nélkül.
2: Unfortunately, that's true.
3: Sajnos ez így van.
2: We're just good at organizing things.
3: Nagyon jól tudunk szervezni dolgokat.
2: But the church is built by Jesus Christ.
3: De az egyházat Jézus Krisztus építette.
2: And the power within the church is by the Holy Spirit.
3: És az egyházba az erőt a Szent Szellem adja.
2: And that is going to require every one of us.
3: És ehhez mindannyian kellünk.
2: To be utterly submitted in our hearts.
3: Hogy a szívünkben teljesen alávetettek legyünk.
2: To let the Holy Spirit have his way.
3: hogy a Szent Szellemnek adjuk át a lehetőséget, hogy úgy cselekedjen, ahogy akar.
4: You know, if you want to see the power of God moving in the church.
3: Tudjátok, ha azt akarjátok látni, hogy Isten erején mozog az egyházban.
4: The only way is through the gateway of the gifts of the Holy Spirit.
3: Ezt egyedül a Szent Szellem ajándékain, mint kapun keresztül tudja megtenni.
4: And you know, I have always seen that the gift is the gateway to the opening for the power of God to come.
3: Tudjátok, mindig úgy láttam, hogy az ajándék az a kapu, amin keresztül Isten ereje eljöhet.
4: No gifts, no power.
3: Hogyha nincsenek ajándékok, nincs erő.
4: Come on, that's the truth.
3: Ez így van.
4: No gifts.
3: Ha nincsen ajándék.
4: No supernatural revelation.
3: Akkor nincs természet fölötti kijelentés.
4: No gifts.
3: Ha nincsenek ajándékok.
4: No supernatural activity.
3: Nincs természet fölötti tevékenység.
4: So if we want the supernatural activity of God within our churches.
3: Tehát, hogyha azt akarjuk, hogy Isten természet fölötti tevékenység a gyülekezeteinkben.
4: It's essential that you have the gifts of the Holy Spirit.
3: Akkor létfontosságú, hogy a Szent Szellem ajándékai veletek legyenek.
4: And you've got to do more than know about them.
3: És nem elég, ha csak tudtok ezekről az ajándékokról.
4: You've got to be a channel for them.
3: Hanem a csatornái kell, hogy legyetek az ajándékoknak.
4: How many channels for the Holy Spirit do we have?
3: Hány Szent Szellem csatornája van itt jelen most?
4: Yes, we're going to be a channel for your spirit.
3: Igen, a te szellemet csatornái leszünk, Uram.
4: Now, I praise God that God has given us these gifts.
3: Dicsérem Istent azért, hogy nekünk adta ezeket az ajándékokat.
4: But you see, I believe that many people within the church, they know about the gifts.
3: De én gondolom, hogy az egyházban sok ember tud az ajándékokról.
4: They're not sure about how to minister those gifts.
3: De abban nem biztosak, hogy hogyan kell szolgálni ezekkel az ajándékokkal.
4: Already you've been told that these gifts are for everyone.
3: Már hallottátok, hogy ezek az ajándékok mindenkié lehetnek.
4: And if you're confronted with a situation which needs a supernatural intervention from God,
3: hogyha
4: the gift of the Holy Spirit
3: vagy,
4: is there for you by faith.
3: Ahol szükség van Isten természet fölötti beavatkozására, akkor hit által a rendelkezésedre állnak a Szent Szellem ajándékai hozzá.
4: So we've got to learn how to access the gifts that we need.
3: Tehát meg kell tanulnunk hozzáférni a szükséges ajándékokhoz.
4: Now here are one or two principles.
3: Tehát van két alapelv ehhez.
4: How to minister the gifts of the Holy Spirit.
3: Hogyan szolgáljunk a Szent Szellem ajándékaival másoknak.
4: Now I'm talking in general terms.
3: Most általánosságokban beszélek.
4: Now it's always by the Holy Spirit.
3: Mindig a Szent Szellem által működik
4: a dolog. And if we do not constantly live in the Holy Spirit.
3: Ha nem élünk állandóan a Szent Szellemben.
4: And cultivate a life in the Holy Spirit.
3: És nem műveljük a Szent Szellemben való életet.
4: We're not going to be people who can flow in these gifts of the Holy Spirit.
3: Akkor nem tudunk a Szent Szellem ajándékaiban mozogni sem.
4: So number one.
3: Tehát először is.
4: The gifts are by the Holy Spirit.
3: Az ajándékok a Szent Szellem által
4: vannak. And I'm going to encourage you people, do not rely on the past.
3: És bátorítani akarlak titeket arra, hogy ne hagyatkozzatok a múltra.
4: Okay, you were baptized in the Holy Spirit 10 years ago.
3: De 10 évvel ezelőtt bemerültél a Szent Szellembe.
4: And Alan has encouraged you. You've got to have a now experience of God.
3: De bátorítalak téged, hogy Istent most is megtapasztalhatod újra.
4: And if we haven't got a now experience of living in the Holy Spirit,
3: a jelenben nem éljük át a Szent Szellemben való életet,
4: you're not going to have an effective now experience of using and manifesting the gifts of the Holy Spirit.
3: Akkor nem fogjátok jelenben átélni azt sem, hogy hatalmasan megnyilvánulnak a Szent Szellem ajándékai rajtatok keresztül.
4: Point number two.
3: Második pont.
4: The gifts of the Holy Spirit are never, ever, they never function by the flesh.
3: Soha nem működnek a test segítségével.
4: They're not by our own will.
3: Nem az akaratunk szerint működnek.
4: We can be confronted by situations when we haven't got an answer.
3: Találkozhatunk olyan helyzetekkel, amikor nem tudjuk a választ.
4: It could be that God would just remove the ability to see or to understand that does happen.
3: Lehet, hogy Isten egyszerűen elvette a képességünket akkor éppen arra, hogy megértsük, hogy mi történik ott.
4: But we should not and we must not do it in our own flesh by our own will or by our flesh.
3: De semmiképpen sem cselekedhetünk a saját akaratunk szerint, a saját testünkből.
4: The next thing I want to say, the gifts of the Holy Spirit are ministered in love.
3: Ajándékaival szeretetben kell szolgálnunk.
4: And I believe that that is a key thing because the love of God is flowing towards that person that you're ministering to.
3: Mert Isten szeretetének áradnia kell afelé az ember felé, akinek szolgálsz, mert Isten önti a szeretetét feléje.
4: And the Lord loves his church.
3: És Isten szereti az egyházát.
4: And as we minister the gifts into the church, he loves his church.
3: És ahogy szolgálunk az ajándékaival az egyházat, ő közben szereti az egyházat.
4: If the gift is not ministered in love,
3: hogyha nem szeretettel szolgálunk az ajándékkal,
4: it has an edge on it,
3: akkor éles lesz,
4: and it is not received.
3: És nem fogadja be a másik ember.
4: Come on, can you hear me?
3: Értitek?
4: And so, these are foundational things.
3: Ezek alap dolgok.
4: We have to minister those gifts in love.
3: Szeretettel kell szolgálnunk ezeket az ezekben az ajándékokban.
4: And the next thing, we have to minister the gifts naturally.
3: A következő pedig az, hogy természetes módon kell ezt tennünk.
4: There's some people who, when they begin to prophesy, they speak in some strange voice like this, as if they have to talk like God in order to prophesy.
3: Mint hogy úgy kellene beszélni, mint Isten beszél, hogyha profétálni akarnak.
4: You know, we have to do minister these gifts naturally.
3: De nekünk természetes módon kell szolgálnunk ezekkel az ajándékokkal.
4: And each one of us will do things differently.
3: Mindegyikünk máshogy teszi a dolgokat.
4: But be yourself.
3: De légy önmagad.
4: And you can speak in a normal language when you speak a prophecy.
3: Amikor profétálsz, természetes hanghordozással beszélhetsz a saját nyelvedet.
4: And you don't have to speak some strange archaic language.
3: Nem kell valami ősi változatban beszélned a nyelvet.
4: You know, God does understand our plain English, our plain languages.
3: Mert Isten érti a mi teljesen köznapi konyha nyelvünket is.
4: So come on, we can be natural.
3: Tehát lehetünk természetesek.
4: The last point I want to make here is, and it's already been spoken this morning, is that these gifts are for the building up and never for the tearing down.
3: Célja mindig az építés és soha nem a rombolás.
4: The gifts build the body of Christ.
3: Az ajándékok építik Krisztus testét.
4: Do you know one wonderful thing is that the gifts will build you whilst you build others.
3: Hogy az ajándékok építenek téged, miközben te építesz másokat.
4: That is true. As you use the gifts of the Holy Spirit,
3: ahogy használod a Szent Szellem ajándékait,
4: you yourself are edified and built up.
3: Te magad is épülsz és felépülsz, megépülsz.
4: Because God is such a giver.
3: Mert Isten ad.
4: Now, I just want to say this because it's very precious to my heart.
3: Ezt azért akarom elmondani, mert az én szívemnek ez nagyon drága.
4: Talking about the gifts in general.
3: Amikor általánosságban beszélünk az ajándékokról.
4: God the Father.
3: Az Atya Isten.
4: Gave God the Son.
3: Adta a Fiú Istent.
4: God the Son gave the Holy Spirit.
3: Adta a Szent Szellemet. Szent Szellem Isten.
4: God's a giver.
3: Isten adakozó.
4: Did you understand that?
3: Értitek?
4: He just gives and gives
3: ad,
4: and gives.
3: És ad.
4: This is the heart of God.
3: Isten szíve ilyen.
4: Now, when it comes to the manifesting of the gifts of the Holy Spirit.
3: Amikor a Szent Szellem ajándékainak a megnyilvánulásáról van szó.
4: If the gifts of the Holy Spirit are the manifestation of the Holy Spirit.
3: Mert ugye a Szent Szellem ajándékai azok a Szent Szellem megnyilvánulásai.
4: If the gift of the Holy Spirit is showing you what the Holy Spirit is like.
3: A Szent Szellem ajándéka megmutatja, hogy milyen a Szent Szellem.
4: It is going to be like God.
3: Tehát olyanok, mint Isten.
4: Giving and giving and giving again.
3: És adnak, és adnak, és újra adnak.
4: Loving.
3: Szeretnek.
4: And loving again.
3: És szeretnek, szeretnek, és újra szeretnek.
4: Because this is our God.
3: Mert Istenünk ilyen.
4: Are you with me?
3: Tudtok követni?
4: So he gives and he loves.
3: Tehát ő ad és szeret.
4: So God the Father gave God the Son.
3: Tehát az Atya Isten adta a Fiú Istent.
4: God the Son gave God the Holy Spirit.
3: És a Fiú Isten adta a Szent Szellem Istent.
4: The God the Holy Spirit gave the gifts.
3: Isten adta az ajándékokat.
4: And now we've got the gifts.
3: És most itt vannak nekünk az ajándékok.
4: 9 gifts of the Holy Spirit.
3: A Szent Szellemnek 9 ajándéka.
4: 8 of those gifts.
3: Közülük 8.
4: Are for you to be empowered to give them away.
3: Arra van, hogy erőt kapj arra, hogy tovább tud ezeket
4: adni. One gift is for you.
3: Egy ajándék a tied,
4: the
3: csak neked van.
4: A
3: nyelveken szólás ajándéka.
4: The one gift for you.
3: Ez az egyetlen, ami neked van, a te érdekedben van.
4: And with this one gift you build yourself
3: ezzel
4: up.
3: Ez az egy ajándékkal önmagadat építed fel.
4: So that you are empowered.
3: Hogy erőt kapja ahhoz.
4: To give eight gifts away.
3: Hogy a többi ajándékot átad.
4: Come on, the other eight gifts are not for you, they're for everybody else.
3: A többi nyolc ajándék nem téged szolgál, hanem a mindenki
4: why
3: más.
4: Why is that?
3: Miért van ez így?
4: It's so that you can be like
3: azért,
4: God.
3: Azért, hogy olyan lehess, amilyen Isten.
4: He's a giver.
3: Mert ő adakozó.
4: And you can be like God.
3: És te is lehetsz olyan, mint Isten.
4: You can be a giver.
3: Adakozó lehetsz.
4: Come on, church, we're gonna be givers.
3: Legyünk tehát egyház, legyünk
4: odakozók.
3: És Isten a legjobbat adja nekünk, hogy mi is azt adhassuk tovább. Ezáltal ezeket az ajándékot adhatjuk más embereknek, ilyen módon adhatunk Istennek. Tehát Isten eleje úgy nyilvánul meg, hogy ajándékokat ad. Nem,
4: I never like a meeting where there's no manifestation of gifts.
3: És nem szeretem az olyan alkalmakat, ahol nem nyilvánulnak, nem nyilvánulnak meg az ajándékok. Játnunk kell Isten
4: erejét. I want to see God manifesting himself in the place.
3: Isten megnyilvánul egy adott helyen.
4: I want to see the glory of the Lord being revealed.
3: Látni akarom, hogy Isten dicsősége megnyilvánul.
4: I want to see God being glorified.
3: Látni akarom, hogy Isten megdicsőül.
4: Okay, let's look at another one.
3: Akkor nézzünk meg még valamit.
4: Now, you see, when you've been moving in a gift, say, for 10 years or 20 years.
3: Amikor mondjuk már 10 vagy 20 éve mozogsz egy ajándékban.
4: You could think to yourself, I'm pretty good at this, I know what to do.
3: Akkor gondolhatod azt, hogy már elég jó vagyok ebben, már tudom, mit kell csinálni.
4: But I want to say to you.
3: De én azt akarom mondani nektek.
4: We never come to a place where we are
3: soha nem jutottunk el odáig,
4: in a gift.
3: Amikor már eléggé begyakoroltunk egy ajándékot.
4: And we can work independently.
3: És önállóan dolgozhatunk benne.
4: Danger zone.
3: Ez egy veszélyes terület.
4: Come on, church leaders can get there.
3: Gyülekezeti vezetők bejuthatnak ebben a csapdában.
4: I know what I'm doing here. And so you know I can just move out in this.
3: Tudom már, hogy kell ezt csinálni, amit itt csinálok, úgyhogy kilépek és csinálom.
4: Even when you become practiced with the Holy
3: Spirit,
4: practiced in using that gift of the Spirit.
3: Jól begyakoroltad a Szent Szellem valamelyik ajándékának a használatát.
4: Always be absolutely dependent upon the Holy Spirit.
3: Mindig függ teljesen maradéktalanul a Szent Szellemtől.
4: All those gifts function by the Holy Spirit.
3: Mert mindezek az ajándékok a Szent Szellem által működnek.
4: Do you know one thing which will stop us from moving in the
3: gifts
4: of the Holy Spirit?
3: Tudjátok, mi az a dolog, ami megakadályozhatja, hogy a Szent Szellem ajándékaiban mozogjunk?
4: It's lack of confidence.
3: Az önbizalom hiánya.
4: You know, you just don't think, could I do that?
3: Amikor úgy érzed, hogy megtehetem én ezt, nem tudom, hogy
4: I do that?
3: Merjem ezt megtenni?
4: Do I trust what I heard?
3: Megbízom abban, amit hallottam Istentől.
4: Who's had such conversations in their
3: head? Kinek volt már a saját fejében ilyen beszélgetés?
4: Come on, be truthful, that's it. Yes, we had these doubts, we had these questions.
3: Bennünk vannak ezek a kérdések, ezek a kétségek, hogy megtehetem ezt?
4: You think, now was that God or did I make that up?
3: Amikor azt gondolod, hogy Isten szólt nekem, vagy én találtam ki?
4: Come on, that's what we do.
3: Ilyenek vagyunk, ezt csináljuk
4: általában.
3: De el kell jutnunk odáig, amikor már magabiztosak vagyunk Istenben.
4: And I want to say to you, does become easier as you become more practiced.
3: És hogy mondjam azt, hogy egyre könnyebb lesz ez, ahogy egyre többet gyakoroljátok.
4: But that is totally dependent upon a place of faith.
3: De ez teljesen csak úgy működik, ha a hitben vagytok.
4: So the gifts of the Holy Spirit will function when we have got confidence and when we move in faith.
3: Tehát a Szent Szellem ajándékai akkor működnek, amikor magabiztosak vagyunk és hitben mozdulunk.
4: Another thing is that you can't.
3: Egy másik dolog.
4: You must be willing to be used.
3: Hajlandónak kell lennetek arra, hogy Isten használjon titeket.
4: I guess most of you sitting here would say, "Oh, I'm willing, Lord, I'm willing."
3: Gondolom, hogy a legtöbben, akik itt ültök, mindenképpen azt mondanátok, "Oh, Uram, én hajlandó vagyok, én kész
4: now,
3: vagyok."
4: Now, let me put this scenario before you.
3: Akkor a következő helyzetet lefestem elétek.
4: And see if you're still willing.
3: És akkor kiderül, hogy tényleg még mindig hajlandóak vagytok.
4: At 3 o'clock in the morning.
3: Hajnal 3 óra van.
4: And a telephone rings.
3: Csörög a telefon.
4: Would you come quickly to my house? I need you to pray for me.
3: Gyorsan átjönnél hozzám, mert szükségem van rá, hogy imádkozz értem.
4: And perhaps there's somebody who is in desperate need and they need the prayer for healing the sick.
3: És lehet, hogy ez egy kétségbeesett szükségben van ez az ember, valakinek meg kell gyógyulni egy betegnek. Kész vagy?
4: Now that might be extreme, but lehet, you know there are many times when God will test you whether you are willing to be used.
3: Hogy hajlandó vagy arra, hogy hogy használjon téged.
4: So these are foundational things.
3: Tehát ezek alap dolgok.
4: Some gifts grow to such a maturity.
3: Némely ajándékok olyan érettségre jutnak bennünk.
4: That person becomes a gift to the church.
3: Hogy ajándékká válunk az egyház számára.
4: Like the gift of prophecy, and somebody might grow to maturity, and then eventually that person becomes a prophet.
3: Például a profétálás ajándéka annyira érettségre juthat egy emberben, hogy végül már maga az illető egy ajándék lesz az egyház számára, mint proféta.
4: Now this is another thing I want to say.
3: Ez egy másik dolog, amit szeretnék mondani.
4: Gifts function where they are received.
3: Ott működnek, ahol elfogadják őket.
4: You know. Probably many of you have been into church situations where you know they would never receive these gifts of the Holy Spirit.
3: Tudjátok, valószínűleg már mindannyian voltatok, vagy sokan olyan egy-egy gyülekezeti helyzetben, ahol tudtátok, hogy ezeket az ajándékokat a jelenlévők nem fogadnák el.
4: And what's the result?
3: És mi az eredménye ennek?
4: No gifts of the Holy Spirit.
3: A Szent Szellem ajándékai nem működnek.
4: So this is a foundational thing.
3: Tehát ez egy alap dolog.
4: Gifts function where they are received and where there is a right understanding
3: concerning
4: them. Ahol
3: befogadják őket, és ahol a megfelelő módon állnak hozzájuk az emberek.
4: Where there's an expectancy of faith for them.
3: Ahol hittel számítanak rá, hogy működni fognak.
4: This is important.
3: Ez fontos.
4: Where they operate in the leadership grows to such a maturity.
3: Némely ajándékok olyan érettségre jutnak bennünk.
4: That person becomes a gift to the church.
3: Hogy ajándékká válunk az egyház számára.
4: Like the gift of prophecy, and somebody might grow to maturity, and then eventually that person becomes a prophet.
3: Például a profétálás ajándéka annyira érettségre juthat egy emberben, hogy végül már maga az illető egy ajándék lesz az egyház számára, mint proféta.
4: Now this is another thing I want to say.
3: Ez egy másik dolog, amit szeretnék mondani.
4: Gifts function where they are received.
3: Ott működnek, ahol elfogadják őket.
4: You know, probably many of you have been into church situations where you know they would never receive these gifts of the Holy Spirit.
3: Tudjátok, valószínűleg már mindannyian voltatok, vagy sokan olyan egy-egy gyülekezeti helyzetben, ahol tudtátok, hogy ezeket az ajándékokat a jelenlévők nem fogadnák el.
4: And what's the result?
3: És mi az eredménye ennek?
4: No gifts of the Holy Spirit.
3: A Szent Szellem ajándékai nem működnek.
4: So this is a foundational thing.
3: Tehát ez egy alap dolog.
4: Gifts function where they are received and where there is a right understanding concerning them.
3: Ahol befogadják őket, és ahol a megfelelő módon állnak hozzájuk az emberek.
4: Where there's an expectancy of faith for them.
3: Ahol hittel számítanak rá, hogy működni fognak.
4: This is important.
3: Ez fontos.
4: Where they

0: to church situations where you know they would never receive these gifts of the Holy Spirit.
1: Tudjátok, valószínűleg már mindannyian voltatok, vagy sokan olyan egy-egy gyülekezeti helyzetben, ahol tudtátok, hogy ezeket az ajándékokat a jelenlévők nem fogadnák el.
0: And what's the result?
1: És mi az eredménye ennek?
0: No gifts of the Holy Spirit.
1: A Szent Szellem ajándékai nem működnek.
0: So this is a foundational thing.
1: Tehát ez egy alap dolog.
0: Gifts function where they are received and where there is a right understanding
1: concerning
0: them.
1: Ahol befogadják őket, és ahol a megfelelő módon állnak hozzájuk az emberek.
0: Where there's an expectancy of faith for them.
1: Ahol hittel számítanak rá, hogy működni fognak. Ez fontos.
0: Where they operate in the leadership.
1: Ahol működnek a vezetőkben is.
0: If you go into a church and the gifts of the Holy Spirit are not operating in that leadership,
1: hogyha elmész egy gyülekezetbe, ahol a vezetőségben nem működnek a Szent Szellem ajándékai,
0: and the leadership doesn't have any respect for the gifts of the Holy Spirit,
1: és a vezetők nem tisztelik a Szent Szellem ajándékait,
0: those gifts are not going to work there.
1: Ott nem fognak működni az ajándékok.
0: The Holy Spirit is grieved and he's not released in that situation.
1: Mert a Szent Szellem megszomorodott, mert nem engedték őt szabadon abban a helyzetben.
0: The freest atmosphere in which gifts are released.
1: A legszabadabb légkör, amelyben az ajándékok felszabadulhatnak,
0: is where they are considered essential by the leadership.
1: Ahol létfontosságúnak tekintik őket a vezetők.
0: If they are essential,
1: hogyha létfontosságúak az ajándékok,
0: the leadership are going to make way for this.
1: Akkor a vezetők helyet fognak csinálni nekik.
0: Gifts will be functioning where they are recognized and encouraged.
1: Működnek, ahol felismerik őket és bátorítják őket.
0: Where they judged and monitored correctly.
1: Ahol a megfelelő módon felügyelnek rájuk és megfelelő módon bírálják el a működésüket.
0: So that everybody's got confidence to function.
1: Hogy mindenki maga biztosan merje használni őket.
0: And gifts will function when they are obeyed and responded to.
1: És ott működnek az ajándékok, ahol engedelmeskednek nekik, és ahol reagálnak rájuk.
0: Come on, that's foundational common sense, isn't it?
1: Ez alapvető, és hát a józanész is ez diktálja.
0: Why would God speak to a church if the church has not obeyed the last word they had?
1: Hogy miért szólna az Isten egy gyülekezethez, hogyha a legutóbbi üzenetének még mindig nem engedelmeskednek?
0: So there has to be a response and obedience.
1: Tehát reagálni kell, válaszolni kell, és engedelmeskedni kell.
0: And in 1 Corinthians 14 verse 1,
1: 1 Korintus 14:1,
0: we're told to desire earnestly those higher gifts.
1: Azt mondja Pál, hogy komolyan vágyjanak a magasabb rendű ajándékokra.
0: And come on, we're going to desire the gifts.
1: Tehát vágynunk kell az ajándékokra.
0: That's foundational. We desire them.
1: Ez alapvető, hogy vágyjunk rá.
0: Sorry, my love. How do we demonstrate the desire in our hearts?
1: Hogyan mutathatjuk ki, hogy milyen vágy van a szívünkben?
0: We're going to pray for them.
1: Imádkozhatunk az ajándékokért. Kereshetjük őket.
0: We're going to create a right spiritual expectancy.
1: A megfelelő szellemi várakozást létrehozhatjuk.
0: We're going to release those gifts.
1: És felszabadíthatjuk az ajándékokat.
0: Now, sometimes the person with the gift.
1: Néha az, akinek ajándéka van.
0: Maybe quite a young Christian.
1: Lehet, hogy még fiatal keresztények.
0: And so the church leaders.
1: Tehát a gyülekezeti vezetők.
0: Have to have a honoring and a respect for the gift.
1: Nek tisztelniük kell az ajándékot és becsülniük kell.
0: And to trust the power of the Holy Spirit through that person.
1: És bízniuk kell a Szent Szellem erejében, hogy az mozgatja az illető friss hívőt.
0: Now I'm going to speak about these the revelation gifts.
1: Most szeretnék a kijelentési ajándékokról beszélni.
0: This morning Alan has spoken about wisdom, knowledge, the word of wisdom and the discerning of spirits.
1: A tudomány beszédéről és a szellemek megkülönböztetéséről.
0: Now if you want to turn back in your notes.
1: Hogyha a jegyzetetekben visszalapoznátok.
0: And you look at number one, if you look at the word of wisdom.
1: És először is, ha megnéznétek a bölcsesség beszédét.
0: I'm going to just say something which might be just a little bit of an addition to some of the things that Alan said.
1: Or
0: I might be underlining something.
1: Ami kicsit hozzátesz ahhoz, amit kiegészíti azt, amit Alan mondott, illetve aláhúznék néhány dologot.
0: Now, first of all, the revelation gifts, these three gifts,
1: a kijelentési ajándékot, ez a három
0: word of knowledge, discerning of spirits.
1: A tudománybeszéd, a bölcsességbeszéd és a szellemek megkülönböztetése.
0: Now, notice I've called them revelation gifts.

0: Figyeljétek meg, hogy ezeket kijelentési ajándékoknak neveztem, kinyilatkoztatási ajándékoknak,
1: ezt azért mondom,
0: mert ezek felfednek dolgokat, kijelentenek dolgokat.
1: They reveal something which is supernatural in the heart of God.
0: Ami természet fölötti módon van Isten szívében.
1: Now those gifts are for uncovering and exposing.
0: Ezeknek az ajándékoknak az a célja, hogy leleplezzenek dolgokat, felszínre hozzanak dolgokat.
1: Now, how do you receive such a gift?
0: Hogyan lehet ilyen ajándékot kapni?
1: Now, I'm not talking about the initial occasion of receiving that gift.
0: Most nem arról beszélek, hogy amikor először megkapjuk ezt az ajándékot, vagy az ilyen ajándékot.
1: Now I'm saying, now say in this meeting, and
0: mondjuk
1: you were to receive a gift of the word of knowledge concerning something. How would you discern that you were receiving that gift?
0: És kapsz egy tudománybeszédét valamiről, akkor hogy jössz rá, hogy kaptál ajándékot erről, vagy egy kijelentést kaptál erről?
1: Now for us to understand this whole spiritual realm,
0: ahhoz, hogy megértsük ezt az egész szellemi világot,
1: we've got to get comfortable functioning in this spiritual realm.
0: Kényelmesen kell, hogy tudjunk működni, mozogni a szellemi világban.
1: And you've got to become acquainted with different levels and types of anointing.
0: Ismerőssé kell, hogy válj a keret különböző fajtáiban és szintjeiben.
1: Okay, so we were talking about receiving these gifts.
0: Tehát az ajándékok megkapásáról beszéltünk.
1: How do you know
0: hogyan
1: that a gift is coming upon you?
0: Hogy rád szállt egy ajándék?
1: Now, I want to say to you, you have to get familiar with this spirit realm.
0: Tehát azt akarom mondani, hogy ismerőssé kell, hogy váljatok a szellemi világgal.
1: You have to become familiar with living in the Holy Spirit.
0: Meg kell, hogy tanuljatok együtt élni a Szent Szellemmel.
1: You know the Holy Spirit is a person.
0: Tudjátok, a Szent Szellem egy személy.
1: And he has got moods and ways in which he speaks.
0: Mozdulásai vannak, hullámai vannak. Vannak módjai annak, ahogyan ő viselkedik és ahogyan szól hozzánk.
1: You've got to get comfortable in
0: vannak
1: that place.
0: És kell, hogy otthonosan mozogj ebben a
1: közegben.
0: Azt kell mondanom neked, hogy ezt nem tudod, ez
1: milyen.
0: Vannak bizonyos dolgok, amik kinyitják az ajtót a Szent Szellem jelenlétéhez.
1: Worship,
0: az imádás
1: and thanksgiving.
0: És a hálaadás.
1: These two will open up the big doors and let you come right into his glorious presence.
0: Ez a két dolog kinyitja a hatalmas ajtókat, és akkor beléphetünk az ő dicsőséges jelenlétébe.
1: Come on, you can't worship him enough, and you can't give enough thanks.
0: Nem
1: come on, you can sing all day long, and you can worship him in your heart.
0: És
1: and
0: I'm just
1: walking around humming my song and singing my song because I worship the Lord.
0: És lehet állandóan egész nap hálát, lehet egész nap állandóan imádni az Urat, dicsérni. Én is úgy járkálok otthon, hogy
1: yes,
0: énekelmet énekelem, imádom az Urat állandóan, ezt meg tudjuk tenni. Nektek is ezt kell tennetek. Ilyen szellemi légkörben kell élnünk.
1: Now, these revelation gifts,
0: ezek a kijelentési ajándékok
1: are some of the most difficult to receive.
0: Azok közé tartoznak, amelyeket a legnehezebb megkapni.
1: Because the kind of anointing that brings that gift to you is the lightest anointing.
0: Mert az a legkönnyebb fajta kenet hordozza ezeket az ajándékokat.
1: And it's by a quiet word in your spirit.
0: És ez csendesen szól a szellemedben.
1: By a light feeling upon you.
0: És könnyű érzés jelent rajtad.
1: And it's sometimes it could be light, so light that you could ignore it.
0: És néha lehet annyira könnyű, hogy figyelmen kívül hagyod.
1: Or you don't believe it.
0: Vagy nem hiszed el.
1: Or you disobey it.
0: Vagy nem engedelmeskedsz neki.
1: Now, that anointing can come like that.
0: Ez a kenet jöhet tehát így.
1: And then the Lord will begin to give clarity to what that anointing is for.
0: És utána az Úr elkezdi megvilágítani, hogy mire való ez a kenet.
1: And I venture to say to you.
0: Merem azt mondani nektek.
1: Whether it's a word of wisdom,
0: hogy akár bölcsességbeszéde, akár tudománybeszéde,
1: or discerning a spirit,
0: akár a szellemek megkülönböztetése,
1: amiről szó van.
0: Ez így jön mind a három.
1: As a light anointing upon you.
0: könnyű kenet, ami rád száll.
1: And it can come with a prophecy.
0: Jöhet proféciával.
1: It could come with an audible voice, like Moses heard the audible voice of God.
0: Jöhet hallható hanggal, ahogy Mózes hallotta Isten hallható hangját.
1: And Alan said about Paul having that vision on Alan the ship. You remember when he was on that shipwreck?
0: Amikor Pálnak volt ez a látomása a hajón, tudjátok, ami előtt hajótörést szenvedtek.
1: The angel of the Lord appeared to him.
0: Az Úr angyala jelent meg Pálnak.
1: And he can come with a dream.
0: Aztán jöhet álomban.
1: When Joseph was in the prison.
0: Mint amikor József a börtönben
1: volt. He had dreams.
0: Neki álmai voltak.
1: Which gave him knowledge.
0: Amelyek tudást adtak neki.
1: It could even come with tongues and interpretation.
0: Jöhet nyelveken szólással és annak magyarázatával.
1: Acts chapter 6 and verses 1 to 7 are an example.
0: Az Apcsel 6 első 7 verse példa erre.
1: Now, all of those examples.
0: Mindezek a példák.
1: They're all the kinds of ways in which a word of wisdom could come to you.
0: Annak módjai, ahogyan bölcsesség beszédét kaphat az ember.
1: Now, what is this? What is the real essence of a word of wisdom?
0: Mi az igazi lényege a bölcsesség beszédének?
1: This is the way I would put it.
0: Én a következő módon fejezném ki.
1: It is the supernatural revelation by the Holy Spirit.
0: A Szent Szellem természet fölötti kijelentése.
1: Concerning the purposes, the divine purposes in the mind of God.
0: Az Isten elméjében levő isteni célokról.
1: And when we're talking about the word of wisdom.
0: És amikor a bölcsesség beszédéről beszélünk.
1: It is frequently speaking of the future.
0: Gyakran a jövőt érinti a dolog.
1: Because after all, if you've got a word of need a word of wisdom, it's what do I do gift?
0: Ez arról szól ez az ajándék, hogy mit kell tennem?
1: Keep you asking the question, what do I do?
0: Az a kérdés mellette, hogy mit tegyek?
1: And so that's referring to the future. What do I do?
0: Tehát a jövőre vonatkozik. Mit tegyek?
1: And that's when God brings the word of wisdom.
0: És Isten ekkor hozza a bölcsesség üzenetét.
1: Just like that King Solomon was asking, what
0: ahogy
1: do I do?
0: Solomon király. És megkérdezte, mit tegyek?
1: I'm sure Paul was asking on that ship, what do I do?
0: Biztos vagyok benne, hogy Pál is kérdezte azon a hajón, hogy most mit tegyek?
1: And God intervened with that word of wisdom.
0: És Isten beavatkozott a bölcsesség
1: beszédével. God intervened with the word of wisdom. Now I'm going to tell you this little story.
0: Elmondom ezt a kis történetet.
1: This was some years ago when I was in Poland.
0: Néhány évvel ezelőtt történt Lengyelországban.
1: And I was finishing a conference.
0: Éppen befejeztem egy konferenciát.
1: And I was going to demonstrate the gifts of the Holy Spirit.
0: És meg akartam mutatni a Szent Szellem ajándékait.
1: And the Lord said to me.
0: És az Úr azt mondta nekem.
1: When he drew my attention to a woman who was wearing a red sweater.
0: Amikor felhívta figyelmet egy piros kardigánt viselő hölgyre.
1: And I want you to pray for some people to receive the baptism of the Holy Spirit.
0: Azt mondta az Úr, hogy ezt akarom, hogy imádkozz néhány emberért, hogy kapják meg a Szent Szellem keresztségét.
1: And so he drew my attention just to this woman. I didn't know her.
0: Felhívta Isten a figyelmemet erre az asszonyra, én nem ismertem őt.
1: And the light anointing in my spirit said, that's the one.
0: És a szellememben egy könnyű keret azt mondta, hogy ő az.
1: And then I'm standing on the platform.
0: És ugye ott álltam a színpadon.
1: And I'm continuing to do the teaching and preaching.
0: És tovább tanítok és prédikálok.
1: And I think.
0: És arra gondolok.
1: That's dangerous.
0: Ez veszélyes.
1: I start thinking, well, say she doesn't receive immediately.
0: Elkezdtem azon gondolkodni, mi lesz, ha rögtön nem kapja meg.
1: Perhaps you'd be sensible to have another person.
0: Talán gondoltam, hogy ugye a dolog alátámogatására hát, ha mutat Isten egy másik embert.
1: And so I was thinking to myself, have two is better than one.
0: Tehát arra gondoltam, na ezt a kettőt fogom kiválasztani.
1: And the Spirit of the Lord spoke quietly.
0: És az Úr szelleme csendesen szólt hozzám.
1: And it was wisdom.
0: És az bölcsesség volt.
1: One is enough.
0: Azt mondta, egy elég.
1: But I didn't listen.
0: De nem figyeltem rá.
1: And so I called the lady with the red sweater.
0: Tehát előre hívtam a piros kardigános
1: hölgyet. And I called another lady who was putting her hand up and wanting me to have her.
0: Aki nagyon nyújtogatta a kezét, nagyon akartak, hogy kiválasszam.
1: So I had two ladies on the platform.
0: Tehát két hölgyet hívtam fel a színpadra.
1: And I was going to demonstrate how you receive the baptism of the Holy Spirit.
0: És be akartam mutatni, hogy kell Szent Szellem keresztséget kapni.
1: And so I lay my hands on one.
0: Tehát rátettem a kezem az egyikre.
1: Not the lady with the red sweater.
0: Nem a piros kardigánosra.
1: And nothing happens.
0: Semmi nem történt.
1: And you know, she needs an explanation for this.
0: És akkor ugye szükség van ezt
1: and
0: megmagyarázni.
1: She needs more understanding there.
0: És ugye mondom, hogy többet kell, hogy értsen a dologra.
1: So then I lay my hands on the lady with the red sweater.
0: Úgy utána rátettem a kezem a piros kardigános hölgyre.
1: Oh, her spirit's open.
0: Oh, a szelleme nyitva volt.
1: And the spirit of God falls on her.
0: És Isten szelleme rászállt.
1: And she's speaking in tongues.
0: És nyelveken kezdett
1: szólni. And then I want to hide the other lady.
0: És a másik, hogy szívesen eldugtam volna.
1: But that is just an example
0: de csak egy példa.
1: Of what can happen
0: arról,
1: if you disobey when the Spirit of God speaks.
0: Amikor engedetlen vagy az iránt, amit Isten szelleme mond.
1: Now let's look at the word of knowledge.
0: Most nézzük meg a tudománybeszédét.
1: Now I call this
0: Esté,
1: the what is happening gift.
0: A mi történik ajándéknak
1: hívom. You just remind yourself what is happening. If that's the question you're asking.
0: Csak hogy emlékezzetek rá, amikor azt a kérdést teszed fel magadban, hogy mi történik itt, akkor erre az ajándékra van szükséged.
1: You need a word of knowledge.
0: Szükséged van egy tudománybeszédére. Mi történik itt? Mi folyik itt?
1: Now this gift has got a wide use.
0: Ezt az ajándékot nagyon széles körben lehet használni.
1: It could be in a company of people.
0: Lehet egy társaságban.
1: What is happening in this church situation?
0: Mi történik ebben a gyülekezeti helyzetben?
1: It could be that God would reveal to you the happenings going on in a whole community.
0: Vagy lehet, hogy Isten azt jelenti ki neked, hogy mi történik egy egész lakóközösségben.
1: It's a very useful gift in the place of prayer.
0: Ez egy nagyon hasznos ajándék az imádkozásban.
1: What is happening? How do we pray?
0: Mi történik? Hogyan imádkozzunk?
1: And revelation will come.
0: És jön a kijelentés.
1: And it can come with just a clear word of knowledge. This is what we're to do. This is how we
0: pray. Egyértelmű tudománybeszédével, hogy ezt kell tenni, így kell imádkozni most.
1: It's a wonderful gift.
0: Ez egy csodálatos ajándék.
1: It's a supernatural word of revelation.
0: Ez természetfölötti kijelentés.
1: Concerning present or past activity.
0: A jelen vagy a múlt valamelyik tevékenységéről.
1: Did you hear that?
0: Hallottátok?
1: Concerning present or past activity.
0: Tehát a jelenlegi vagy múltbeli tevékenységről.
1: The word of wisdom is usually concerning future activity.
0: A bölcsesség beszéde jövendőbeli tevékenységre vonatkozhat.
1: There's an example in Acts 10 verse 19 and to 20. Peter on the housetop.
0: Van erre példa. Péter ott van ugye a háztetőn.
1: Remember Peter had the vision on the top of the house concerning
0: Péter,
1: the law.
0: A háztetején a törvényről.
1: God pulled away the veil that was on his mind.
0: És Isten elhúzta azt a leplet, ami Péter elméjén volt.
1: Gave him spiritual wisdom and revelation.
0: És adott neki szellemi bölcsességet és kijelentést.
1: Gave him knowledge, verse 34.
0: Tudást adott neki a 34. versen.
1: Now what else could we say about this gift of knowledge?
0: Mit mutatunk még a tudománybeszédének az ajándékáról?
1: It remember it's a revelation gift, it reveals.
0: Ne felejtjétek, ez egy kijelentési ajándék, tehát felfed dolgokat.
1: It's revealing what's happening in the spirit realm.
0: Felfedi, hogy mi történik a szellemi világban.
1: But it's also revealing what's happening in hearts.
0: De azt is felfedi, mi történik a szívekben.
1: And Alan mentioned the woman at the well in Samaria.
0: Említett a samáriai asszonyt ugye a kútnál.
1: Jesus used that gift
0: Jézus
1: to reveal her heart.
0: Használta ezt az ajándékot arra, hogy leleplezze, mi van a nő szívében.
1: It also reveals actions.
0: Leleplez felfed cselekedeteket is.
1: There's a story in 2 Kings chapter 5 verse 25.
0: 5:25-ben van egy történet.
1: Well, Gehazi goes after Naaman. Remember the story.
0: Naaman utána megy, emlékeztek a történetre, ugye?
1: And he tells a big lie to Elijah.
0: És egy nagy hazugságot mond Elizeusnak.
1: Oh, I've not been anywhere.
0: Nem voltam én sehol.
1: But Elijah saw him,
0: de
1: what Elizeus he was doing,
0: látta,
1: cheating,
0: hogy mit csinált,
1: trying to get money.
0: Ahogy csalt és megpróbált pénzhez jutni.
1: What is happening gift?
0: Ez a mi történik ajándék.
1: Revealing actions.
0: Ami cselekedeteket fed fel.
1: Now, it's also used very effectively.
0: Nagyon hatékonyan lehet használni.
1: in conjunction with the healing gifts.
0: A gyógyítási ajándékokkal összefüggésben.
1: Many people function in a healing gift.
0: Nagyon sokan, akikben működik a gyógyítási ajándéka.
1: By the word of knowledge.
0: A tudomány beszéde által.
1: Because there's many ways of functioning in a healing gift.
0: Tehát nagyon sok módon lehet gyógyítási ajándékban működni.
1: And so the word of knowledge is one of the means for healing.
0: Az eszköze a gyógyításnak.
1: God knows situations.
0: Isten ismeri a helyzeteket.
1: God knows situations. And he's looking at people's needs.
0: És megnézi az emberek szükségeit.
1: Now why should he do that?
0: Miért kell?
1: What is the value of that gift of knowledge
0: when
1: somebody is going to be prayed for healing?
0: A tudománybeszédének, amikor valaki a gyógyulásáért kell imádkozni.
1: Now this is how I understand this.
0: Én a következő módon értem ezt.
1: Now if there is a word of knowledge concerning a sickness or a disease.
0: Hogyha egy betegséggel kapcsolatban elhangzik egy tudománybeszéde.
1: And that is spoken out.
0: És tehát kimondja valaki.
1: Now, the Lord spoke to me this morning as I walked in here.
0: Például, ahogy ma délőtt bejöttem ide, az Úr szólt hozzám.
1: And there's a gentleman sitting on that row over there. I don't know who
0: you are. A sorban ott ül egy férfi, nem tudom ki vagy te. Előtted van valaki,
1: yes,
0: az a férfi, igen,
1: yes,
0: te.
1: Stand up, please.
0: Állj fel, légy szíves.
1: I don't know this gentleman from Adam.
0: Nem tudom, hogy ez a férfi Ádámtól származik, de más nem tudok róla, de az Úr szólt hozzám róla.
1: And the Lord said to me,
0: és azt mondta nekem az Úr róla,
1: that he wanted to touch your body, your physical body.
0: Róla, hogy Isten meg akarja érinteni a testedet, és meg akar gyógyítani téged.
1: And the Lord said to me,
0: és az Úr azt mondta nekem,
1: and the Lord said to me,
0: azt mondta nekem az Úr,
1: things wrong in your intestines and
0: a belejében, vagy valahol az emésztőrendszeredben van valahol egy probléma.
1: And that you need healing.
0: És hogy erre gyógyulásra van szükséged ehhez.
1: Yes, you do. That's right.
0: Igen, így van.
1: The
0: így
1: Lord
0: van.
1: Knows.
0: Az Úr tudja.
1: You come here.
0: Gyere ide, légy szíves.
1: But you, hallelujah. Glory to God.
0: Dicsőség Istennek.
1: No, now I'm not going to pray for him.
0: Nem fogok imádkozni érte. Nem fogok imádkozni.
1: I'm going to show you something.
0: Ha nem mutatok valamit.
1: Because you see the word of knowledge.
0: Mert tudod, a tudomány beszéde.
1: Given to you.
0: Neked adatot.
1: What has it done? It's given you faith.
0: Mit tett? Adott neked hitet.
1: Has it given you faith?
0: Adott neked ez hitet, hogy ez elhangzott.
1: And so you know that you can
0: tehát
1: be
0: healed.
1: Tehát
0: tudod, hogy meggyógyulhatsz.
1: And so you see, this is yes. Come.
0: Igen, inspiration. Horvát, ugye?
1: Check.
0: Cseh.
1: Yeah. You can. Okay. Good.
0: Rendben.
1: But I wanted you to see that many people get healed with the word of knowledge.
0: Hogy sokan meggyógyulnak a tudománybeszéde miatt.
1: Because their faith rises up.
0: Mert hogyha a hit megnő az emberben.
1: They say thank you, Lord.
0: Azt mondja az illető, köszönöm, Uram.
1: Thank you, Lord.
0: Köszönöm, Uram.
1: Thank you, Lord.
0: Köszönöm, Uram. Köszönöm, Uram. És akkor meggyógyult. És már meg is gyógyult. Már gyógyult az ember Jézus nevében.
1: Hallelujah. Yes, Lord.
0: Igen, Uram.
1: Yes, Lord.
0: Igen, Uram.
1: Now that's just a demonstration.
0: Ez csak egy bemutató volt.
1: You see, God knows every need.
0: Tudjátok, Isten minden szükséget ismer.
1: What's happening?
0: Istennek is.
1: What's happening in your heart?
0: Hogy mi a te szükséged? Mi van a
1: szívedben?
0: A szomszédod szívében?
1: What's happening in your church?
0: Mi történik a gyülekezetedben?
1: Come on, we need the word of knowledge.
0: Szükségünk van a tudomány beszédére.
1: Now the word of Alan said the word of knowledge is wonderful for dealing
0: mondta,
1: with the unsaved.
0: Hogy a tudomány beszéde nagyon jó, amikor még meg nem tértekkel kell foglalkoznunk, ebben igaza van.
1: Powerful gift on the streets.
0: Nagyon erőteljes ez az ajándék az utcákon.
1: But come on, it's much bigger than that.
0: De sokkal nagyobb is ennél.
1: A powerful gift in healing.
0: Nagyon erőteljes ajándék a
1: gyógyításban. A powerful gift to open up a meeting.
0: Erőteljes ajándék, hogy megnyíljon egy
1: összevetelen
0: az emberek
1: színe. Erőteljes ajándék God is in the
0: arra,
1: of you.
0: Hogy megmutass egy gyülekezetnek, hogy Isten itt van közöttetek.
1: Come on, you're with me.
0: Velem
1: come on, now you want that gift.
0: Akarjátok ezt az ajándékot?
1: How are you going to receive it?
0: Hogyan kell befogadni
1: ezt? Now I want to tell you how I receive.
0: Nem mondom el, hogy én hogyan kapom
1: I'm a seer.
0: Meg. Illetve én megmondom én, hogy kapom ezt. Én látok általában. Én látok szellemben.
1: Now I see people.
0: Látom az embereket.
1: I see situations.
0: Látok helyzeteket.
1: And so I can sometimes just look at a crowd of people and something
0: God just shows me things. Mutat nekem dolgokat valakikről.
1: So that's one way, is by seeing.
0: Tehát ez az egyik mód, hogy látunk.
1: And that's my strength.
0: Én ebben vagyok erős.
1: But there are many other ways.
0: De vannak más jelentős módok is.
1: And I do many of them.
0: És én is sok módon
1: Now,
0: működök
1: first
0: ebben.
1: First of all, I'm going to tell you why I had never functioned.
0: Elmondom, hogy mi az, amiben soha nem működtem.
1: Now some people get a sympathetic pain.
0: Like, vannak emberek, akik a fájdalmat érzik, hogy a másiknak hol fáj.
1: They say somebody here
0: mondják,
1: has got a bad
0: van itt valaki,
1: knee,
0: akinek fáj a térde, mert az ő térde fáj.
1: That's a type of the word of knowledge by a sympathetic pain.
0: A tudomány beszédének egy módja, hogy érezzük a fájását annak a másik embernek.
1: That has never happened to me.
0: De velem ez soha nem történt meg.
1: But I do function with vision.
0: De látomásaim vannak.
1: I function
0: látok.
1: With dreams.
0: Álmaim vannak.
1: I function by hearing a word.
0: Hallok egy szót.
1: I function by seeing perhaps just a picture just come before me.
0: Vagy látok egyszerűen egy kép elém villan.
1: And this is perhaps the hardest.
0: És talán ez a legnehezebb.
1: And this is what happened to me today.
0: És ma ez történt velem.
1: I just noticed somebody.
0: Egyszerűen észrevettem valakit.
1: And I know that I've noticed them in the spirit.
0: És szellemben vettem észre.
1: But I don't know why.
0: De nem tudom miért.
1: Come on, I can't tell you any big information here. I don't know why
0: nem
1: I've noticed them.
0: Nagy információt, de nem tudom miért figyeltem fel az illetőre.
1: But you see, I'm like a little child.
0: De tudjátok, olyan vagyok, mint egy kisgyerek. Észreveszem ezt, felfigyelek
1: erre. And I'm going to obey.
0: És engedelmeskedem.
1: So this morning I saw this gentleman when I came in.
0: Ma reggel láttam ezt a fiatalembert, ahogy bejött.
1: I was drawn to. He didn't know. I was drawn to him in the spirit.
0: Hogy szellemben elkezdtem vonzódni hozzá. Odafordult a figyelmemre. Megmondom nektek, mi történt.
1: So I start trying to imagine. Now what is it, Lord, you're trying to say?
0: Tehát megpróbálok, figyelj az Ura, hogy Ura, mit próbálsz mondani nekem?
1: I'm making up stuff in my head.
0: És akkor így kitalálok dolgokat a fejemben, így elképzelek dolgokat.
1: And this is the conversation I had with the Lord.
0: És az Úrral ilyen beszélgetésem volt.
1: Well, Lord, that's not much good me just seeing this man if I haven't got a clue
0: Uram,
1: what to say.
0: Nem túl jó, hogy csak látom ezt az embert, és fogalmam nincs arról, hogy mit mondjak neki.
1: So, there tehát, I am, and you see, now I'm standing on the platform.
0: Tehát tudom, hogy most itt állok a színpadon.
1: And first thing I'm doing when I get up here.
0: És az első dolog, amit teszek, amikor ide feljövök, az, hogy azt mondom, hol ez az ember.
1: And I see him over there.
0: És megláttam őt ott.
1: And then I'm thinking, well, Lord, I'm still not sure.
0: Hát Uram, még mindig nem vagyok túl biztos benne, hogy mi ez.
1: I had a feeling that he had something wrong here.
0: De az volt az érzésem, hogy valami itt a hasában nem stimmel.
1: And I had a sense that he needed healing.
0: És volt egy érzékelésem, hogy szüksége van gyógyulásra.
1: So then I have, because it's light, the anointing is light.
0: Mert ez egy könnyű kenet.
1: The word is quiet.
0: Nagyon halk a szó.
1: So it needs you to be very attentive.
0: Tehát nagyon figyelni kell.
1: And then as you obey what
0: és
1: you hear.
0: Ahogy engedelmeskedsz annak, amit hallasz.
1: It will, you will see the manifestation of the
0: meglátod,
1: word of God.
0: Hogy Istennek a szava megnyilvánul.
1: It will open doors for evangelism.
0: És ez kinyitja az evangelizáció előtt az ajtót
1: Now,
0: valóban.
1: I'm tell you a story.
0: Elmondok egy történetet. Van időm rá?
1: What time I'm supposed to finish?
0: 15 perc múlva, úgyhogy elmondok
1: egy történetet. This was when we were in India, but I could tell you lots more.
0: Voltunk.
1: But this one, I'll tell you this because it's
0: nem
1: crazy.
0: Nem tudok sok történetet elmondani, de ezt elmondom, mert ez egy őrült történet volt.
1: We were in a conference in India.
0: Indiában voltunk egy konferencián.
1: And it was the lunch break.
0: Ebédszünet volt.
1: And this was a missionary conference.
0: Ez egy misszionárius konferencia volt.
1: And so I'm standing in line waiting to get my
0: tehát
1: lunch.
0: Állok ugye a sorban és várom, hogy az ebédet megkapjam.
1: And I just look.
0: És oda körülnéztem.
1: And my eyes lock on a woman.
0: És a szemem rávetődött egy nőre.
1: And the Lord says to me.
0: És az Úr azt mondta nekem.
1: She's a lesbian.
0: Leszbikus az asszony.
1: So I said, okay, Lord.
0: Hát jó van, Uram.
1: What am I supposed to do with that?
0: Mit tegyek most ezzel? Mit kezdjek ezzel?
1: I'm just standing in line getting my lunch.
0: Hiszen éppen csak itt állok sorban és várok az ebédre.
1: And after we're just finishing our lunch,
0: és miután befejeztük az ebédet,
1: this woman comes over to the table where we're sitting.
0: Ez az asszony az asztalhoz, ahol ültünk.
1: And she comes to me and she says,
0: "Could
1: I spend a little bit of time with you this afternoon? I'd love you to pray with me."
0: Töltetnék önnel egy kis időt ma délután, szeretném, ha imádkozna értem.
1: And so I think, okay,
0: azt mondta,
1: Lord.
0: Rendben van, Uram.
1: So I arranged for her to come.
0: Úgyhogy megbeszéltük, mikor jön el.
1: Now, when she comes to the room,
0: és amikor bejött a
1: szobába, she doesn't know that I know.
0: Nem tudta, hogy én tudom.
1: But you see, then she talks and
0: de
1: talks, talks and talks, talks
0: beszél,
1: and talks
0: beszélt, és beszélt,
1: for the next hour.
0: Egy órán keresztül beszélt.
1: And we don't get anywhere.
0: De nem jutottunk sehova.
1: And the rest of time is nearly gone.
0: És már majdnem letelt az idő, amire rendelkezésre
1: állt. So, me being who I am.
0: Én ugye olyan vagyok, amilyen, azt mondtam, rendben van. Mondanom kell neked valamit.
1: I know something because God spoke to me.
0: Én tudok valamit, mert Isten szólt hozzám.
1: God told me that you got a problem.
0: Isten azt mondta nekem, hogy neked van egy problémád.
1: And this is what the problem is.
0: És a probléma a következő.
1: And oh dear, she collapsed
0: jó,
1: in tears.
0: Könnyekben tört ki, összeomlott teljesen.
1: She collapsed as a mess on the floor.
0: A padlóra esett egy halomban.
1: But you see, she could not bring herself to say what her problem was.
0: Tehát nem tudta magát rávenni, hogy elmondja az igazi problémáját.
1: It needed the word of knowledge.
0: Szükség volt a tudomány beszédére ahhoz.
1: To help her to get
0: delivered.
1: Neki hallelujah.
0: A szabadulásban.
1: Praise the Lord.
0: Dicsőség az Úrnak.
1: About a month ago, I was in a church preaching.
0: Egy gyülekezetben voltam, prédikáltam.
1: And before I went to the meeting, now this happens to me.
0: Erre mentem, megszokott velem ez történni.
1: Now, before I even going to the meeting, I'm just praying about the meeting.
0: Mielőtt elmentem az összevetelre, előtte imádkoztam.
1: And I'm imagining the meeting.
0: Elképzelem az összevetelt.
1: And you see, I'm doing what I've just said to you. I'm seeking gifts.
0: Tettem, amit mondtam is nektek, hogy keresem az ajándékokat. Komolyan vágyom az ajándékokra.
1: And so I'm saying to the Lord.
0: Tehát azt mondom az Úrnak.
1: What is there in that meeting that I need to see?
0: Uram, mi van azon az összevetelen, amit látnom kell?
1: And then I'm seeing people in the meeting.
0: Látom az embereket. Én látok néhány embert az összevetelen.
1: So I know that there is a man
0: tudom,
1: wearing brown sitting on the left-hand side of the pulpit.
0: Van egy balöltönös ember, aki a szószéktől balra ül, körülbelül a terem közepénél.
1: I've seen him before I ever get to the meeting.
0: Láttam, mielőtt megérkeztem az összevetelre.
1: And the Lord tells me
0: az Úr azt mondta nekem,
1: that he is being wakened every night,
0: hogy minden éjjel fölébred az ember,
1: by foul spirits trying to come at him and attack him.
0: Mert gonosz szellemek próbálják őt megtámadni.
1: And so I'm just standing there
0: úgy,
1: and I'm
0: állok,
1: looking for this man.
0: És keresem ezt az embert.
1: So I start to minister the word.
0: Kezdek szolgálni, prédikálni.
1: And then at the appropriate time,
0: és aztán a megfelelő pillanatban meglátom az illetőt, és tudom, hogy ő az.
1: And so I just say to him, stand up.
0: Azt mondom neki, állj fel.
1: And that I will tell him that the Lord
0: neki,
1: has seen.
0: Hogy az Úr látja.
1: And I said to him, you've been having visitations of evil spirits.
0: Gonosz szellemek látogatnak téged.
1: Now, first of all, to be, I didn't tell him to stand up. I just said, there's somebody, and
0: nem mondtam, hogy
1: álljon fel. There's somebody who has
0: mondtam,
1: been having visitations
0: valaki,
1: of spirits.
0: Van itt valaki, akit megszoktak látogatni gonosz szellemek. Tehát nem szólítottam fel.
1: Now, he didn't move.
0: Meg sem mozdult.
1: And I said it a second time.
0: Elmondtam másodszor is.
1: And I said, I know who you
0: mondtam,
1: are.
0: Tudom, hogy ki vagy te.
1: I said, but he didn't move.
0: De akkor sem mozdult meg.
1: And so I said it a third time.
0: Elmondtam harmadszor.
1: I'm just telling you this so you know how you will be tested.
0: Ezt azért mondom el, hogy tudjátok, hogy milyen próbák fognak titeket érni.
1: And then he stood up.
0: Aztán hirtelen felállt.
1: And he said it's me. It's me.
0: Azt mondta, én vagyok az.
1: And he'd only been converted about 2-3 weeks.
0: Körülbelül 2-3 héttel ezelőtt tért meg.
1: And he was very unfamiliar with all these things.
0: És még nagyon nem ismerte ezeket a jelenségeket.
1: And so I called him to the front.
0: Úgyhogy előre hívtam őt.
1: And then I just cast those spirits off him.
0: És kiküldtem róla ezt a szellemet. Ezeket a szellemeket és teljesen megszabadult.
1: And then that happened about 6 weeks ago, and then about 3 weeks ago.
0: Ez körülbelül 6 hete történt, aztán 3 héttel ezelőtt.
1: I was there again.
0: Megint ott voltam ebben a gyülekezetben.
1: As I was parking the car.
0: És ahogy megállok az autómmal.
1: This man comes.
0: Jön hozzám ez az ember.
1: I've mondta, never had a problem since that day.
0: Azóta, nap óta nem volt egy problémám sem.
1: And he said to me, and this was instructive. He said, as soon as you spoke.
0: Tanító jellegű volt ez. Rám nézve, mert azt mondta, hogy amint kimondtad először.
1: I felt something go.
0: Éreztem, hogy valami elmegy rólam.
1: So I want to tell you this. Hát
0: el akarom mondani nektek, hogy erő van abban, amikor kimondod a tudomány beszédét.
1: Now the word of knowledge is closely linked with prophetic.
0: Beszéde szorosan kötődik a prófétáláshoz.
1: Because it's a revelation gift.
0: Mert a kijelentési ajándéka.
1: And frequently the prophetic word.
0: A prófétai üzenet.
1: Will have loads of knowledge in it.
0: Üzenetben rengeteg tudomány van.
1: You know, the gifts aren't all in separate little packages.
0: Ilyen kis csomagokban jön a tudás.
1: They flow together.
0: Illetve nem kis csomagokban, hanem együtt mozognak az ajándékok. Szent Szellemmel mozdulnak együtt ezek az ajándékok.
1: És Isten
0: ezt akarja, hogy megtanuljuk ezeket használni.
1: Come on, let's stand up and let's do it. Come on, let's stand up. Hallelujah. Are you ready for that?
0: Készen álltok erre?
1: Father, we reach out our hands to you this day.
0: Hozzád nyújtjuk a kezünket a mai napon.
1: And we ask you, Lord,
0: kérünk, Uram,
1: that you begin to reveal yourself to us.
0: Kezd el magad kijelenteni nekünk.
1: In new and powerful ways.
0: Új és erőteljes módokon.
1: Oh, sensitize our spirits, Lord.
0: Oh, hozz a mi szellemünket.
1: Teach us how to hear the Holy Spirit.
0: Taníts meg minket, hogy meghalljuk a Szent Szellem
1: hangját. Teach us how to recognize that light touch of your anointing.
0: Fel a te kenetednek a könnyű érintését.
1: Open up our spirits, Father.
0: Atyám, nyisd meg a szellemünket.
1: And Lord God.
0: És Uram.
1: Move us into new areas.
0: Mozdíts minket új területekre.
1: Of your power, Lord.
0: A te erőd új területeire.
1: We're looking for your power to be released.
0: Mi azt keresjük, hogy a te erőd felszabaduljon. A népedre.
1: We're looking for your anointing to be released,
0: keresjük,
1: Father.
0: Hogy a te kereted felszabaduljon, Atyám.
1: In Jesus' mighty name.
0: Jézus hatalmas nevében.
1: Just sit down for one moment.
0: Üljetek le egy percre.
1: I'm being told I've got a few more minutes.
0: Azt mondták nekem, hogy van még pár percem.
1: So I'm going to just talk to you quickly about the discerning of spirits.
0: Gyorsan még beszélek egy kicsit a szellemek megkülönböztetéséről.
1: Now, the discerning of spirits.
0: Szellemek megkülönböztetése.
1: Is another one of these revelation gifts.
0: Szintén egy kijelentési ajándék.
1: And through this gift.
0: És ezáltal az ajándék által.
1: In its most exact use.
0: A legpontosabb használatában.
1: It is the precise ability to name spirits.
0: Ez a pontos képesség arra, hogy megnevezzünk szellemeket.
1: And describe the operations of evil.
0: És hogy leírjuk, hogy hogyan működik a gonosz erő.
1: It gives. Now this is how I see it.
0: Én a következő módon látom ezt.
1: It gives revelation of and insight into the spirit realm.
0: Kijelentést ad a szellemi világról és bepillantást ad a szellemi világba.
1: I look upon the gift of discerning of spirits like the periscope. Do you understand the periscope?
0: A szellemi megkülönböztetését úgy nézek, mint egy távcsőre.
1: Aha. It's like the. Yes, it's the periscope.
0: A periszkóp.
1: And so we have a periscope where we can see in
0: a periszkóp, amit fölnyújtanak a tenger alatti járóból.
1: Do you understand?
0: Hogy szétnézzenek. Tehát no, így látunk be a szellemi világba ezzel az ajándékot. Tehát én így nézem ezt az ajándékot.
1: It's such an amazing gift.
0: Megdöbbentő ajándék.
1: But you see, it doesn't only concern evil spirits.
0: Nem csak a gonosz szellemeket mutatja meg.
1: It's also concerning that which is good.
0: Hanem a jó dolgokat is.
1: And so you can come into the meet a person.
0: Tehát amikor mondjuk találkoztok valakivel.
1: Whom, you've never met before.
0: Akivel még soha nem találkoztatok.
1: And through that sensitizing of your spirit,
0: és azáltal, hogy you can a szellemetekre van hangolódva erre, tudtok olvasni a másik ember szellemében.
1: And you know, you can tell if it's good.
0: Tudhatjátok, hogy jó szelleme van-e.
1: So it has both ways of working.
0: Tehát mindkét irányban működik a dolog.
1: It's not the gift of criticism.
0: Ez semmiképpen nem a kritizálás ajándéka.
1: You know, I'm sure a large part of the church, all of us fall in that place sometimes, that we think that criticism is one of the gifts of the Holy Spirit.
0: Hogy a kritizálást úgy tekintik, mint a Szent Szellem egyik ajándékát.
1: But the gift of discerning a spirit is not criticism.
0: Nem a kritizálás.
1: Now how are you going to receive that gift?
0: Hogyan kell ezt az ajándékot megkapni?
1: Again it comes with that sensitive touch in your spirit.
0: A szellemetek érzékel egy szolid érintést.
1: Some people
0: némelyek
1: actually see spirits.
0: Látják a szellemeket.
1: I guess we got some of those people
0: here. Azt gondolom, hogy itt is van talán néhány ilyen ember.
1: They see evil spirits.
0: Ők látják a gonosz szellemeket.
1: They see angels.
0: Látják az angyalokat.
1: They just see in that spirit realm.
0: Belelátnak a szellemi világba.
1: Well, that's not me. I've not done that.
0: Nem én vagyok, én nem jártam még.
1: By my spirit, I can sense those things.
0: De a szellememmel érzékelni tudom ezeket a dolgokat.
1: I know when there's angels there.
0: Tudom, amikor angyalok vannak.
1: I know that.
0: Tudom.
1: And I sense that.
0: És érzékelem.
1: But I don't see it with my physical
0: eyes. De nem látom
1: a
0: szemeimmel őket. A hitem szemével látom őket csak.
1: And so this is discerning a spirit.
0: Tehát ez a szellemek megkülönböztetése.
1: Now I want to tell you this.
0: Következőt akarom mondani
1: nektek. This gift is sometimes given for the purpose of prayer.
0: Ezt az ajándékot néha ima céljával kapjuk.
1: Come on, everything you see isn't minden, everything you say.
0: Nem kell mindenről beszélnetek, amit láttok.
1: Sometimes you have to pray it.
0: Néha imádkozni kell felőle.
1: Sometimes you have to wait for the right time.
0: Néha várni kell a megfelelő időre.
1: Sometimes there is a preparation period.
0: Néha van egy felkészülési időszak.
1: So we have to learn how to mature in this gift.
0: Tehát meg kell tanulnunk megérlelődni ezekben az ajándékokban.
1: We must know when to speak out that revelation.
0: Tudnunk kell, mikor kell egy kijelentést kimondanunk.
1: All these gifts are essential for pastoral and counseling situations.
0: Az ajándékok létfontosságúak pásztorok és lelki gondozók számára.
1: Hallelujah. I'm not going to say any more.
0: Nem mondok többet.
1: Come on, let's stand up once more.
0: Álljunk fel újra.
1: I want to thank you, Father.
0: Meg akarom köszönni neked, Atyám.
1: Father, this afternoon we do thank you.
0: Ma délután hálát adunk neked.
1: We bless you that you are giving God.
0: Adunk téged, hogy te egy adakozó Isten vagy.
1: And we thank you, you've given us the gifts of the Holy Spirit.
0: És köszönjük, hogy a Szent Szellem ajándékait adtad nekünk.
1: And Father, today.
0: Atyám, ma.
1: We're going to tell you we want the gifts of the Holy Spirit.
0: El akarjuk mondani neked, hogy akarjuk a Szent Szellem ajándékait.
1: And we ask you, Lord.
0: Kérünk, Uram.
1: That Lord, we will become like little children.
0: Hogy Uram, olyanok legyünk, mint a kisgyerekek.
1: And receive all the good gifts you've got to give to us.
0: Minden jó ajándékot befogadjunk, amit adni akarsz nekünk.
1: And make a way for the power of God in your church.
0: És készíts utat, Uram, a te erődnek a te egyházadban.
1: We bless your name.
0: Áldjuk a te nevedet.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
2: Ez volt a Hitünk Alapjai.
3: Hitünk Alapjai.
2: Apostoli Fundamentumok.
3: A Rádió Sansz műsorán.

0: Most szakértőnk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek Feri újra itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
1: Egy olyan játékot hoztál múlt héten, amiről még életemben nem hallottam, de rendkívül érdekes volt. Mire költöd az életed?
2: Hadd legyek annyiban hiteles, hogy a fiatalok az élet küszöbén tankönyvben benne van ez a játék, tehát ez nem egy saját.
1: Nem te találtad ki.
2: Nem, én találtam ki. Az alkalmazásában sokat fejlesztettem, meg az átadásában, de nagyon sokat köszönhetünk a Timóteus Társaságnak, akik több mint 20 éve az első konferenciájukon tanítottak, ahol pedagógusokat képeztek, és ott hallottam először a háromlábú székről, ott hallottam különböző ilyen szemléletes eszközökről, és ott hallottam a Mire költöd az életed. Van egy kétkötetes tankönyvük, amit az osztályfőnökök is nyugodtan tudnak használni. Mi ezekből is válogatunk ki az óráinkra. Van ilyen, hogy hal leszel, vagy farönk, és a döntéseinkről beszél, hogy sodródsz az árral, vagy pedig mész az árral szemben úszni, fölvállalod az értékeidet, és ez is az értékrend melletti játék, ez a Mire költöd az életedet, mert utána ennek az a vége, hogy leírják, hogy mit választottak, és megkérem, hogy mi volt a legjobb választás. És 1-es, 2-es, 3-as, 4-es sorba kell rendezni, és hogyha az értékeinket sorba rendezünk, akkor mit kapunk? Egy értékrendlistát. Hogy mi az, ami nekem fontos, mi az, ami engem meghatároz, vagy a döntéseim vajon engem mutatnak be, vagy csak egy képzeletbeli szemét. Mert amikor azzal szembesítem, hogy neked fontos a pénz, a kapcsolatok nem annyira fontosak, a hírnév, meg egyéb, de amúgy azt mondaná, hogy nekem fontosak a kapcsolatok. Mondom, a döntéseid nem ezt mutatják. Vagy egyik döntésünk kihat a korábban meghozott jó döntésünkre, és akkor már ott lehetünk a szenvedélybetegségnél, hogy mit tehetünk tönkre a családunkban, hogyha elkezdünk alkoholt, kábítószert, vagy pedig akár csak dohányozni, vagy ne talántán más szenvedélyek felé mennie, amiről már korábban beszéltünk, az online függőség, vagy a játék témában. Döntéseink Biblia szerint nem önállóak, hanem meghatározott időben, meghatározott helyzetben, de befolyásolják a múltunkat, a jelenünket és a jövőnket. És az az érdekes, hogy az Istennel való kapcsolatunk pedig segít, átértékeljem a múltban hozott rossz döntésemet, erről szól az evangélium, hogy tönkretettem a kapcsolatomat az Istennel, de az Isten megbocsát, az Isten helyreállít, és az Isten egy új kezdetet ad. Benne van a jelenemnek a változása, de benne van a jövőmnek a változása, hogy Isten viszont egy örök országot készít a mennyben számomra. És ez az, mire költöd az életedet? Azonnal alkalmat ad arról is, hogy a halálról beszéljünk. Volt olyan iskola, ahol úgy kellett a halálról beszélnem, hogy ki volt téve egy gyereknek a fényképe, mert öngyilkos lett. Volt olyan iskola, ahol azért kértek meg, mert katasztrófa lett az iskolában, és azért haltak meg gyerekek. De ha a napjaink híreit megnézzük, az iskolai erőszak, az, hogy fölrobbantom az iskolát, vagy küldök egy üzenetet, sajnos már nem Amerikában zajlik, hanem itt nálunk. És a bennük lévő feszültséget, hogyha nem találunk meg olyan helyzeteket, ahol ezeket ventilálni tudjuk, akkor nem tudom, hogy mi lesz 5 év múlva, vagy 10 év múlva az oktatási intézményeinkben. Én mentem be olyan oktatási intézménybe, ahol már a bejáratnál ott volt a fémdetektor. És kérdeztem, hogy miért kell. Szóval azért, hogy a kis bicskát és a nagyobb késseket legalább elvegyük a gyerekektől, hogy azt ne vigyék be az intézménybe. Tanítottam olyan iskolában, ahol az iskola diákjai megvárták egymást hazafelé, és az egyik a másikat késsel megszúrta. Tehát ez nem rémizgetés, hanem a kezeletlen agresszió az még nagyobb agressziót szül.
1: A kezeletlen agresszió, illetve az agressziónak a kezeléséről beszélni, hát ez egy külön témánk lehetne. Több mint 20 éve foglalkozó fiatalokkal is tartasz előadásokat iskolákban. A Mire költöd az életed című játék kapcsán pedig azt feltétlenül meg akartam kérdezni, hogy egyébként amikor ezt a játékot játszod a fiatalokkal, akkor milyen reakciók vannak? Tehát azért, amikor a közül kell választania, hogy pénz vagy család, vagy siker, vagy család, akkor ugye akár mondhatnánk azt is, vagy mondhatná az adott fiatal, hogy hát nem igazságos a kérdés, mert miért ne lehetne a kettő együtt?
2: Azt mondták, hogy mind a kettőt, azt az elején a játékszabályokban meghatározom, hogy ahogy egyszerre egy dolgot vásárolhatsz, nem vagy köteles vásárolni, azt veszed meg, ami számodra fontos, de azzal rendelkezel, ami fölkerül a papírodra, és valahol azt mondják, Feli bácsi, a 10 cédula nem elég.
1: Ja, mert hogy 10 dolgot vehetnek csak, ugye?
2: Nem,
1: valaki az előző 10
2: cédula, de valami 3 cédulába vagy kerül, vagy 2-be.
1: Értem, hogy az egészségem 3 cédulába kerül.
2: Az egészséges család például 3 cédula volt, de közben, aki azt választotta, visszakap 2 cédulát. De ő ezt nem tudja, és úgy hoz meg döntéseket, ahogy az életben, hogy bizonyos dolgok többe kerülnek, bizonyos kevesebb. És egymásra hatnak a döntéseim, de volt olyan is, ahol azt mondták, hogy Feli bácsi, kezdjük előről a játékot.
1: Mert másképp fogok dönteni?
2: Mert másképp fogok dönteni, mert tudom azt, hogy 10 kérdés van, tehát el kell osztanom a 10 cédulámat.
1: Uh-huh. És erre azt szoktad mondani, hogy már nem lehet újra kezdeni? Mert hogy az életünket se tudjuk újra kezdeni.
2: Nekik azt, hogy milyen jó, hogy ez csak egy játék.
1: Aha.
2: De Feri bácsi, több fiúval lefeküdtem már, és már nem vagyok szűz. Hogy lesz egészséges családom? Úgy, hogy most hozol egy döntést, hogy nem leszel fizikailag szűz, de elkezdesz várni arra az igazira, aki nem használni akar téged, hanem aki majd megbecsül, akit velnek majd oda ajándékozod önmagadat. Amikor elkezdek a párkapcsolatról beszélni, elkezdek a házasságról beszélni, elkezdek arról beszélni, hogy 25 éve ugyanazt a nőt szeretem, meg köztem még egyet, és akkor azt mondják, na, Feribán még egyet? A feleség mellett? Hát mondom, igen, a másikat az 18 éve, és az a lányom. És akkor, ja, de amikor kiállunk a házasság értéke mellett, a fiataloknál, akkor valahol olyan húrokat pengetünk meg a szívükbe, amire ők igazán vágynak. Amire meg vagyunk alkotva, hogy az Istennel kapcsolatban legyünk, egymással kapcsolatban legyünk. Amikor az igaz barát, megkérdezem, hogy mitől igaz barát az, amit vásároltál, akkor már elkezdünk a barátságról beszélni. Hogy milyen tulajdonságokat keresel egy igaz barátban? Vagy milyen tulajdonsággal rendelkezel te, hogy te legyél valakinek az igaz barátja? Mi a fontosabb? Nekem legyen igaz barátom, vagy én jellemem olyan szilárd legyen, hogy rám támaszkodhasson más, és azt mondja, hogy te az én barátom vagy. És az Isten igéje azt mondja, hogy mindenkor szeret az igaz barát, de testvéri a nyomorúságban válik. És el szoktam azt is mondani 7-8 osztályban, hogy most együtt vagytok, de lehet, hogy 2 év múlva egymásról nem is köszöntök, vagy különböző helyre kerültök az életben, és nem mindegy, hogy hogy állsz most az osztálytársadhoz. De az is lehet, hogy 30 év múlva még azt mondod, hogy még mindig az, aki az első osztályban ott volt mellettem, ő még mindig igaz barátom. Saját szoktam azt is mondani, hogy hozunk rossz döntéseket a barátságban is, a kapcsolatunkban, de hogy a játékban van újrakezdés, úgy a kapcsolatainkban van újrakezdés, és hadd mondjam azt a kedves rádió hallgatónak, hogy az Isten mindig újrakezdő. Megtörténik a teremtés, az ember bűnbe esik, az Isten újat kezd. Megtörténik az özönvíz, az ember elpusztul, Noéval újat kezd. Megtörténik Ábrahám életében a kiválasztás, az Isten újat kezd. És Jézus, aki megszületett, azzal megmutatja az Isten, hogy annyira újat kezd az emberrel, hogy maga az Isten emberé lesz Jézusban, és ezt az újrakezdésnek a lehetőségét megadja a rádió hallgatónak is. És ez már nem egy elmélet, hanem arról beszél Pál apostol, hogy ami régi, volt az elmúlt, és ímé minden újja lesz. Ez az Isten üzenete, ez az evangéliumnak a jó híre. Rádió hallgatónak is, fiatalnak, idősnek is, férfinek, nőnek, és mindenkinek.
1: Nem mindegy, hogy mire költjük az életünket, ez nem csak a fiataloknak egy jó üzenet, hanem mindannyiunknak. Köszönöm a mai gondolatokat.
2: Hát, hogyha valakinek meg akarod nézni az értékrendjét, akkor nézd meg, mire költi a pénzét, az idejét és az egészségét.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: A következő percekben Ellen Vincent Megszentelődés című tanítássorozatának első részét hallhatják.
3: Először elmondom nektek, hogy mi történt velem tegnap reggel.
4: I was praying and preparing for these very important days.
3: Imádkoztam és készültem ezekre a nagyon fontos napokra.
4: And I was just having a prayer time early in the morning.
3: Korán reggel imádkoztam.
4: And God spoke to me and he just said, ask Pastor Nimish Pali, ask him about some of the words in you that you are going to use and how are they translated in the Hungarian Bible.
3: És azt mondta nekem az Úr, hogy a Nemes Palival beszéljek meg néhány olyan szót, amiről akarok tanítani, és hogy a magyar Bibliában ezek hogy vannak.
4: So after breakfast we started to do this.
3: Úgyhogy reggeli után ebbe belefogtunk.
4: And to be very honest with you, the more we got into it, the more I was horrified at the quality of the translation.
3: És elmondom nektek őszintén, hogy minél mélyebben belementünk a témába, annál inkább elszörnyedtem azzal, hogy milyen minőségű nálatok a Biblia fordítás.
4: There are two problems.
3: Két probléma van.
4: Some of the words are not even in the Hungarian language. They don't exist.
3: Van néhány olyan szó, ami magyarul egyszerűen nem létezik.
4: And the second problem is that those who translate say the Bible, they didn't know the God that they were trying to translate his word for.
3: A másik probléma pedig az volt, hogy akik lefordították a Bibliát, azok nem ismerték azt az Istent, akinek a szavait megpróbálták értelmezni magyarul.
4: And there was a third reason which I quickly discovered.
3: És volt egy harmadik ok, amire hamar rájöttem.
4: And that is that the mental attitude, obviously, of the church in Hungary is it's Greek, it's not biblical.
3: Az pedig az, hogy a magyarországi egyháznak az egész gondolkodásmenete inkább görögös, mint bibliai.
4: It's obvious as you looked at the way the translators are translated, they don't believe in a three-part human being, spirit, soul and body.
3: Mert ahogy megnézitek a biblia fordításokat, rögtön nyilvánvalóvá válik, hogy a biblia fordítói nem hittek abban, hogy az ember három részből álló lény, ami ugye szellem, lélek és test.
4: And like a lot of liberal Christians,
3: és mint sok liberális keresztény,
4: they're more influenced by the spirit of Greece than they are by the spirit of God.
3: Ezeket az embereket jobban befolyásolt a Görögország szelleme, mint Isten szelleme.
4: Because Aristotle was the one that he tried to work out God and tried to work human being without any knowledge of God.
3: Mert ugye Isten mindenféle ismerete nélkül próbálták az epikureusok az embert elemezni.
4: And he taught that human beings only have two parts.
3: Who was this?
4: Aristotle taught that human beings only have two parts, a body and a soul. He knew nothing about the spirit, didn't believe in the spirit.
3: Tehát nem hittek a szellemben, hanem csak arra, hogy az ember két részből áll, lélekből és testből.
4: So I thought I need to spend a little bit of time just preparing us so that we can receive the word.
3: Tehát úgy érteztem, hogy kell egy kis időt arra szánni, hogy felkészítsem magunkat arra, hogy Isten szavát be tudjuk fogadni.
4: Now, we're not attacking the Bible, we're getting back to the truth that the Bible really originally teaches us.
3: Itt most mi nem a magyar Bibliát támadjuk, hanem visszatérünk ahhoz, amit a Biblia eredetileg tanít.
4: Now God, we got to understand this. God has a communication problem.
3: Meg kell értenünk, hogy Istennek kommunikációs problémái vannak.
4: What is in God is so wonderful and so amazing that man hasn't even thought of it.
3: Ami Istenben van, az olyan csodálatos és annyira megdöbbentő, hogy az embernek eszébe se jut.
4: I'd like you to turn with me to 1 Corinthians chapter 2.
3: Szeretném, hogyha az 1 Korintus 2-höz lapoznánk.
4: And Paul was having a tremendous problem with the Corinthian church.
3: Pálnak volt egy óriási problémája a korintusi gyülekezettel.
4: Corinth was the center of commerce and of intellectual learning in the Greek Empire.
3: Korintus a görög birodalomban a kereskedelemnek és az értelmiségi tanulásnak volt a központja.
4: And they had a mindset which made it very hard for him to communicate the gospel to.
3: És olyan volt ezeknek az embereknek a gondolkodása, amitől Pálnak nagyon nehéz volt az evangéliumot közölni velük.
4: And I won't go into it now, but you might like to study this for some time in the near future.
3: Ebben nem akarok most belemenni, de talán majd a közeljövőben magatok tanulmányozzátok ezt.
4: As he's trying to get the revelation of the gospel to the Corinthians, he has this problem which he speaks of several times.
3: Ahogy megpróbálja Pál a korintusiaknak elmagyarázni az evangéliumot, találkozik egy problémával, amit többször meg is említ.
4: He says you're trying to understand God with the wrong wisdom.
3: Azt mondja, nem a megfelelő bölcsességgel próbáljátok megérteni Istent.
4: It's not the wisdom of the spirit, it's the wisdom of human intellect.
3: Nem a Szent Szellem bölcsességével, hanem az emberi értelem bölcsességével.
4: And several times in those first three chapters he rebukes them for their arrogance of mind.
3: És az első három részben többször megdorgálja őket az elmebeli gőgjük miatt.
4: And I want you to come to chapter two.
3: Tehát akkor a második rész.
4: And he says that when I came to you in Corinth.
3: És ezt itt azt mondja, amikor hozzátok mentem Korintusba.
4: Chapter two, verse two.
3: Tehát a második vers.
4: I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified.
3: Eltökéltem, hogy egyébről nem fogok tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, még pedig mint megfeszített.
4: I was with you in weakness, in fear and in much trembling.
3: Erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg köztetek.
4: And my speech and my preaching were not with the persuasive words of human wisdom, but in the demonstration of the Spirit and of power.
3: És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédeiben állott, hanem szellemnek és erőnek megmutatásában.
4: Now, as Paul began to bring the gospel to Europe.
3: Amikor Pál elkezdte Európába behozni az evangéliumot,
4: God took him through five European nations.
3: Isten öt európai országon vitte őt át.
4: And five cities.
3: És öt városon.
4: First of all Philippi.
3: Először Filippibe vitte.
4: Then Thessalonica.
3: Aztán Thessalonikába.
4: Then he went to Berea.
3: Aztán Béreába ment.
4: And then he came to Athens.
3: És utána Athénbe.
4: Now you read about this from Acts chapter 16 to Acts chapter end of Acts chapter 18.
3: Az Apcsel 16-tól a 18. rész végéig olvashattok erről.
4: Now he was not a European, he was a Jew.
3: Pál nem európai volt, hanem zsidó.
4: And he had all the riches of that heritage which helped him to understand God.
3: És ennek az örökségnek minden gazdagsága birtokában volt, és ez segített neki megérteni Isten.
4: Now the Jewish people had centuries, thousands of years of interacting with the only true God.
3: A zsidók már több ezer éve kölcsönös kapcsolatban voltak az egyetlen igaz Istennel.
4: And they had all kinds of visitations from God over those many centuries.
3: És a sok évszázad alatt Isten nagyon sokszor meglátogatta őket.
4: He scared them, he frightened them, he filled them with awe. They had all kinds of experiences of God.
3: Megijesztette, megrettentette őket, Isten félelemmel betöltötte őket, mindenféle átéléseik voltak Istennel.
4: Began to get these revelations of God beginning with the days of really beginning with the days of Moses.
3: Igazából Mózes napjaitól kezdték kapni a gazdag kijelentést Istenről.
4: They started to invent new words to describe the experiences which they were having with God.
3: És így a zsidók elkezdtek új szavakat alkotni, amikkel kifejezték, hogy miket éltek át Istennel.
4: So as a result, the Jewish language, the Hebrew language, is rich with words.
3: Ennek eredményeképpen a héber nyelv nagyon gazdag szavakban.
4: See, they're almost. I was counting this morning quickly before I came here.
3: Gyorsan mielőtt idejöttem, ma reggel megszámoltam a szavakat.
4: There's about 20 different Hebrew words to describe man and his nature and the problem of sin. 20 different words to describe that mystery.
3: A héber nyelvben 20 olyan szó van, ami leírja az embert, az ember felépítését, az ember bűnös állapotát, ennek az egész titoknak a leírását.
4: I looked up the words for holiness and sanctification.
3: Kikerestem a szentség és szent szavakat.
4: There are more than 20 of them in the Hebrew.
3: Héberül több mint 20 szó van ennek a kifejezésére.
4: Primarily describing the holiness which poured out of him to them and terrified them most of the time.
3: Elsősorban azt a szentséget írják ezek le, amik Istentől áradtak a nép felé és megrémisztették a népet.
4: And I'm not here to take you into a deep study of these things, but I want you to appreciate the way God has gradually been able to enlighten us, and there's riches and depth in the Jewish revelation which we must bring into our Christian revelation.
3: Nem akarok mélységesen belemenni itt ebbe a témába, de szeretném, hogyha látnátok, hogy a héber nyelvnek és a zsidó népnek milyen gazdag kijelentéseket adott Isten erről a témáról, és ezeket az egyre mélyebb gondolatokat a kereszténységnek is át kellett vennie.
4: The Greek language has one word for holiness.
3: A görög nyelvben egy szó van a szentségre.
4: And so I discovered just the Hungarian language, just one word.
3: És rájöttem, hogy magyarul is, így van.
4: Amen.
3: Így van.
4: But let's come back to 1 Corinthians 2.
3: Akkor menjünk vissza az 1 Korintus 2-höz.
4: See, Paul, when he came to Athens,
3: amikor Pál Athénba ment,
4: and saw this center of seeking God in any way that you chose, it was multi, It was ecumenicalism gone crazy.
3: Látta ezt a központot, ahol az emberek tulajdonképpen bármilyen módon kereshették Istent, ahogyan kedvük tartotta. Olyan ökumenizmus volt, hogy ez már őrület volt ott Athénben.
4: There was a temple for everything.
3: Mindennek volt temploma.
4: There was a god for everyone, and you could all have your own god. Just be happy in looking out to God the way you wanted to.
3: Mindenki számára jutott egy Isten, és mindenki választotta azt, amelyik neki tetszett, és az a lényeg, hogy amilyen Istent ő akart, azt választhatott magának.
4: There was even a temple to an unknown god in case they'd missed somebody.
3: És még az ismeretlen Isten számára is volt egy templom, hogy esetleg kihagytak volna valakit.
4: Now Paul was a highly educated man.
3: Pál egy nagyon magasat képzett ember volt.
4: And he'd read Greek philosophy. He'd read their Greek poets.
3: És olvasta a görög költőket és tanulta a görög filozófiáról.
4: But he was grounded in basic Jewish tradition and concepts of God.
3: De alapvetően a zsidó tradíciókban és az Istenről való zsidó felfogásban gyökerezett az élete.
4: And when he got to Athens,
3: és amikor Athénbe jutott,
4: he sort of felt, well, to preach the cross is so stupid. I can't come to these very educated people with a simple message like the cross.
3: Úgy érezte, hogy ott nem prédikálhatja nekik egyszerűen a keresztet, mert ezek olyan magasan képzett emberek, hogy bolondságnak tartanák ezt az üzenetet.
4: So he stands on Mars Hill.
3: Úgyhogy fölállt a Mars hegyre.
4: And preaches this masterly sermon which we read about in Acts chapter 17.
3: És elmondja ezt a mesterien megfogalmazott prédikációt, amit az Apcsel 17-ben olvashatunk.
4: He quotes their poets.
3: Idézte a költőiket.
4: He quotes their culture.
3: Idézte a kultúrájuknak az elemeit.
4: He quotes their philosophers.
3: Idézte a filozófusaikat.
4: It says, now what you've been looking for in all these different ways, I want to introduce you to who he really is, and then proceeds to preach Jesus and the resurrection.
3: És azt mondta nekik, hogy akit ti olyan módon tiszteltek, hogy nem is ismeritek őt, én annak akarlak bemutatni most titeket, és ezek után kezdte prédikálni nekik Jézus és a feltámadást.
4: And when he mentioned the resurrection, they just laugh him to scorn and just walk off in disgust, because it was so intellectually unsatisfying.
3: És amikor a feltámadást említette, akkor kinevették őt, és undorodva elhagyták a helyszínt a görögök, mert értelmileg annyira nem volt kielégítő számukra a feltámadás gondolata.
4: Almost no one believed. It was his visit to Athens was a failure.
3: Szinte senki nem jutott hitre, Pálnak az athéni látogatása egy kudarc volt.
4: Every other place he went to,
3: minden más helyen, ahova ment,
4: he preached Jesus,
3: hirdette Jézust,
4: there was a bursting forth of the power of God,
3: Istennek az ereje kirobbant a helyszínen,
4: and then there was a demonic counterattack,
3: utána jött egy démoni ellentámadás,
4: there was a riot, and he was driven out of town every time.
3: Zavargások támadtak, és minden esetben kiűzték őt a városból.
4: So everywhere he went, he had a revival followed quickly by a riot.
3: Tehát bárhol, ahova ment Pál, volt gyorsan egy ébredés, amit gyorsan egy zavargás követett.
4: When he came to Athens, nothing happened at all.
3: De amikor Athénbe ment, ott nem történt semmi.
4: There was no revival.
3: Nem volt ébredés.
4: And there was no riot.
3: És nem voltak zavargások sem.
4: So he's walking away from Athens, and he's now walking about the 100 kilometers between Athens and Corinth.
3: És aztán gyalog távozott Athénból Pál, és azt a körülbelül 100 kilométert, ami Athén és Korintus között van, megtette gyalog. Valahogy.
4: He's thinking, what went wrong, Lord?
3: És elgondolkodott, Uram, mi romlott itt el?
4: And the Lord said to him, this is not in the Bible, but this is just my suggestion.
3: És az Úr azt mondta neki, hát ez nincs benne a Bibliában, szerintem azt mondta neki.
4: The Lord said to him, you tried to be too clever.
3: Te megpróbáltál túl okos lenni.
4: And the one thing you never mentioned was the cross of Jesus Christ.
3: Egy dolgot sosem említettél az athénieknek, ez pedig Jézus keresztje.
4: Because you thought it was too foolish.
3: Mert azt gondoltad, túl nagy bolondság.
4: And you wouldn't go there and just preach the foolishness of the cross and leave it to me to confirm it by my power.
3: És nem prédikáltad a keresztnek a bolondságát, és nem hagytad rám, hogy majd én az én erőmmel megerősítem az üzenetedet.
4: So he repents of his mistake.
3: Úgyhogy megtért Pál ebből a hibából.
4: By the time he gets to Corinth,
3: és mire Korintusba jutott,
4: which is even more formidable intellectually,
3: ami még mindig szörnyebb állapotban volt, mint Athén értelmi szempontból.
4: With their libraries, their universities and all their study, you think, good grief, what am I going to say here?
3: Egyetemeik voltak, könyvtáraik voltak, mindenféle bölcsességük volt. Pál azt mondta magában, hogy te jó ég, itt miről beszéljek?
4: So he said, I came to you Corinthians.
3: Úgyhogy azt mondta, korintusiak, én hozzátok.
4: In fear.
3: Félelemmel jöttem.
4: And in much trembling.
3: És nagy rettegéssel.
4: And my speech and preaching were not in the persuasive words of human wisdom.
3: És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességben állt.
4: But in the power and the demonstration of the Holy Spirit.
3: hanem a Szent Szellemnek és erőnek a megmutatásában.
4: Because I was determined to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified.
3: Mert eltökéltem, hogy köztetek nem fogok tudni semmi egyébről, csak Jézus Krisztusról, mint pedig mint megfeszítettről.
4: The powerful move of God broke out in Corinth.
3: És Istennek erőteljes mozdulása tört ki Korintusban.
4: And we know from early church records that the church grew rapidly to 20,000 people.
3: Az ősegyház feljegyzéseiből tudom, hogy ott a gyülekezet nagyon gyorsan 20,000 fősre nőtt.
4: That's amazing and that's marvelous.
3: Ez megdöbbentő és csodálatos is.
4: But the trouble was Paul could never get the Corinthian church to be the powerhouse which the church in Thessalonica was.
3: Csak az volt a baj, hogy Pál sose tudta elérni, hogy a korintusi gyülekezetből az az erőmű legyen, amiből a tesszalonikai gyülekezet lett.
4: He spent almost 3 years in Corinth.
3: Majdnem 3 évet töltött Korintusban.
4: He spent 3 weeks in Thessalonica and he was driven out of town by a big riot.
3: Thessalonikában csak 3 hetet töltött, mert utána egy nagy zavargás kíséretében elűzték onnan.
4: But the Thessalonians,
3: de a tesszalonikaiak
4: received the word,
3: befogadták az Isten szavát,
4: with childlike simplicity.
3: Gyermeki egyszerűséggel.
4: And I believe there was one other reason which I'm going to share with you. You may say this is heresy, but I suspect it's the truth.
3: És én szerintem volt egy másik oka is ennek, amit el fogok nektek mondani. Lehet, hogy azt fogjátok mondani, hogy ez eretnekség, de szerintem ez az igazság.
4: Before Jesus came, they were idol worshippers.
3: Mert mielőtt Jézus eljött, bálványokat imádtak a tesszalonikaiak.
4: And if any community are idol worshippers, they're going to see powerful spiritual manifestations, but it's going to be of the devil, it's not going to be of God.
3: És minden bálványimádó közösség lát erőteljes szellemi megnyilvánulásokat, csak ezek nem Isten szellemétől vannak, hanem démonoktól.
4: But at least they become in a wrong way familiar that there is a fantastic supernatural.
3: De legalábbis igaz, hogy a rossz módon, de megismerték, hogy van egy fantasztikus természet fölötti világ.
4: The spirit world is real to them.
3: Számukra valóság volt a szellemi világ.
4: Because they've already been touching it in the wrong way.
3: Mert rossz módon már belemásztak.
4: Now what God wants us to do is not abandon the spirit world, because He Himself is spirit.
3: Isten nem azt akarja, hogy mi eltávolodjunk a szellemi világtól, hiszen ő maga is szellem.
4: And He releases mighty power through the Spirit, which is 1,000 times bigger than anything the devil can do.
3: És a Szent Szellem által hatalmas erőt szabadít fel, ami 1,000-szer nagyobb erő, mint amit a sátáni erők bármikor el tudnának érni.
4: Why do you think so many amazing things happen in Africa?
3: Miért gondoljátok, hogy Afrikában olyan sok csodálatos dolog történik? Miért történnek ezek?
4: Because for centuries they've been very familiar with the spirit world through the evil spirits that they've been wrongly worshipping.
3: Mert az afrikaiak már évszázadok óta nagyon is ismerik a szellemi világot, azok miatt, a gonosz szellemi lények miatt, akiket imádtak.
4: So when they're converted,
3: tehát amikor megtérnek,
4: their spirit's already alive and already developed. They just plug in now to the new glorious source of God and they're away doing signs and wonders and miracles, moving in the power of God. They can't think of Christianity any other way.
3: És amikor újjászületnek, megtérnek, akkor már a szellemük él, és a szellemük már ki van fejlődve, csak akkor bedugják a szellemi csatlakozóikat Istennek, az igazi szellemi világának a csatlakozójába, és csodák történnek és jelek, mert ezek az emberek a kereszténységet nem is tudják másképpen elképzelni.
4: Hello, can you hear what I'm saying?
3: Hallottátok, amit mondok?
4: Now the same story in India.
3: Az ugyanez igaz Indiában is.
4: Barry's just got back from India.
3: Barry most jött vissza Indiából.
4: The power of God's all over the place.
3: Mindenütt ott van Isten ereje, működik.
4: I've spent many years in India.
3: Én nagyon sok évet töltöttem Indiában.
4: I've lived there for 14 years, resident.
3: 14 évig ott is laktam.
4: But I visited India several times a year for over 40 years now.
3: De most már több mint 40 éve, évente többször ellátogatok Indiába.
4: And I've seen hundreds of thousands of Hindus powerfully converted.
3: És láttam több százezer hindúnak az erőteljes megtérését.
4: Every kind of foul demons being cast out of them.
3: Mindenféle piszkos démonok kilettek küzdve ezekből az emberekből.
4: But that very spirit sensitivity made them wide open to the spirit of God in a way that I can't get Europeans to believe.
3: De mivel szellemileg olyan nyitottak voltak, ezért Isten szelleme előtt is annyira nyitottak szellemileg, hogy az európaiaknál nem tudom elérni, hogy olyan nyitottak legyenek.
4: Can you hear what I'm saying?
3: Halljátok, amit mondok?
4: So you wonder, well, why do we get all these miracles and not in Europe? Because we haven't yet come to a proper exercise of our spirit man.
3: És akkor kérdezhetitek, hogy Európában miért nem látjuk azokat a csodákat, amik a világ más részein vannak? Azért, mert a szellemünket még nem edzettük meg megfelelő módon.
4: When we went through the Hungarian Bible yesterday morning, I was horrified.
3: Ugye már mondtam nektek őszintén, hogy amikor tegnap reggel végignéztük a magyar Bibliát, hát elszörnyedtem.
4: Even where the Greek text says spirit.
3: Mert ott is, ahol a görög szövegben az van, hogy szellem.
4: The Hungarian Bible says soul.
3: A magyar Biblia azt mondja, hogy lélek.
4: Because it doesn't believe in a spirit.
3: Mert ez a fordítók nem hittek a szellemben.
4: As a separate part of our human being.
3: Ami az emberi lénynek az egyik része.
4: So I want us to understand this over these next few days. We're going to have to have God change the very way we think in our spirit and in our soul.
3: Tehát szeretném, hogyha az elkövetkező néhány napban Isten teljesen át tudná alakítani a gondolkodásunkat a szellemmel és a lélekkel kapcsolatban.
4: Now let me briefly share my own testimony.
3: Szeretném röviden elmondani a saját bizonyságtételemet.
4: I was brought up in England in a dead old Baptist church.
3: Én Angliában nőttem fel egy holt régi baptista gyülekezetben.
4: I was forced to go to church 3 times on a Sunday when I was a kid.
3: Gyerekkoromban arra kényszerítettek, hogy vasárnaponként 3-szor elmenjek a gyülekezetbe.
4: I hated every minute of it.
3: És minden percét utáltam ennek.
4: And by the time I was 14, I gave my mother so much trouble, they stopped forcing me to go to church.
3: Mire 14 éves lettem, már annyi gondot okoztam az anyukámnak, hogy már nem kényszerítettek arra, hogy menjek a gyülekezetbe.
4: So I joyfully gave up church life.
3: Úgyhogy boldogan feladtam a gyülekezeti életet.
4: And went off with my friends in camping and climbing, and later on motorcycling, which is what I loved.
3: És barátaimmal jártam boldogan kempingezni, meg hegyet mászni, és később motorozni, és azt nagyon szerettem.
4: I studied physical chemistry.
3: Fizikát és kémiát, fizikai kémiát tanultam.
4: And I became a research scientist working for the Kodak Film Company.
3: És végül a Kodak filmgyárnál dolgoztam, mint kutatótudós.
4: I was a very good student and I was well educated.
3: Nagyon jó tanuló voltam és nagyon jól képzett lettem.
4: And I had a very good mind, I had a good intellect.
3: És nagyon jó működött az agyam, jól működött az értelmem.
4: So like most of my colleagues in this scientific research establishment.
3: És mint a sok más kollégám is ebben a tudományos kutatóközpontban.
4: I became an atheist.
3: Én is ateista lettem.
4: Not an atheist by conviction, but an atheist by convenience.
3: Nem azért lettem ateista, mert meggyőződtem annak igazságáról, hanem már ez volt a kényelmesebb.
4: So well, if there's no God, I am not to bother about him. So let me just bother about me and enjoying myself.
3: Mert azt gondoltam, hogy ha nincsen Isten, akkor nem kell foglalkoznom vele, tehát inkább magammal foglalkozom és élvezem az életet.
4: What I'd seen of Christianity did not at all impress me.
3: Amit a kereszténységben láttam, egyáltalán nem hatott rám nagyon.
4: Now, in human terms, I did not become a terrible sinner.
3: Emberi fogalmak szerint nem lett belőlem szörnyű nagy bűnös.
4: I was proud of my upright life and my righteousness without God.
3: Igazából nagyon büszke voltam arra, hogy milyen igaz és jó módon élek Isten nélkül.
4: Even as an atheist, I paid my taxes honestly. I really did.
3: Még ateistaként is őszintén mindig kifizettem az adót.
4: I hated lying and I never told lies.
3: Utáltam a hazugságot és sosem hazudtam.
4: And in every way I drove at the speed limit even before I was converted.
3: És még már a megtérésem előtt is mindig betartottam a sebességkorlátozást.
4: As more than some pastors can say.
3: Nem minden pásztor mondhatja ezt el magáról.
4: I believed in keeping the law. I really did.
3: Meg voltam győződve arról, hogy a törvényt be kell tartani.
4: And I thought, well, I live without God, I live a better life than most Christians that I can see.
3: És arra gondoltam, hogy én Isten nélkül jobb minőségű életet élek, mint a legtöbb keresztények itt látok magam körül.
4: Now that was a stinking pride, but I didn't realize that at the time.
3: Ez egy bűzös gőg volt, de akkor erre nem jöttem még rá.
4: Amen?
3: Így van.
4: And then I finally had my encounter with God.
3: És végül találkoztam Istennel.
4: It's when I started arguing with some more. I was lecturing in Nottingham University at the time in England.
3: Akkoriban Angliában a Nottinghami Egyetemen voltam óraadó.
4: And I was thinking of moving to America to further my career. So I was interested in the United States.
3: És arra gondoltam, hogy Amerikába fogok költözni, mert ott még nagyobb karriert futhatok be. Tehát mindenkinél érdeklődtem Amerikáról.
4: So when 2 young Americans came knocking at my door.
3: Tehát amikor 2 fiatal amerikai bekopogott az ajtómon.
4: Just finished college.
3: Éppen akkor fejezték be a főiskolát.
4: I was interested to talk to them because about going to America.
3: Akkor akartam velük beszélgetni, mert hogy Amerikába készültem.
4: The Kodak parent company in Rochester was eager to hire me and join them in the United States.
3: A rochesteri Kodak vállalat nagyon akart engem alkalmazni, mint munkatársát, és az amerikai gyárukban akartak foglalkoztatni.
4: One of these young men actually came from Rochester, New York, where Kodak
3: És az egyik amerikai fiatalember, akivel találkoztam, New York államból, Rochesterből jött, ahol ez a bizonyos Kodak gyár volt.
4: So I said, oh yes, come on in, I'd love to talk to you about America.
3: Úgy mondtam, jó, gyertek, csak beszeretnék veletek Amerikáról beszélgetni.
4: And they said, sir, we are Mormon missionaries.
3: Aztán közölték, hogy ők Mormon missionáriusok.
4: Oh, I said, I'm not interested in religion.
3: Azt mondtam, nem érdekel a vallás.
4: Can't we just talk about America?
3: Gyertek be, és beszélgessünk Amerikáról.
4: And they said, well, we have to do, compulsory, we have to do the 30-minute lesson.
3: Azt mondták ezek a fiatal emberek, hogy nekik kötelességük, hogy 30 percig beszéljenek nekem az a dolgukról.
4: And after that we'll be glad to talk about anything you want to.
3: És azt mondták, hogy utána boldogan beszélünk veled bármiről, amiről akarsz.
4: So we made this deal.
3: Úgyhogy akkor üzletet kötöttünk.
4: I would endure this 30 minutes of Mormonism and then we could talk about what I really wanted to talk about.
3: Úgyhogy ki fogom bírni, míg ők 30 percig beszélnek a mormonizmusról, és utána bármiről beszélgetni. Bekopogott az ajtómon.
4: Just finished college.
3: Éppen akkor fejezték be a főiskolát.
4: I was interested to talk to them because about going to America.
3: Akkor akartam velük beszélgetni, mert hogy Amerikába készültem.
4: The Kodak parent company in Rochester was eager to hire me and join them in the United States.
3: A Rochesteri Kodak vállalat nagyon akart engem alkalmazni, mint munkatársát, és az amerikai gyárukban akartak foglalkoztatni.
4: One of these young men actually came from Rochester, New York, where the Kodak company is.
3: És az egyik amerikai fiatalember, akivel találkoztam, New York államból, Rochesterből jött, ahol ez a bizonyos Kodak gyár volt.
4: So I said, oh yes, come on in, I'd love to talk to you about America.
3: Úgy mondtam, jó, gyertek, csak beszeretnék veletek Amerikáról beszélgetni.
4: And they said, sir, we are Mormon missionaries.
3: Aztán közölték, hogy ők Mormon missionáriusok.
4: Oh, I said, I'm not interested in religion.
3: Azt mondtam, nem érdekel a vallás.
4: Can't we just talk about America?
3: Gyertek be, és beszélgessünk Amerikáról.
4: And they said, well, we have to do, compulsory, we have to do the 30-minute lesson.
3: Azt mondták ezek a fiatal emberek, hogy nekik kötelességük, hogy 30 percig beszéljenek nekem az a dolgukról.
4: And after that we'll be glad to talk about anything you want to.
3: És azt mondták, hogy utána boldogan beszélünk veled bármiről, amiről akarsz.
4: So we made this deal.
3: Úgyhogy akkor üzletet kötöttünk.
4: I would endure this 30 minutes of Mormonism and then we could talk about what I really wanted to talk about.
3: Úgyhogy ki fogom bírni, míg ők 30 percig beszélnek.

0: volt, ahol ez a bizonyos Kodak gyár volt.
1: So I said, oh yes, come on in, I'd love to talk to you about America.
0: Úgy mondtam, jó, gyertek, csak be szeretnék veletek Amerikáról beszélgetni.
1: But they said, sir, we are Mormon missionaries.
0: Aztán közölték, hogy ők Mormon missionáriusok.
1: Oh, I said, I'm not interested in religion.
0: Azt mondtam, nem érdekel a vallás.
1: Can't we just talk about America?
0: Gyertek be, és beszélgessünk Amerikáról.
1: And they said, well, we have to do, compulsory, we have to do the 30-minute lesson.
0: Azt mondták ezek a fiatal emberek, hogy nekik kötelességük, hogy 30 percig beszéljenek nekem az a dolgukról.
1: Then after that we'll be glad to talk about anything you want to.
0: És azt mondták, hogy utána boldogan beszélünk veled bármiről, amiről akarsz.
1: So we made this deal.
0: Úgyhogy akkor üzletet kötöttünk.
1: I would endure this 30 minutes of Mormonism and then we could talk about what I really wanted to talk about.
0: Úgyhogy ki fogom bírni, míg ők 30 percig beszélnek a mormonizmusról, és utána bármiről beszélgethetünk, amiről én akarok.
1: And they were trained to evangelize nominal Christians, so they always started teaching from the Bible.
0: Ők megpróbálták a névleges keresztényeket evangelizálni, úgyhogy a Bibliából indultak ki.
1: So they got out their Bible and began to teach Mormonism from the scriptures.
0: Úgyhogy elővették a Bibliát, és annak alapján kezdték a mormonizmust tanítani nekem.
1: Now, here's the interesting thing.
0: Az az érdekes.
1: This was probably 15 to 20 years since I've ever been in a Sunday school class.
0: Ekkor már körülbelül 20 éve nem jártam vasárnapi iskolában.
1: But somewhere down inside me was the truth that my Sunday school teacher patiently taught me.
0: De valahogy a lényem mélyén ott voltak azok az igazságok, amiket a vasárnapi iskolai tanítótól hallottam.
1: So when they started teaching, I said to my wife, I said, it's not what the Bible really says.
0: És amikor ezek a fiatal emberek elmondták a szövegüket, azt mondtam a feleségemnek, hogy a Biblia igazán nem ezt tanítja, amit ők.
1: And my sense of scientific exactitude got the better of me, and I said, look, if they're going to go around the houses teaching the Bible, at least they ought to do it properly.
0: És a tudományos pontosságom arra kényszerített, hogy azt gondoljam, hogy hát ha valaki jön a házamba, legalább pontosan tanítson a Bibliáról.
1: My wife had been a faithful churchgoer till she met me.
0: A feleségem hűséges gyülekezetbe járó volt, úgyhogy elvitt engem is.
1: She never met Jesus, but she went faithfully to the Methodist church.
0: Sose találkozott Jézussal, de hűségesen járt a metodista gyülekezetbe.
1: And I pulled her away, and for the first five, almost seven years of our married life, we never went near a church.
0: Tehát amikor összeházasodtunk, akkor én elvontam őt a gyülekezettől, és a házasságunk első 7 évében nem mentünk egyszer sem gyülekezetbe.
1: But she kept the Bible for sentimental reasons.
0: De érzelmi okokból a feleségem megtartotta a Bibliáját.
1: It was in a case along with all my chemistry books, which I never read either.
0: Egy polcon volt ez a Biblia sok kémiai könyvvel együtt, amelyeket szintén sose olvastam.
1: It was just too good to throw away, so we kept it in a case and never read them.
0: De jók voltak ezek a könyvek, kár lett volna eldobni őket, úgyhogy ott hagytuk őket a könyvespolcon.
1: So I said, look, you've got a Bible somewhere, haven't you?
0: Én mondtam a feleségemnek, neked ugye valahol van egy Bibliád?
1: She said, yeah, I've got a Bible, it's up in the case.
0: Azt mondja, igen, ott van a könyvszekrényben.
1: Well, get it out, I want to read, and next time the Mormons come, I'm going to show them they're not teaching the Bible properly.
0: Ugye azt mondtam, hogy jó, akkor szedd elő, mert olvasni akarom, és amikor legközelebb jönnek a mormonok, akkor meg akarom nekik mutatni, hogy rosszul tanítják a Bibliát.
1: This is absolute true story.
0: Ez teljesen igaz történet.
1: So, I started to read the Bible.
0: Elkezdtem a Bibliát olvasni.
1: And I was convicted by the power of what I read, even though I didn't believe it.
0: És meggyőződtem annak az erejéről, amit olvastam, annak ellenére, hogy nem hittem benne.
1: And I began to read in John's Gospel, and as I began to read of the person of Jesus, I became convicted by who he was.
0: János evangéliumánál kezdtem, Jézusról olvastam, és ahogy elkezdtem róla olvasni, meggyőződött az, hogy milyen erőteljes személyiség volt ő.
1: I would tell the whole story, but over 3 months I became so convicted by what I was reading.
0: 11 hónap alatt teljesen meggyőződtem arról, amit olvastam.
1: And my wife and I began to talk about Christian things.
0: A feleségemmel elkezdtünk keresztény dolgokról beszélgetni.
1: And she said she believed all these things.
0: És ő elmondta nekem, hogy ő hisz mindenben.
1: So I said to her, well, if you do believe all these things, why do you live the same way that I do?
0: És aztán megkérdeztem tőle, hogy ha te hiszel mindenben, akkor miért élsz ugyanúgy, ahogy én?
1: I said, you're no different to me.
0: Azt mondtam, te nem különbözöl tőlem.
1: I said, if this message that I'm reading is true.
0: Hogyha ez az üzenet, amit én olvasok, igaz.
1: It's either the most important news that ever hit the world, or it's not worth the paper that it's written on.
0: Akkor ez vagy a legfontosabb hír, amit a világ valaha hallhatott, vagy pedig nem éri meg a papírárát, amire nyomtatták.
1: I said, it must be one or the other.
0: Azt mondtam, a kettő közül valamelyik biztos.
1: I said, if I ever became a Christian, which I never will.
0: Azt mondtam, ha valaha keresztény lennék, ami nem leszek, ugye?
1: I said, at least I would be a real one.
0: Akkor én igazi leszek.
1: And I said, I would live for this message and preach it.

0: proclaim it everywhere, because if it's true, there's nothing else worth living for.
1: És hogyha, és akkor ezt fogom megélni, és ezt az üzenetet fogom mindenhol hirdetni, és erről fogok beszélni, mert akkor ez érdemes arra, hogy ezért éljen az ember.
0: And then she got terrified.
1: És ettől megrémült a feleség.
0: We had having our first row since our marriage over this religion thing.
1: Az első igazi összezördülésünk a vallás miatt volt házasságunk alatt.
0: And she decided she would rather have a peaceful atheist than a fanatical Christian for a husband.
1: És a feleségem úgy döntött, hogy jobban szeretne egy békés ateistát férjnek, mint egy fanatikus keresztényt.
0: So she did everything to discourage me.
1: Úgyhogy megtent mindent, ami rajta múlt, azért, hogy elbátorítsa ebben.
0: That just made me more stubborn.
1: De ettől még konokabb lettem csak.
0: I finally met someone.
1: Végül találkoztam valakivel.
0: Who was easily my intellectual equal.
1: Aki értelmileg egy szinten volt velem.
0: Because I was arrogant intellectually. I didn't speak to people who weren't as educated as I was. At least I did speak to them, but I treated them with some contempt.
1: Mert én nagyon gőgös értelmiségi voltam, és nem voltam hajlandó igazán partnernek tekinteni olyanokat. Beszéltem olyan emberekkel, akik alacsonyabban képzettek voltak, mint én, de nem tekintettem őket partnernek.
0: An intermediate arranged for me to meet this man.
1: És aztán hirtelen találkoztam ezzel az emberrel.
0: And I said, come on, prove God to me.
1: Azt mondtam, na gyere és bizonyíts be nekem Istent.
0: And he spoke to me the simplest childlike preaching of the cross that you can imagine.
1: És az elképzelhető legegyszerűbb, leggyermeki prédikációt nyomta le nekem a keresztről.
0: It hit me with such power.
1: De nagyon erősen hatott rám ez a hirdetmény.
0: So when it finished, I got on my knees and gave my life to Jesus Christ.
1: És amikor befejezte, letérdeltem és átadtam az életemet Jézus Krisztusnak.
0: My wife followed me 20 minutes afterwards.
1: A feleségem 20 perc múlva követett.
0: And we were both gloriously saved.
1: És mind a ketten dicsőségesen megtértünk.
0: We went, it wasn't in a big meeting, it was just in someone's home.
1: És ez nem egy nagy összejövetelen volt, hanem van akinek a lakásán.
0: We drove back home together. I felt this incredible deep peace inside me.
1: És aztán autóval mentünk haza, egy hihetetlen mélységes békét éreztem magamban.
0: When we got home,
1: amikor hazaértünk,
0: I took out my cigarettes,
1: elővettem a cigarettáimat,
0: gave one to Eileen,
1: egyet adtam Eileennak,
0: and took one myself,
1: egyet a saját számba is
0: tettem. I was about to light my first Christian cigarette.
1: És amikor készültem arra, hogy az első keresztény cigarettámra rágyújtok,
0: then for the first time in my life, 2 hours later, I heard the voice of God so clearly that I knew it was God speaking to me.
1: Tehát 2 órával a megtérésem után életemben először annyira világosan hallottam Isten hangját a szívemben, hogy tudtam, hogy ő az.
0: But I heard this new voice in what was now my alive spirit. I suddenly become alive in spirit.
1: És a most már eleven szellememben hallottam ezt a bizonyos új hangot, mert már éltem szellemileg.
0: And as a result, the spirit world was now open and real to me. I could hear, if you like, God talking in spirit, because I had become alive in spirit.
1: Tehát a szellemem már élt volt, élt és nyitott volt a szellemi világ felé, tehát hallottam a szellemi világban elhangzó dolgokat, tehát Isten hangját is hallottam.
0: And I heard the voice of God 2 hours after I was saved, and I knew this was God speaking to me.
1: Tehát 2 órával a megtérésem után hallottam Isten hangját, és tudtam, hogy Isten szól hozzám.
0: And this is what he said.
1: És ezt mondta.
0: You don't need those anymore, throw them away.
1: Ezekre a cigikre már nincs szükséged, dobd el őket.
0: Well, that's God.
1: Azt mondtam, hú, ez Isten volt.
0: I better obey.
1: Jobb, hogyha engedelmeskedek.
0: So I took my cigarette.
1: Úgyhogy fogtam a cigarettát.
0: I took Eileen's without asking her.
1: És Eileen-től is elvettem, anélkül, hogy megkérdeztem volna,
0: said,
1: mit szól hozzá.
0: Said, God's just spoken to me.
1: És azt mondtam, Isten most szólt hozzám.
0: We're not to smoke anymore.
1: Már nem szabad gyohányoznunk.
0: And I threw them in the trash.
1: És bedobtam a kukába a cigiket.
0: And I've never smoked since.
1: És azóta nem gyújtottam rá egyszer.
0: Well, that was 1958.
1: Ez 1958-ban
0: exactly,
1: volt.
0: Almost exactly 50 years ago.
1: Majdnem pontosan 50 évvel ezelőtt.
0: And ever since then, I've never had any problem hearing God.
1: És azóta nem volt soha gondom azzal, hogy meghalljam Istent.
0: I can hear him as clearly, as more clearly than many human people.
1: Olyan világosan, sőt világosabban hallom őt, mint sok embert.
0: Amen.
1: Amen.
0: And then 3 months later.
1: És aztán 3 hónappal később.
0: I just come to the beginning of the summer, just about now.
1: Körülbelül ekkor volt a nyár eleje, körülbelül az évnek az a szakasza volt, mint most.
0: Universities had just closed.
1: Az egyetemet éppen akkor fejezték be a tanévet.
0: No more lectures till the next October, so I had this sort of 4 months, you know, vacation.
1: És a következő 4 hónapon keresztül októberig nem kellett újra leckéket vagy órákat adnom, tehát körülbelül 4 hónapnyi szünetem volt.
0: Eileen went off to work.
1: Eileen elment dolgozni.
0: And I took her Bible, didn't have one of my own. I took her Bible.
1: Én pedig fogtam a Bibliáját, mert hogy nekem nem volt.
0: And I suddenly had this tremendous hunger to read the scriptures.
1: És hirtelen óriási éhség volt bennem a Biblia olvasása iránt.
0: So I read them all day.
1: Úgyhogy egész nap olvastam a Bibliát.
0: I made careful notes on every chapter.
1: És minden fejezetről gondosan jegyzeteltem.
0: But most of the time I was having problems receiving what I was reading.
1: De az esetek többségében gondot jelentett az, hogy elfogadjam azt, amit olvasok.
0: Some things I rejected outright as just mythology.
1: Voltak dolgok, amiket egyenesen elutasítottam, mert hogy úgyis csak mitológia az egész.
0: I was still a convinced evolutionist.
1: Még mindig meggyőződött evolúcionista voltam.
0: When I read how Joshua made the sun stand still, I thought that is so ridiculous. Think of just what would happen to the universe. I did some calculations on the total chaos it would cause.
1: Akkor, amikor arról olvastam, hogy Józsué idejében hogy állt meg a nap, akkor teljesen elvetettem ezt a történetet, mert értelmesen átgondoltam, hogy tudományos alapon ez teljesen abszurd, mert hogy olyan káoszt okozott volna a világ mindenségben ez az egész dolog, hogy lehetetlen.
0: Could be the sun that stood still, but it could be the earth that stood still.
1: Az persze lehet, hogy nem a nap állt meg, hanem a föld, hogy a föld csak úgy megállt.
0: To me that was so ridiculous I couldn't receive it.
1: De számomra ez olyan nevetséges volt, hogy nem tudtam elfogadni.
0: Then I got to the book of Leviticus with all the blood and the sacrifices. It was like going to an abattoir, a butcher's shop, and I felt so revolted by what I was reading.
1: Aztán a Mózes harmadik könyvéhez jutottam, ahol a sok vér meg a sok áldozatról van szó. Teljesen iszonyodtam a dologtól, olyan volt, mintha egy ilyen vágóhídon mentem volna végig.
0: I got to Isaiah, I couldn't understand one word that he was talking about.
1: Aztán amikor Ézsaiás könyvéhez jutottam, hát neki egy szavát se értettem.
0: I read the whole book and I thought, what is this guy saying?
1: Végigolvastam az egész könyvét, miről beszél ez az ember?
0: But I kept going, persisting. I thought, well, there's some good bits in the Bible.
1: De azért tovább olvastam kitartóan a Bibliát, mert azért egy elég jó része.
0: I really enjoyed some things and they made sense to me.
1: Voltak dolgok, amiket nagyon élveztem, mert érthetőek voltak.
0: I finally got to Hebrews chapter 11, verse 3.
1: Végül a Zsidó 11:3-hoz jutottam.
0: And it says this.
1: Ahol az van.
0: By faith we believe that the worlds were made out of things which it does not appear.
1: Hitáltal értjük meg, hogy a világok a láthatatlanból álltak elő.
0: And as I was pondering that,
1: és ahogy ezen gondolkodtam,
0: I was sort of stopped dead in my tracks and God spoke to me.
1: Teljesen szinte úgy leálltam az előrehaladásba, és Isten szólt hozzám.
0: It was about 3 months later.
1: Ez körülbelül 3 hónappal később volt.
0: And this is what he said.
1: Azt mondta Isten.
0: He said, Alan, you will not get anywhere until you change the attitude in which you read my word.
1: Ellen, sehova nem fogsz jutni, amíg meg nem változtatod a hozzáállásodat ahhoz, ahogyan olvasod az én szavamat.
0: I said, what do you mean, Lord?
1: Megkérdeztem, Uram, hogy érted ezt?
0: He said, you're trying to read it with your intellect.
1: Ő azt mondta, az értelmeddel próbálod olvasni.
0: And you've got a good intellect.
1: És jó agyad van.
0: But compare with me, it's inadequate. Your little intellect can never understand the majesty of the God that you've come to know.
1: De az én értelmemhez képest semmiség a te értelmed, képtelen vagy felfogni, hogy milyen fenséges, hatalmas Isten az, akivel kapcsolatban vagy.
0: So I said, well, what do I do, Lord?
1: És akkor megkérdeztem, Uram, akkor mit csináljak?
0: He said, stop using your intellect and start using your spirit.
1: És azt mondta, hogy hagyd abba az eszed használatát, és kezd a szellemedet használni.
0: My spirit can speak directly to your spirit, and I don't need words to do it.
1: Az én szellemem közvetlenül tud szólni a te szellemedhez, és ehhez még szavakra sem szükségem.
0: And if you learn to use your spirit and not your intellect.
1: És hogyha megtanulod a szellemedet használni, nem az értelmedet.
0: I will teach you things.
1: Akkor tanítok nektek olyan dolgokat neked.
0: Which make you jump for joy in your spirit.
1: Amelyektől a szellemedben, örömödben ugrálni fogsz.
0: But you can't find words to describe them because there aren't any words to describe them.
1: De nem fogsz találni szavakat arra, hogy elmondd ezeket a dolgokat, mert nincsenek rájuk szavak.
0: And he gave me 3 principles.
1: És 3 alapelvet mondott nekem Isten.
0: He said, first of all, I want you to change your attitude and throw away every doubt that you've considered regarding my word.
1: Azt mondta, hogy először is változtass meg a hozzáállásodat, és dobd ki minden kételkedést, ami van benned a szavamba levő bármilyen dologgal kapcsolatban.
0: He said, I want you to imagine that you're like a father and you've got a little child of yours, say 3 or 4 years of age.
1: Azt mondta, hogy képzeld el, hogy apa vagy, és van egy körülbelül 3-4 éves kicsi gyereked,
0: and you're reading something to them,
1: és felolvasol neki valamit.
0: And they're listening to you.
1: Ő meghallgat.
0: And they're trusting you.
1: És bízik benned.
0: And they're believing every word, although they can't understand it.
1: És minden szavadat elhiszi, noha nem érti, hogy miről olvasol.
0: He said, "That's how you've got to be to me."
1: Így kell neked hozzám állnod.
0: He said, "I want you to, as you read the Bible."
1: Ahogy olvasod a Bibliát.
0: I want you to believe every word as literally true.
1: Azt akarom, hogy higgyél minden szó úgy, szót úgy, mint ami szó szerint igaz.
0: And like a little child.
1: És mint egy kisgyermek.
0: Decide to believe it.
1: Döntsd el, hogy elhiszed.
0: Because it's your daddy that's telling it to you.
1: Mert a te papád mondja neked.
0: Amen.
1: Amen.
0: You know what I'm talking about.
1: Tudjátok, miről beszélek, ugye?
0: I want you to believe every word like a little child.
1: Tehát azt akarom, hogy higgyél minden szót, mint egy kisgyerek.
0: You don't need to understand it.
1: Nem kell, hogy értsed.
0: Believe it, and then you're going to start to act on it.
1: Hidd el, és kezdj el aszerint cselekedni.
0: Then he said, there's two more things.
1: És aztán még két dolgot mondod.
0: You will find the Bible is full of promises.
1: Rá fogsz jönni, hogy a Biblia tele van ígéretekkel.
0: I've discovered since that there are over 30,000 promises in the Bible.
1: Azóta rájöttem, hogy a Bibliában több mint 30,000 ígéret van.
0: He said, "I want you to claim every promise for yourself now. Claim it for yourself now."
1: Azt mondta, hogy azt akarom, hogy minden ígéretet most rögtön igényelje magad számára, amikor olvasod.
0: He said, "You'll find the Bible's full of commandments."
1: És azt mondta, azt látod majd, hogy a Biblia tele van parancsokkal.
0: They're not suggestions.
1: Ezek nem javaslatok.
0: It's not just advice.
1: Nem tanácsok.
0: It's like a military commandment.
1: Hanem ezek olyanok, mint katonai parancsok.
0: And you've only got one choice.
1: És csak egy lehetőséged van.
0: Either to obey or to disobey.
1: Vagy engedelmeskedsz, vagy nem.
0: I want you to obey every commandment the moment you read it for the first time.
1: És én azt akarom, hogy minden parancsnak engedelmeskedj az első alkalommal, amikor olvasod.
0: And I discovered that there are about 20,000 commandments in the Bible.
1: És rájöttem, hogy körülbelül 20,000 parancs van a Bibliában.
0: And I made a covenant with God that morning.
1: És azon a délelőttől szövetséget kötöttem Istennel.
0: That I would open up my spirit wide to receive directly from His Spirit.
1: Hogy tágra kinyitom a szellememet, hogy szabadon kapjak az ő szellemétől meg bármit.
0: I would listen to Him with my spirit rather than try and understand Him with my intellect.
1: És a szellememmel fogok figyelni rá, ahelyett, hogy az értelmemmel próbálnám felfogni.
0: I would believe everything he said like a little child.
1: Mindent el fogok hinni, amit mond, mint egy kisgyerek.
0: I take every word to be literally true.
1: Úgy fogok venni minden szót, mint ami szó szerint igaz.
0: I would claim every promise.
1: Minden ígéretet igényelni fogok
0: and
1: a magam
0: számára.
1: Every
0: commandment.
1: És minden parancsnak engedelmeskedni
0: and
1: fogok.
0: I used to pray stupid prayers in those days.
1: Akkoriban.
0: So I said, right, Lord, that's what I'm going to do.
1: Butaságokat is mondtam, még úgy, hogy azt mondtam, uram, azt fogom csinálni.
0: I'm going to step out literally that this Bible is infallible and it's completely trustworthy.
1: Hogy én szó szerint rá fogok lépni arra, rá fogok állni arra, hogy a Biblia teljesen megbízható.
0: I'm going to believe everything.
1: Mindent elhiszek belőle.
0: I'm going to claim everything for myself.
1: Mindent igényelek a magam számára belőle.
0: And I'm going to obey everything you tell me to do.
1: És mindennek parancsolatnak engedelmeskedni fogok, amit mondasz nekem, hogy tegyem meg.
0: I said, if this book ever lets me down.
1: És azt mondtam, hogyha bármikor cserben hagy ez a könyv.
0: Then I will tear up my Bible and I'll become a Buddhist.
1: Akkor eltépem a Bibliámat és buddhista leszek.
0: Well, that was 50 years ago.
1: Hát ez 50 évvel ezelőtt volt.
0: Believe me, I've never torn up a Bible.
1: Higgyétek el, hogy soha nem téptem el egy Bibliát se.
0: And I certainly haven't become a Buddhist.
1: És kétségtelenül nem lettem buddhista.
0: But what I've got is 50 years of experimental evidence to prove how fantastic God is and how fantastic His Word is.
1: Hanem 50 évnyi tudományos tapasztalat van a hátam mögött arról, kis tapasztalati úton, hogy Isten milyen fantasztikus és az ő szava milyen fantasztikus.
0: I've personally pretty well had every experience that you can read about in the Bible.
1: Én gyakorlatilag átéltem szinte mindent, amiről olvasni lehet a Bibliában.
0: And that doesn't mean I'm fantastic, it just means God's fantastic.
1: És ez nem azt jelenti, hogy én vagyok fantasztikus, hanem azt, hogy Isten fantasztikus.
0: I've seen all kinds of amazing miracles.
1: Mindenféle megdöbbentő csodákat láttam.
0: I've seen people raised from the dead.
1: Láttam embereket feltámadni.
0: Everything that Paul writes, I think, yeah, I know about that, because I've been through the same thing myself.
1: Mindenről, amiről Pál ír, azt mondhatom, hogy tudom, miről beszél, mert átéltem ugyanazt.
0: Now, I'm more passionately on fire for God today than I was at the beginning.
1: És most szenvedélyesebben égek Istenért, mint a kezdeti napokban.
0: And revelation is poured into me as I've had this attitude to Him.
1: És a kijelentés csak úgy árad belé, mert ez volt a hozzáállásom Istenhez.
0: Now, the Bible is the written word of God.
1: A Biblia valóban Isten írott szava.
0: He chose two of the richest languages to have his word written down.
1: És a leggazdagabb nyelvet választotta ahhoz, hogy azon írják le az ő szavait.
0: Hebrew was the word for that was the language that was used for the Old Testament.
1: A héber nyelven írták az Ószövetséget.
0: And Greek was used for the New Testament.
1: És görögül az Új Szövetséget.
0: and they are rich.
1: Ezek gazdag nyelvek.
0: But they're still inadequate.
1: És még mindig nem elégségesek.
0: Just come back to 1 Corinthians 2 for a moment.
1: Még mindig akkor az 1 Korintus 2-höz térünk vissza.
0: Now see how Paul's dealing with a city that can use its mind but cannot use its spirit.
1: Szeretném, hogyha látnátok, hogy Pál hogyan foglalkozik egy olyan várossal, ami tudja használni az elméjét, de a szellemét nem.
0: He says we came in the power and demonstration of the Spirit, verse 4, and the purpose is, verse 5, that your faith should not be in the wisdom of men, but in the power of God.
1: Azt mondja a negyedik versben, szellemnek és erőnek megmutatásában jöttünk hozzátok. Ötödik vers, hogy a hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjon.
0: However, we do speak wisdom among those who are mature, yet not the wisdom of this age, nor of the rulers of this age, who are coming to nothing.
1: Bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk, ám de nem a világnak, sem a világ veszendő fejedelmeinek bölcsességét.
0: But we speak the mystery of God, we speak the wisdom of God in a mystery.
1: Hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk.
0: The hidden wisdom which God ordained before the ages for our glory.
1: Azt az elrejtettet, melyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre.
0: Which none of the rulers of this age knew, for had they known, they would not have crucified the Lord of glory.
1: Melyet a világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha ismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség urát.
0: But as it is written,
1: hanem amint megvan írva,
0: eye has not seen,
1: amiket szem nem látott,
0: nor has ear heard,
1: fül nem hallott,
0: nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love him.
1: És embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek.
0: You see, until you have human experience of something, then your language does not have a word for it.
1: Tudjátok, amíg emberileg nem éltek át valamit, addig nincsen arra szavatok.
0: That's the problem that we have.
1: Ez a problémánk.
0: Amen. God's got all kinds of fantastic things that he wants us to know about, but we've never in our culture experienced them, so we have no words in our culture to describe them.
1: Istennek mindenféle fantasztikus dolga van, amikről azt akarja, hogy ismerjük meg azokat, de a kultúránk nem tapasztalta meg ezeket a dolgokat, ezért nincsenek szavaink a kifejezésre.
0: That's one great reason why the Jews were so rich, because they had so many experiences of God.
1: És a zsidóknak a nyelve azért volt olyan gazdag ezekre a dolgokra, mert átélték ezeket a dolgokat Istennel.
0: And as they tried to describe these experiences, they had to find words for them, so words came into their language, which are not in our language.
1: És amikor megpróbálták elmondani ezeket az átéléseiket, akkor szavakat alkottak ezeknek a kifejezésére, de ilyen szavaink nekünk nincsenek, mert mi nem éltük át.
0: Because the influence of all European languages is Greek culture, it's not Hebrew culture, it's not the knowledge of God which they had.
1: Mert az összes európai nyelvet a görög kultúra befolyásolta, és nem a héber kultúra, tehát Isten dolgaira nincsenek olyan szavaink, amiket ők átéltek.
0: Now come to Romans chapter 3.
1: Akkor a Róma 3-at nézzük meg.
0: In the first two chapters,
1: az első két részében a római levélnek,
0: Romans,
1: a római levélnek,
0: Paul says this.
1: Pál azt mondja.
0: He says the Jews have had sufficient knowledge of God to repent through the law which I gave to them.
1: Azt mondja, hogy a zsidóknak elég ismeretük volt Istenről ahhoz, hogy megtérjenek hozzá, azáltal a törvény által, amit adtam nekik, ezt mondta Isten.
0: And through the experiences which their forefathers had of me, and found words to describe those experiences.
1: És az átéléseik miatt, amiket az ő atyáik megéltek velem, és amiknek a kifejezésére szavakat találtak ki.
0: So what about the Gentiles? What about the Gentiles?
1: És akkor mi a helyzet a pogányokkal?
0: And the answer is that the whole of creation shouts to us the nature and the glory of God. That's enough to convict anybody of the reality of God.
1: Az a válasz, hogy ott van az egész teremtett világ a számunkra, az egész természet, ami kiáltja hozzánk Istennek az üzenetét. Ez elég ahhoz, hogy meggyőzzön minket.
0: If I'm honest,
1: hogyha őszinte
0: vagyok, the thing which began to shake my atheism before I read the Bible was when I got my first garden and began to plant out rose bushes and other bushes and watch and bulbs and see these spring into these amazing colorful plants.
1: Az első dolog, ami megkezdte rázni az én ateizmusomat, mielőtt a Bibliát ismertem volna, az az, őszintén szólva, hogy lett egy kertünk, és ott elkezdtünk mindenféle bokrokat, meg rózsákat, meg mindeneket ültetni, és jött a tavasz, és minden elkezdett bimbózni, meg virágozni, és elámultam ennek a szépségét.
0: So incredibly beautiful.
1: Olyan hihetetlenül szép volt az egész.
0: Blew you away with the sheer wonder of what was growing in my garden.
1: Az ember teljesen elámult attól, én elámultam attól, ami a kertemben nőtt, annak a szépségétől.
0: If I was honest, I had a problem explaining it by the theory of, you know, of evolution, of accidental mutation.
1: És őszintén szólva, az evolúció elmélettel, meg a véletlen mutációkkal nehezen tudtam volna megmagyarázni, hogy mindez hogy jött létre.
0: Paul says, well, the Gentiles may not have had the Jewish law.
1: Azt mondja Pál, a pogányoknak talán nincsen meg a zsidó törvény.
0: But they've got creation.
1: De ott van a teremtett világ az orrok
0: előtt. Creation is such a powerful proclamation of God that already in their consciences they knew enough about God to still behave in a right way.
1: És az olyan meggyőzően beszél Istenről a teremtett világ, hogy az ő lelkiismeretükben már ott van a meggyőzés ahhoz, hogy higgyenek Istenben és megtérjenek hozzá.
0: Some years ago I was working with, you know, in the rough, tough area of New York with some wonderful churches there.
1: Néhány évvel ezelőtt New Yorkban nagyon kemény területen dolgoztam együtt néhány gyülekezettel.
0: This girl was born in the immorality of the gang in which she was born.
1: Ez a bizonyos illető, akiről beszélek, egy ilyen teljesen erkölcstelen bandában született.
0: She never really had parents, she was just a product of the gang's immorality.
1: Igazából sose voltak szülei, hanem csak a banda erkölcstelenségének a terméke volt.
0: And she grew up in that gang culture.
1: Ez egy hölgy volt, és ennek a bandának a kultúrájában nőtt fel.
0: Where it was normal for children to be abused and raped by the older people. It was just their culture.
1: Ahol teljesen természetes és normális volt, hogy a gyerekeket szexuálisan bántalmazták a felnőttek.
0: Eventually became a drug addict.
1: Végül kábítószeres lett ez a nő.
0: And physically became very beautiful.
1: De nagyon szép nő lett belőle.
0: So then she started to sell her body as a prostitute to get money to pay for her drug habit.
1: Úgyhogy elkezdte a testét prostituáltként árusítani, hogy pénze legyen a kábítószerre.
0: She's had intercourse hundreds of times in all kinds of horrible situations.
1: És több százszor került mindenféle szörnyű helyzetekbe.
0: Then one glorious day she was converted.
1: De egy dicsőséges napon megtért.
0: Powerfully transformed.
1: És erőteljesen megváltozott.
0: And she said to me this. She said, I always knew it was wrong.
1: És azt mondta nekem, hogy mindig tudtam, hogy rossz az, ahogy élek.
0: Her culture said, it's okay, this is the way we all live.
1: A kultúránk azt mondta, hogy ez rendben van, mert mindnyájan így élünk.
0: But her conscience said, no, this is wrong.
1: De itt bent a lelkiismeretem azt mondta, hogy ez rossz.
0: You're offending a holy God.
1: Mert egy szent Istent ezzel bántasz.
0: So Paul then comes into chapter 3.
1: Tehát aztán Pál eljut a harmadik részig.
0: He said, the Jews are condemned by their disobedience to the law.
1: És azt mondta, hogy a zsidókat kárhoztatja az ő törvény iránti engedetlenségük.
0: The Gentiles are condemned by their disobedience to their conscience.
1: A pogányokat pedig a lelkiismeretük iránti engedetlenség kárhoztatja.
0: And God judges all men equally guilty.
1: És Isten ilyen módon mindenkit egyformán bűnösnek nyilvánít.
0: Then in chapter 3,
1: aztán a harmadik részben
0: he asks this question.
1: Felteszi ezt a kérdést.
0: Said, well, what advantage then does a Jew have?
1: Mi tekintetben különb, hát milyen előnye van a zsidónak?
0: If we all end up in the same place, what's the advantage of being a Jew, being circumcised?
1: Tehát mi az előnye annak, ha valaki körülmetélt?
0: Then he gives the reply.
1: És aztán válaszol erre.
0: Much in every way.
1: Minden tekintetben sok.
0: Now listen to this. Chiefly because to them was committed the oracles of God.
1: Na ezt figyeljétek, mindenek előtt, hogy az Isten rájuk bízta az ő beszédeit.
0: Now come back to Acts chapter 7.
1: Akkor menjünk vissza az Apcsel 7-hez.
0: And here Moses is quoted.
1: Itt Mózes idézi.
0: And come to verse 37.
1: 37. vers.
0: This is that Moses who said to the children of Israel, the Lord your God will raise up for you a prophet like me from your brethren, him you shall hear.
1: Ez Ama Mózes, ki az Izrael fiainak ezt mondott, a prófétát támaszt nektek az Úr, a ti Istenetek, a ti atyátok fiai közül, mint engem. Azt hallgassátok.
0: This is he who was in the word is ecclesia, the church, if you like, the ecclesia.
1: Ez az, aki ott volt a gyülekezetben, ez az ecclesia görög szó.
0: So the if you like, the tribe of Israel was called an ecclesia, the church in the wilderness.
1: Tehát tulajdonképpen a zsidók törzseit azt ecclesiának, pusztabeli gyülekezetnek nevezi a Biblia.
0: With the angel who spoke to him on Mount Sinai.
1: A gyülekezetben, a pusztában, a Sínai hegyen vele beszélő angyallal.
0: And with our fathers.
1: És a mi atyáinkkal.
0: The one who received the living oracles given to us, whom our fathers would not obey but rejected.
1: Ki élő üzenetet vett, hogy nekünk adja, akinek nem akartak engedni a mi atyáink, hanem eltaszították maguktól.
0: I want you to get hold of this.
1: Szeretném, hogyha ezt
0: the fullness of what The Bible calls God's word.
1: Értenétek, hogy annak a teljessége, amiről a Biblia azt mondja, hogy az a szó.
0: Is the actual speaking of divine nature out of his divine being to send forth a proclamation of himself.
1: Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy Isten az ő isteni lényéből, az ő isteni természetéből nyilatkoztat ki nekünk dolgokat.
0: I'm finding it hard to get the words to describe what I'm trying to say to you.
1: Tehát nagyon nehezen találok szavakat annak elmondására, amit el akarok mondani.
0: You see, the Bible isn't words on a printed page.
1: Tehát a Biblia az nem papírra nyomtatott szavak
0: összessége.
1: Hanem a Biblia az, amit Isten önmagából kiöntött.
0: And spoke it into someone like Moses, but spirit to spirit.
1: És beleszólt a valakinek a szellemébe, az ő szelleméből egyen ember lehetett Mózes.
0: And Moses did his best to articulate it in the best words that the Hebrew language could provide.
1: És Mózes megtette a tőle telhető legjobbat azért, hogy a zsidó nyelven, a héber nyelven, ami neki adva volt, a megfelelő szavakkal leírja azt, amit ő kapott.
0: But what Moses really received in his spirit couldn't fully be articulated in the words of any language.
1: De amit Mózes kapott az ő szellemében, azt a maga teljességében semmilyen emberi nyelven nem lehet kifejezni.
0: And his spirit was receiving things that he couldn't even tell himself in words what it was that he was receiving.
1: És a szellemébe kapott olyan dolgokat, amiket még önmagának sem tudott emberi szavakkal meghatározni, hogy mi az, amit kapott.
0: And many of the prophets say similar things. It was like unto, it was similar to, it wasn't the same, but the best words I can find to describe it are these human words, but the thing that God showed me was bigger, more glorious and more wonderful, but there's no word to describe it.
1: És a proféták is ezt mondják nagyon sokszor, hogy valamint láttam, ami hasonló ahhoz, vagy olyan volt, mint. Tehát nem pontosan az, de az emberi szavaimmal nem tudom jobban kifejezni, igazából sokkal dicsőségesebb és sokkal hatalmasabb volt az, amit láttam, mint amit el tudok mondani.
0: Now the Jewish nation,
1: a zsidó nép,
0: were given the responsibility
1: azt a kötelességet kapta,
0: to write these things down in the best words which were available,
1: hogy a rendelkezésükre álló legjobb szavakkal leírják ezeket az üzeneteket,
0: and guard them over the centuries so that they were not corrupted.
1: És Isten megőrizte az üzenetek, ezt az üzenetet az évszázadok alatt, hogy ne romoljon meg az üzenet.
0: So when the day came,
1: tehát amikor eljött a megfelelő
0: for
1: nap,
0: them to be read by people who could not only read with their mind, but could read with their spirit, the full truth could once again be revealed to them.
1: Hogy az emberek, akik már nem az értelmükkel, hanem a szellemükkel fogják olvasni ugyanezeket a szavakat egy másik időpontban, ők is megkaphassák a teljes igazságot, a teljes kijelentést erről az egészről.
0: And the Apostle Paul did the same thing,
1: és a Pál apostol is ugyanezt csinálta,
0: as did all the writers of the New Testament.
1: Ahogy minden más új szövetségi író is.
0: But they were restricted even further, because they had to stay within the boundaries of the Greek language.
1: De ők még korlátozottabb lehetőségek között csinálták ezt, mert ők a görög nyelv korlátain belül kellett, hogy írjanak.
0: And you've been fortunate enough to be born in Hungary and to have Hungarian as your mother tongue.
1: És ti nagyon szerencsések vagytok, hogy Magyarországon születtetek, és a magyar az anyanyelvetek.
0: But what you've got to recognize is that your mother tongue is even more restricted, and therefore God's got to supernaturally communicate from his spirit to your spirit the fullness of what he wants you to know.
1: Mert rá fogtok jönni, hogy a magyar nyelv, a ti nyelvetek még korlátozottabb, mint a görög nyelv, tehát kell, hogy Isten az ő szellemével a ti szellemetekbe közvetlenül jelentse ki az igazságokat, ahhoz, hogy megértsétek.
0: And Paul is explaining this to the Corinthian church.
1: És Pál ezt elmagyarázza a korintusi gyülekezetnek.
0: Come to verse 9.
1: 9. vers.
0: Of 1 Corinthians 2.
1: Az 1 Korintus 2-ben.
0: Eye has not seen.
1: Szem nem látta.
0: Ear has not heard.
1: Fül nem hallotta.
0: Nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love him.
1: És embernek szívébe be se hatolt az, amit Isten készített az őt szerető embereknek.
0: Now, if that's true,
1: ha ez igaz,
0: and it is true,
1: és igaz,
0: then there's no word in the language to describe what they don't know.
1: Akkor a nyelvekben nincsen szó annak a leírására, amit nem tud az ember.
0: I remember years ago in the 70s.
1: Emlékszem évekkel ezelőtt a 70-es években.
0: Going to Nepal.
1: Nepálba mentem.
0: The Northern Kingdom above India.
1: India, de belül a nepáli királyság északi részére.
0: A nation bound in the tyranny of Hinduism.
1: Ezt az országot a hinduizmusnak az egyeduralma kötözi meg.
0: And we were beginning to break through that absolute wall of blindness that was right across the whole nation.
1: És nekünk gyakorlatilag át kellett törnünk azt a falat, ami az egész nemzeten levő vakság miatt volt.
0: And I was preaching.
1: És prédikáltam.
0: And I was trying to illustrate what I was saying.
1: És megpróbáltam példákat mondani arra, amiről beszél, tanítok.
0: So I decided to use the illustration of an elevator.
1: Úgy döntöttem, hogy a példám az egy liftről fog szólni.
0: You know, elevator, what is it, Hungarian?
1: Lift. It's lift. Okay, yeah.
0: Or lift in English, English, elevator in American English.
1: Igen.
0: So I was using this illustration.
1: Tehát a liftről mondtam példát.
0: And they were looking at me in complete amazement.
1: És teljesen döbbenten néztek rám az emberek.
0: And they said, what is elevator?
1: És megkérdezték, mi az a lift?
0: There was no word in Nepali to describe it.
1: Mert a nepáli nyelvben nem volt erre szó.
0: Because no one had seen an elevator.
1: Mert hogy életükben még nem láttak liftet.
0: No building in Nepal had an elevator.
1: És Nepálban nem volt olyan épület, ahol lift lett volna.
0: Nobody had ever ridden in one.
1: No one ever
0: got inside one and traveled.
1: Soha senki nem utazott még lifttel Nepálban.
0: They were village Nepalis.
1: Mert hogy ezek falusi nepáliak voltak.
0: I couldn't communicate because there was no communication.
1: Úgyhogy nem tudtam elmondani, amit akartam, mert nem volt szavam rá.
0: I could give you hundreds of illustrations like this.
1: Több száz ilyen példát mondhatnék.
0: In Africa, in recent few decades, they are translating the New Testament into the tribal languages as well as into the regional language of Swahili.
1: Afrikában az elmúlt néhány évtized alatt fordítják a Bibliát a különböző törzsi nyelvekre, és egyidejűleg a terület nyelvére is, ami a Swahili.
0: About 15-20 years ago, they were translating the Kikuyu language into Kikuyu for the Kikuyu people to have it in their own language.
1: Körülbelül 15 évvel ezelőtt a Kikuyu nép számára Kikuyu nyelvre fordították a Bibliát, hogy az ő nyelvükön meglegyen.
0: And then they discovered a problem.
1: És aztán rájöttek, hogy van egy probléma.
0: In Kikuyu culture.
1: A Kikuyu kultúrában.
0: And therefore in the Kikuyu language.
1: És a nyelvükben.
0: There was no word for forgiveness.
1: Nem volt szó a megbocsátásra.
0: There were four different words for revenge.
1: De négy különböző szavuk volt a bosszúra.
0: No word for forgiveness.
1: De megbocsátra nem volt szó.
0: They never seen anybody forgive anybody.
1: Mert soha nem láttak olyan embert, aki megbocsátott volna valakinek.
0: It never entered into the heart of anybody to forgive a wrong done to them.
1: És soha senkinek a szívében nem lépett az a gondolat be, hogy megbocsásson valakinek egy bűnt, amit elkövetett ellene.
0: Completely foreign to their culture.
1: Tehát a megbocsátás teljesen idegen volt az a kultúrájukon.
0: So when you came preaching forgiveness, they literally did not know what you were talking about.
1: Tehát amikor az ember odament és a bűnbocsátról prédikáltuk, tényleg fogalmuk nem volt róla, amiről beszélek.
0: But God could communicate by His Spirit to their spirit and rescue them from the bondage of their own culture.
1: De Isten a szelleme által az ő szellemükbe tudott szólni, és tudta közölni velük ezt az igazságot, hogy megszabaduljanak a saját kultúrájuk kötelékéből.
0: So what did God do?
1: Tehát mit tett Isten?
0: When he started to send the gospel out in many different languages.
1: Amikor elkezdte a Bibliát különböző nyelveken, az evangéliumot különböző nyelveken elvinni.
0: And included Hebrew and it included Greek.
1: És ebben benne volt a héber is és a görög is.
0: Then what he would do is this.
1: Akkor Isten a következőt tette.
0: Just listen now.
1: Figyeljetek.
0: Come to verse 10.
1: 10. vers.
0: Verse 9 states the problem.
1: Tehát a 9. versben van a probléma.
0: Verse 10 states how God solves the problem.
1: És a 10. vers elmondja Isten, hogyan oldotta meg a problémát.
0: But God has revealed them to us through His Spirit.
1: És nekünk azonban az Isten kijelentette az ő szelleme által.
0: For the Spirit, that's the Spirit of God, searches all things, yes, the deep things of God.
1: Mert a szellem, a Szent Szellem mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.
0: For what man knows the things of a man except the spirit of the man who is in him?
1: Mert kisoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanem ha az embernek szelleme, amely ő benne van.
0: Even so, no one knows the things of God except the Spirit of God.
1: Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanem ha az Istennek szelleme.
0: Now the Hebrew, the Hungarian Bible puts soul there in every place, and it's totally wrong.
1: Magyar Biblia fordítások ezekben a versekben lélekről beszélnek, és ez teljesen rossz.
0: That's a different part of our being.
1: Hiszen ez a lényünknek másik része, amiről szó van.
0: You cannot receive spiritual truth by your soul. You've got to receive it by your spirit.
1: És szellemi igazságot nem tudunk a lelkünkkel befogadni, csak a szellemünkkel.
0: Come to verse 12.
1: 12. vers.
0: Now we have received not the spirit of the world, but the spirit who is from God.
1: Mi pedig nem a világnak szellemét vettük, hanem az Istenből való szellemet.
0: And one great reason for God giving us His Spirit is that we might now be able to communicate properly with Him.
1: És az egyik nagy oka annak, hogy Isten nekünk adta a szellemét, az az, hogy megfelelő módon tudjunk vele kommunikálni.
0: When He gives us His Spirit and wakens our spirit, now we've solved the communication problem.
1: Amikor ő nekünk adja a szellemét és megeleveníti a mi szellemünket, akkor megoldottuk a kommunikációs problémát.
0: We can't necessarily find the words because there are no words.
1: Lehet, hogy nem találunk szavakat a dologra, mert nincsenek rá a szavak.
0: But we can still know in our spirit things that cannot yet be put into words because we haven't got the words.
1: De a szellemünkben tudhatunk olyan dolgokat, amikre nincsenek szavak, mert nem tudjuk őket szavakkal kifejezni.
0: Now we receive not the spirit of the world, but the spirit who is from God, that we might know the things that have been freely given to us by God.
1: Tehát mi nem a világnak szellemét vettük, hanem az Istenből való szellemet, hogy megismerjük azokat, amiket az Isten ajándékozott nekünk.
0: These things we also speak not in words which man's wisdom teaches, but which the Holy Spirit teaches, comparing spiritual things with spirit. The best translation is explaining, matching spiritual thoughts to spiritual words will be the best translation.
1: Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szent Szellem tanít. A jó fordítás innentől körülbelül úgy hangzana, hogy szellemi dolgokat szellemi szavakkal fejezve ki.
0: So what God did was he took the best word available in the language, but it doesn't represent the fullness of what his truth is.
1: Tehát Isten azt csinálta, hogy az adott nyelvben megtalálható legmegfelelőbb szavakat használna, de még ezek a szavak se fejezték ki megfelelő módon azt, amit ő el akart mondani.
0: Is the Bible, the word, the written Bible, is it inspired by God?
1: Az írott Bibliát Isten sugalta?
0: Absolutely.
1: Teljességével.
0: Every word was written as men were moved by the Holy Spirit to write it.
1: Minden szót úgy írtak le Istennek a választott emberei, ahogyan a Szent Szellem mondta nekik.
0: But does it exactly say what God wants to say?
1: És pontosan ugyanazt mondja ez az írott Biblia, amit Isten el akart mondani?
0: No, it doesn't.
1: Egyáltalán nem.
0: The fullness of the truth can only be communicated spirit to spirit.
1: Mert az igazság teljességét csak szellemtől szellembe lehet kommunikálni.
0: But that word that God chose is the best word available to bring us to the nearest to the truth that he wants us to know.
1: De az Isten által választott szavak olyan szavak voltak, amik a legközelebb álltak ahhoz az igazsághoz, amit Isten ki akart fejezni valahogy.
0: I'll just quickly tell you an illustration.
1: Gyorsan még elmondok egy példát.
0: When we lived in India,
1: amikor Indiában éltem,
0: my wife always wore a sari, Indian dress, and she looked fantastic in it.
1: A feleségem mindig száriban járt, és nagyon jól nézett ki benne.
0: And a sari is about a 9 meter length of cloth which you wrap all around yourself in a fantastic way.
1: A sári az tulajdonképpen egy körülbelül 9 méter hosszú kelme, amit mindenféle módokon magukra tekernek a nők, és nagyon jól néznek ki benne.
0: Eileen can do it.
1: Eileen meg tudja csinálni.
0: But I can't.
1: De én nem.
0: But also you have to wear a blouse piece which is in Hindi it's called a choli.
1: De egy blúzt is kell alatta viselni, amit cholinak hívnak.
0: Now, unless you want to go naked over the top half, which of course most Indian women and certainly Eileen did not want to do.
1: Mert különben, hogy ez a blúz nem lenne a szári alatt, akkor ugye a felső testük ruhátlan lenne, és hát az indiai nők sem szeretnék ezt, Eileen pedig egyáltalán nem akarta.
0: All over Bombay were little shops devoted to providing the cloth from which you made the blouse pieces, the choli pieces.
1: Tehát Indiában, illetve hát Bombayban is szerte voltak olyan boltok, ahol mindenféle olyan anyagokat árultak, amikből ezeket a blues részeket, a cholikat meg lehetett csinálni.
0: Whenever Eileen got a new sari, our first job was to go to the choli shop and find some cloth pieces to make the blouses, the cholis.
1: Tehát valahányszor egy új szárit vett az Eileen, mindig utána az első dolgunk az volt, hogy elmentünk egy ilyen choli boltba, ahol kiválasztottuk azt az anyagot, amiből megcsinálhatta ezt a blúzot.
0: I've done this dozens of times.
1: Több tucatszor kellett ezt
0: végigcsinálnom. We get to the shop.
1: Ugye elmentünk a boltba.
0: She said, well, I think with this sari, I like to look something in that, there's about 100 different shades of green and different textures of cloth.
1: És tehát akkor mondja az Eileen, hogy hát ehhez az új szárihoz szerintem valami olyasmit szeretnék, és akkor volt ott körülbelül 100 féle árnyalatú zöld anyag, amiből lehetett választani.
0: There's red and there's orange and there's black and there's purple, there's everything.
1: Volt piros, meg narancs, meg fekete, meg bíbor, meg minden színű.
0: Let me see some of those to see if they match my sari.
1: Akkor hogy nézzek meg néhányat, hogy összepasszolnak-e a szárimmal.
0: We'll pull them out.
1: És akkor eladó levet, nem, ez nem jó.
0: No,
1: a másik, nem, ez se az igazi.
0: Let's try some blue.
1: Akkor próbáljuk meg azt, na, akkor próbáljuk meg akkor talán azt, nem, ez se az igazi.
0: 50 cloths lying all around.
1: Tehát akkor már 50 ilyen kelme tekercs feküdt ott mindenfelé.
0: And these guys who run these shops are amazingly patient because they never get cross.
1: És ezek az eladók, ezek borzasztóan türelmesek voltak, soha nem bosszankodtak föl ezeken a dolgokon.
0: Then she would say, well, it doesn't really quite match.
1: És végül hát Eileen azt mondta, hogy igazán ez még mindig nem passzol.
0: Well, thank you very much.
1: Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy ilyen
0: türelmes. We're going to go to another shop.
1: Akkor megyünk a következő boltba.
0: So we go to another shop.
1: Úgy mentünk a következőbe.
0: We do the same thing all over again.
1: És ugyanezt végigcsináltuk.
0: No, it's not quite right. No, it
1: nem, igazából még ez sem pontosan.
0: Then we go to another shop. Do
1: ez az igazi. Megyünk a következő boltba, végigcsináljuk ugyanezt.
0: And then she'll say this.
1: Amíg azt nem mondták.
0: You know, in the first shop.
1: Azt nem mondja Eileen, hogy tudod az első boltban.
0: In the first shop.
1: Tehát az első boltban.
0: The third one I looked at.
1: A második, a harmadik tekercs, amit megnéztem.
0: Was probably the best. Let's go back again.
1: Valószínűleg az volt a legjobb, hogy menjünk oda vissza és abból vegyünk.
0: I'm too embarrassed to go, but.
1: Én nagyon zavarba voltam attól, hogy belementem ezeken az utakon.
0: This guy happily pulls it out again.
1: De ő oda, elment újra, újra oda, és akkor az eladó boldogan elővette a tekercset.
0: She buys this and maybe two or three other different ones as well.
1: És akkor megvett abból a színből egy adagot, meg valószínűleg még két-három féléből.
0: It doesn't, it's not the perfect.
1: Tehát ez nem se tökéletes.
0: But it's the nearest match she can find.
1: De ez volt a legközelebbi ahhoz, amit találni lehetett, amit ő igazán akart.
0: Now that's exactly what the Greek is saying.
1: Na most a görög nyelvben pontosan erről van szó.
0: God takes the best words he can find.
1: Isten fogja a legjobb szavakat, amiket találhat.
0: Which are not a perfect match.
1: Amik nem pontosan illenek a gondolatához.
0: And he uses them to speak the truth that he wants you and I to understand.
1: És ezeket használja annak az igazságnak az elmondására, amiről azt akarja, hogy értsük meg.
0: He matches spiritual thoughts.
1: Tehát szellemi gondolatokat.
0: With the best spiritual words.
1: Összepasszít a lehető legjobb szellemi szavakkal.
0: Not a perfect match.
1: Nem tökéletesen illik a kettő.
0: But it's as near as you can get it in that particular language.
1: De ez a lehető legnagyobb közelítés, amit azon a nyelven el lehet érni.
0: Then he moved men to write it.
1: És aztán Isten sugallt embereket, hogy
0: and
1: ezt írják le.
0: It,
1: és amikor te és én olvastuk, akkor a Szent Szellem azt mondja, hát én pontosan nem ezt akartam mondani, de ezt így tudtam legjobban kifejezni,
0: spirit,
1: hogyha kinyitod a szellemedet,
0: spirit to spirit,
1: a szellem a szellem előtt,
0: I can match it perfectly.
1: Akkor tökéletesen meg tudom mutatni neked.
0: And then you'll get revelation.
1: És aztán megkapjuk a kijelentést.
0: Beyond anything that the word superficially says, you get the revelation of what the Spirit was really saying and wanting you to know.
1: Megkapjuk a kijelentést arról, amit a Szent Szellem mondani akar, amiről azt akarja, hogy tudjuk, tökéletesen megkapjuk, és ez messze meghalad mindent, amit a szavakkal ki lehet fejezni.
0: So we've got to learn.
1: Tehát meg kell tanulnunk.
0: To how to develop our spirit.
1: Fejleszteni a szellemünket.
0: So our spirit can fully communicate with God.
1: Hogy a szellemünk maradéktalanul tudjon kommunikálni Istennel.
0: And these words of God's, they're oracles, they're living words which communicate better by spirit than they do by text written on a page.
1: És Istennek ezek az üzenetei élő szavak, amiket szellemtől szellembe jobban lehet közölni, mint papírra írt szavakkal.
0: Come to Hebrews 5.
1: Akkor menjünk a Zsidó 5-höz.
0: Hebrews chapter 5.
1: Zsidók 5.
0: And Paul, I'm sorry, the writer to the Hebrews is writing in chapter 5, come to verse 12.
1: Menjünk a 12. vershez.
0: Sorry, come to verse 11.
1: Illetve a 11-hez.
0: We have much to say, this is about the Melchizedek priesthood. We have much to say, but it's hard to explain since you have become dull of hearing.
1: A zsidó levél írója itt a melkizedeki papságról beszél, és azt mondja, akiről nekünk sok és nehezen megmagyarázható mondani valónk van, mivel restek lettetek a hallásra.
0: For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God. Here comes this word again.
1: Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek, vagy üzeneteinek, kijelentéseinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket, itt ugyanez a szó szerepel.
0: The best way to trans oracles is by saying the living speakings of God is the best words I can find to describe.
1: Itt az Isten beszédére az eredeti szót leginkább úgy lehet meghatározni, hogy Istennek az élő szavai, az élő beszéde.
0: They're the living speakings of God.
1: Tehát Isten élő beszélése.
0: By now, Paul says, you ought to have learned the first principles of how to let God speak to your spirit so that you can start to understand the mysteries of the Melchizedek priesthood.
1: Már meg kellett volna tanulnotok azt, hogy Isten élő kijelentésének, beszédeinek az alapelemeit, alapelveit már értsétek, mert csak utána tudjátok megérteni, hogy a melkiségi papság miről szól.
0: But your intellectual mind is getting in the way all the time.
1: De az értelmetek állandóan ott van az útban.
0: So I can't reveal these things to you.
1: Úgyhogy nem tudom kijelenteni nektek ezeket a dolgokat.
0: And you, I'm going to take you back to milk again, because I can't bring you to the mature truths that I want you Hebrews to know.
1: Vissza kell, hogy vigyelek titeket a tejhez, mert még nem tudjátok azokat az érett igazságokat megérteni, amiket szeretném, hogy tudjatok.
0: Come to 1 Peter.
1: Akkor menjünk Péter első levelének. Negyedik rész.
0: Now Peter probably found it easier than Paul did.
1: Péternek valószínűleg könnyebb dolga volt, mint Pálnak.
0: Because he hadn't got the same intellect to get in the way.
1: Mert ugyanaz a fajta értelem nem volt ott az útjában.
0: He was a fisherman that wasn't that educated, so his spirit could much more easily communicate to God's spirit.
1: Hiszen ő halászember volt, nem volt olyan magasan képzett, tehát a szelleme sokkal könnyebben tudott Isten szellemével beszélni.
0: But on the other hand, Paul was such an incredible spiritual man.
1: Másrészt viszont Pál is annyira megdöbbentően szellemi ember volt.
0: And he has such an amazing spirit.
1: Fantasztikusan működött a szelleme.
0: His intellect did not get in the way.
1: Olyan jól működött a szelleme, hogy az értelme nem került az útba.
0: He probably was the greatest writer in the Bible that to whom God could speak the mysteries of the gospel and he could understand in his spirit what God was saying.
1: Valószínűleg ő volt a legnagyszerűbb írója a Bibliának, akinek a szelleméhez Isten közvetlenül tudta közölni az evangéliumnak a mély igazságait.
0: And then he could put it into the best words available.
1: És utána Pál ezeket a lehető legjobb szavakkal tudta kifejezni.
0: Knowing that spiritual revelation was necessary, but these were the best words to help make it happen.
1: Tudta, hogy alapvetően szükség van a szellemi kijelentésre, de megtalálta a lehető legjobb szavakat ezeknek a kifejezésére.
0: And his revelation of the mysteries of the kingdom are far more revealed in Paul than they ever were in Peter.
1: És Pál írásaiban sokkal jobban kifejeződnek Isten királyságának a titkai, mint Péter írásaiban.
0: But he says it, Peter says in verse 11.
1: Péter azt mondja a 11. versben.
0: If anyone speaks, let him speak as the oracles of God.
1: Ha valaki szól, mint egy Isten szavait, kijelentéseit szólja.
0: Let them be the living speakings of God.
1: Tehát Isten élő beszédét szólja.
0: And Paul could do that.
1: Pál meg tudta ezt tenni.
0: At a level that Peter said, some things that Paul says, they're hard to understand, because this guy's way ahead of me.
1: Olyan szinten, hogy Péter azt mondta róla, hogy ennek a Pálnak az írásai néha nehezen érthetőek, legalábbis a számomra, mert messze előttem van ez az ember a kifejezések mélységében.
0: But if we have the right attitude,
1: de hogyha jó a hozzáállásunk,
0: an intellect will be an advantage.
1: Akkor az értelem előny.
0: If we have the wrong attitude, an intellect can get in the way.
1: Rossz hozzáállással az értelem az útba kerülhet.
0: Amen. So if we got the right attitude, God can show us things and we can teach things in a way that nobody else can.
1: Tehát, hogyha jó a hozzáállásunk, akkor Isten meg tud nekünk tanítani olyan dolgokat, amiket senki más nem tud.
0: So I've been crying out to God all these years, Lord, make me able, when I speak, it's the oracles of God.
1: Tehát mindezekben az években én azért kiáltottam Istenhez, hogy adja meg nekem, hogy amikor én szólom az ő dolgait, akkor ezek valóban Isten élő beszédei legyenek.
0: And as we go through these things together,
1: ahogyan együtt végig gondoljuk ezeket a dolgokat.
0: I want you to have your spirits open.
1: Szeretném, hogyha nyitva tartanátok a szellemeteket.
0: Say, Lord, you get past my reasoning mind, get to my spirit, make me come alive in spirit.
1: És azt mondanátok, hogy Uram, menj el az elmém mellett valahogy, és az én szellememet nyisd meg, hogy azzal értsem meg, amit mondasz.
0: And you'll reveal tremendous truth to us.
1: És jelens ki nekünk a te igazságaidat.
0: And Lord, through this truth,
1: és Uram, ezáltal az igazság által,
0: change the church in Hungary.
1: Változtass meg a magyarországi egyházat.
0: Make it a powerful, mighty army that's going to bring in your kingdom.
1: Tedd ezt erőteljes, hatalmas hadsereggé, ami be tudja hozni a te királyságodat ide.
0: Change the face of Hungary.
1: Változtass meg Magyarország arculatát.
0: Change the face of Europe.
1: És változtass meg Európa arculatát.
0: In Jesus' mighty name.
1: Jézus hatalmas nevében.
0: Amen.
1: Amen.
0: God bless you.
1: Isten áldjon meg titeket.
2: Elhangzott Ellen Vincent Megszentelődés című tanítássorozatának első része.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percekben a Tanítványképzés című tanítássorozat 6. részét hallhatjuk, melyben Nemes Pál tanít.
4: A témánk az a szellemi fegyelmezettségbe való bevezetés.
5: Our subject is introducing spiritual disciplines.
4: Más módon a fegyelmezett keresztény élet.
5: In other words, disciplined Christian life.
4: Az önuralomról a Biblia nagyon sokat szól.
5: The Bible speaks a lot about self-discipline.
4: És az önuralomról. Vannak fegyelmezettebb és kevésbé fegyelmezettebb emberek.
5: And about self-control as well. There are more and there are less disciplined people.
4: És el lehetne intézni egy olyannal, hogy hát én ilyen vagyok.
5: And we could settle the thing with saying that I'm like that.
4: De nem, mégsem lehet elintézni.
5: But we can't.
4: Mert mindannyiunknak változnunk kell.
5: Because all of us have to change.
4: Mert Isten mindegyikünket fegyelmezetté akar tenni.
5: Because God wants to make all of us disciplined.
4: A szellemi fegyelmezettség az megtanulható.
5: A spiritual discipline can be learned.
4: Másrészt pedig a Szent Szellemnek egy gyümölcse is.
5: And on the other hand, it's a fruit of the Holy Spirit.
4: Galata 5:22-t ismeritek mindannyian.
5: All of you know Galatians 5:22.
4: A szellem gyümölcse ott van, önuralom vagy önfegyelem, fegyelmezettség.
5: Among the fruit of the Spirit you can read self-control, self-discipline.
4: Tehát az azt jelenti, hogy egy szoros közösségbe járok együtt a Szent Szellemmel, ez a gyümölcs elengedhetetlenül, kikerülhetetlenül megterem.
5: It means that if I walk in a close fellowship with the Holy Spirit, this fruit will be born in my life inevitably.
4: Vannak szellemi szokások, illetve szellemi törvényszerűségek, hogyha szokásunká tesszük azokat, akkor azok beépülnek a jellemünkbe, karakterünkbe.
5: There are spiritual customs or spiritual habits, and if we do them regularly, they will be built into our character.
4: Néhányat fogunk most átnézni. Ezt nem azt mondom, hogy ez a teljesség igénye.
5: We will review some of those now, and I don't say it's an exhaustive list.
4: Csak 15 pontot szedtem össze.
5: I only collected 15 points.
4: És egy 40 alpontot.
5: And about 40 sub-points.
4: És akkor még csak a rész szerintig jutunk el.
5: And it's only partial still.
4: Az elsőt azt szeretném, hogy egyszerűen az Úrral legyél mindig.
5: The first point is that just simply be with the Lord all the time.
4: Ez nagyon sokszor elhangzott már különböző tanításokban.
5: We said it a lot of times in many teachings.
4: De a szellemi gondolkozásmód és az Isten tudatúság az nagyon fontos.
5: But spiritual mentality and God awareness are very important.
4: Amikor keresztény életet elkezdtem, akkor volt úgy, hogy egész napokat olvastam Bibliát.
5: When I started my Christian life, there were days when I was just reading the Bible, nothing else.
4: Nagyon sokat foglalkoztam Isten beszédével.
5: I was busy very often with the word of God.
4: 3 vagy 4 év után egy ismerősöm azt mondta, hogy legyen egy olyan napom, amikor nem veszem kézbe a Bibliát.
5: After 3 or 4 years I had an acquaintance, he said to me, that I should have one day when I don't take the Bible in my hand.
4: Ezt nem mondom mindenkinek tanácsnak, nekem ez akkor üzenet volt.
5: It's not an advice for everybody, but it was a message for me at that moment.
4: Azt mondta, hogy menjek ki a szabadba, az erdőbe, és egyszerűen csak Isten teremtett dolgaiból szemléljem Istennek a dicsőségét.
5: He said to me just to go out in the nature, in the forest or somewhere, and just from the created things of God, I should behold the glory of God.
4: Nagyon sok bogarat, ezt, azt, amaszt és növényt nézegettem azokban az időben.
5: And in those times I was observing many plants and many bugs and other insects.
4: Azok a napok voltak nekem a szabad napjaim.
5: And those were my days off.
4: A szabadba töltöttem, lefeküdtem és bámultam az eget.
5: I spent them open air, I was lying in the grass and staring at the sky.
4: Amikor összeházasodtunk, akkor minden életünk minden területéről beszéltünk, hogy egy se legyen Isten jelenléte tudatától független.
5: When I got married, then we discussed every area of our lives that everywhere we have to have an awareness of God.
4: Szó szerint minden időbe és minden területen hangsúlyt tettünk, hogy ne legyen váltás a szent és a profán között.
5: we emphasized it in each and every area of our lives that there shouldn't be a shift or a changing from the holy between the holy and the profane.
4: Erről nem is akarok többet beszélni. Sok tanításban elhangzott erről. Adalék van.
5: I don't want to speak more about it because in many teachings we have heard about these things.
4: A második terület a ima élet.
5: The second area is prayer life.
4: Én ilyen nagy gyűjtőfogalom alatt gyűjtöttem össze egy csomó dolgot, amit el szeretnék mondani.
5: I collected many details under this concept that I want to share with you.
4: Legelőször is a hálaadás.
5: Foremost, thanksgiving.
4: Nagyon sok keresztény életébe azt láttam, és az én életemben is, amikor megoldhatatlannak tűntek a dolgok, az Úr leginkább erre vezetett el.
5: I saw it in the lives of many Christians and in my own life when I encountered obstacles that seemed to be insurmountable, that this is where the Lord led me.
4: Ez egyáltalán nem idegen a Biblia gondolataitól és üzeneteitől, a Filippi 4-ben ott van.
5: It's not at all foreign to the concepts of the Bible. In Philippi we can read and in many places.
4: Tehát én azt szeretném mondani, bármilyen helyzetben vagy, bármilyen szükségben vagy, bármilyen megoldandó dolog van.
5: So I want to say whatever circumstance you have, whatever problem or solvable problem you have.
4: A hálaadást soha ne hagyd ki.
5: Never miss thanksgiving.
4: Még a szorongattatások között is talán ez a legelső.
5: Perhaps this is the foremost thing even when you are
4: a próbák között és az ellenséggel való küzdelembe is talán ez az egyik legelső.
5: When you are in trials or when you fight with the enemy, it might be the very first thing.
4: Én ezután írtam a belső kamrát is.
5: And I mean the secret place by this too.
4: Mert belső kamrába se tudok én bemenni személy szerint hálaadás nélkül.
5: Because I personally cannot enter the secret place without thanksgiving.
4: Igazából mindegy, hogy minek nevezed a belső kamrát, kamrának, vagy titkosszobának, vagy személyes közösségnek, vagy pincének, vagy padlásnak.
5: In fact, it doesn't really matter what you call the secret place, if you call it the attic, or the cellar, or the inner room, or whatever.
4: A lényeg az, hogy az Úrral való személyes közösségbe be tudj úgy menni, hogy meg tud hallani az ő hangját.
5: The point is that you could enter in such a personal presence of the Lord that you would be able to hear his voice.
4: Bármilyen fura is, nekem volt 82-83-ban egy olyan főnököm, hogy rendkívül alkoholista volt.
5: Whatever strange it sounds, in about 1982-83 I had a boss who was an extremely alcoholic person.
4: Rendkívül sokat ivott, sokat káromkodott.
5: And he drank and blasphemed tremendously lot.
4: És rendkívül idegesítette azt, hogy nem loptam a munkahelyről.
5: And he was extremely irritated by the fact that I didn't steal anything from my workplace.
4: Ő elmondta, hogy akkor tud csak nyugodtan aludni, ha minden nap legalább egy csavart elvisz.
5: He said to me that he has a calm sleep at night only when daily he steals at least one screw from the workplace.
4: De tudjátok, a egyik legmegdöbbentőbb dolog az volt, Isten még rajta keresztül is tudott szólni.
5: But you know, the strange thing was that God was able to talk to me even through him.
4: Egyik reggel volt egy komoly kérdésem az Úrhoz, és vártam a választ, és nem jött a válasz.
5: One morning I asked God a very serious question, and I just didn't receive the answer.
4: És elmentem, és a munkahelyemen kiakadt a főnök, mert valamilyen tranzisztort, vagy IC-t, kis ilyen csipet nem vettem meg, vagyis nem onnan vettem, hanem látta, hogy megvettem a boltba.
5: And my boss got very angry with me at my workplace, because he could see that I didn't just take away a chip or something from that workplace, but I bought it in the shop.
4: Mert terveztem egy ilyen kütyüt otthonra, és azt saját dolgaimból készítettem.
5: Because I designed some appliance for home, and I bought the parts of it in a shop.
4: Amikor meglátta, akkor elkezdett kiabálni velem.
5: And when he saw me do this, then he began to shout at me.
4: De miközben kiabált, elmondott egy olyan komplett mondatot, amire én vártam reggel.
5: But during this shouting, he said one complete sentence that was just the one that I was waiting for in the morning.
4: És akkor teljesen öröm lett bennem, hogy az Úr válaszolt.
5: And I became full of joy that the Lord answered me.
4: És ő nem tudta, hogy miért vagyok ilyen, hát hülyének nézett.
5: And my boss didn't know what happened to me, he thought I was crazy.
4: Tehát elsősorban is az imáról, amikor beszélek, a hálaadás és az Úrnak a hangjának a meghallása.
5: So when I speak about prayer, the first things are thanksgiving and hearing the voice of God.
4: Az ima élethez mindenképpen hozzátenném a megvallásokat.
5: I would definitely add proclamations to prayer life.
4: Tudom, hogy sokféle irányzat van Krisztus testébe ezzel kapcsolatban.
5: I know there are very kinds of opinions about this in the body of Christ.
4: Mi a gyülekezetben rendszeresen testületileg is szoktunk megvallásokat tenni.
5: We in this church regularly make proclamations publicly.
4: És hiszem azt, hogy a igaz, Istennek a beszéde, hogy ahogy szívvel hiszünk az igazságra, és szájjal azt megvalljuk.
5: And I believe that the word of God is true where he says that if we confess with our mouth and we believe in our hearts.
4: A megvallásunk a megvallás, megvalósulása történik.
5: If it's about truth, then we will see the reality of our proclamation.
4: A hit önmagában megvallás nélkül nem hívja elő a nem létezőt.
5: Faith by itself without proclamation doesn't call the non-existing things into existence.
4: Az Istenből fakadó benned levő hit a te szívből, hitből fakadó megvallásoddal hívja elő és hozza elő a nem létezőből létezővé a dolgokat.
5: God's faith in your heart through your proclamation of the truth between your heart and God's heart will call forth the non-existing things from into existence.
4: Ismeritek azt a néhány dolgot, amit a magánéletemből elmondtam, megtérésem előtt én rendkívül sokat biztatkoztam és nagyon sokat beszéltem.
5: You remember what I said about my own life before I was saved? I talked a lot and I argued a lot.
4: És próbáltam elkezdeni prédikálni, és ez igen nagy nehézséget okozott.
5: And I began to try to preach and it was very hard.
4: És akkor minden nap elkezdtem megvallani. Volt úgy, hogy naponta több tucatszor azt, hogy tégy Uram závált az én számra, és őriztesd az én ajkaim nyílását a Zsoltárból.
5: And then, az a jegyzetben benne van?
4: Az nincs.
5: And I began to proclaim from the Bible, sometimes several dozen times a day, it said that Lord put a lock in my, on my lips and
4: őriztesd az én ajkaim nyílását.
5: And God, the openings of my mouth.
4: Ismeritek ezt a Biblia verset? Én ezt több mint két évig minden nap nagyon sokszor elmondtam.
5: You know this verse, and for two years I confessed it, proclaimed it several times every day.
4: Nem igen van itt olyan, aki engem akkor ismert, de egy rendkívül nehéz beszédűvé lettem.
5: There is hardly anyone here now who knew me at that time. But I became very hard of speaking.
4: Amikor kellett prédikálnom, az egy kín volt akkor.
5: At that time when I had to preach, it was a torment.
4: Előtte rendkívül jól ment.
5: Before this, I was very fluent in this.
4: Nem tudtam beszélni.
5: But afterwards I couldn't really speak.
4: És akkor elkezdtem más bibliaverset, ígéretet megragadni.
5: And then I began to take hold of other verses and promises from the Bible.
4: Hogy adjon az Úr szót az én számba.
5: That the word would put the words in my mouth.
4: És nyissa meg az igazságnak az ajtaját számomra.
5: And would open the gates of truth for me.
4: És akkor ezt körülbelül másfél évig naponta megvallottam.
5: And I proclaimed it about daily for one and a half years.
4: És úgy gondolom, hogy történt változás.
5: And I think there was a change in my life.
4: És ezzel kapcsolatban tudnánk még elég sok mindent mondani a magánéletünkből, de most csak ennyit, a megvallásban erő van.
5: And we could say many things from our private life concerning this, but for now I only want to state that there is power in proclamation.
4: Hogyha neked ott van az orvosi papír, hogy nem lehet gyereked.
5: If you have a medical paper that you can't have a child.
4: Akkor annál a papírnál erőteljesebb Istennek a beszéde.
5: The word of God is stronger than the paper.
4: Bár ez logosz, és sok mindenre nem tudsz vele menni.
5: Although it's logos and you can't get very far with it.
4: De hogyha a szíveddel megragadod, és a szellem ezt megeleveníti, és kimondod hittel, akkor meg lesz.
5: But if you take hold of it with your heart, and the Spirit makes it alive for you, and you proclaim it, then it will happen.
4: Ez igaz minden egyes területre.
5: It applies to every area.
4: A jellem, a karakter, az anyagi élet, időbeosztás, kapcsolatok, bármely területre
5: in
4: igaz.
5: In character, in finances, in relationships, in setting your time frame, everything.
4: De ne a kacsalábon forgó kastélyt ragad meg, ami nincs Isten ígéretei között.
5: But don't take hold of the palace that is not among the promises of God.
4: Azt ragad meg, ami Istennek a szavai között, kijelentett beszédek között benne van.
5: Take hold of what you can find among the declared words of God.
4: A másik terület, ami látszólag nem ide tartozik, de ide szerettem volna besorolni az ima élet alá, a dicsőítés.
5: The other thing that doesn't strictly belong to prayer life, but I want to put it under this umbrella is praise and worship.
4: Azért, mert azt látom, hogy nagyon sokszor az emberek összekeverik a dicsőítést vagy az imádást.
5: And it is because I can see that people very often mix and mess up worship with praise.
4: A 95. Zsoltárból szeretnék felolvasni néhány verset.
5: I want to read a few verses from Psalm 95.
4: 1-től 3-ig és a 6-tól 8-ig.
5: From 1 to 3 and from 6 to 8.
4: Jöjjetek el, örvendezzünk az Úrnak, vigadjunk a mi szabadításunk kősziklájának. Menjünk elé hálaadással, vigadjunk neki zengedezésekkel. Mert nagy Isten az Úr, és nagy király minden Istenen felül.
5: Come, let us sing for joy to the Lord, let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before him with thanksgiving and extol him with music and song. For the Lord is the great God, the great King above all gods.
4: És ott van a 6-tól 8-ig, jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei, és az ő kezének juhai vagyunk. Vaj, ha ma hallanátok az ő szavát, ezért ne keményítsétek meg a ti szíveiteket, mint Méribánál, mint Massza napján a pusztában.
5: Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker, for he is our God, and we are the people of his pasture, the flock under his care. Today, if you hear his voice, do not harden your hearts, as you did at Meribah, as you did at that day at Massa in the desert.
4: Minden egyes imádás, ugye ott van, jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térdre az Úr előtt. Egy gyümölcse vagy egy célja, hogy meghalljuk az ő hangját.
5: The purpose, one of the purposes of every praise and worship is, especially worship, that as we read, let us come and bow down in worship, let us kneel before him, so that we would hear his voice.
4: És ez nem mindig úgy van, hogy füllel hallasz valamit, hanem ahogy imádjuk őt, az ő jelenlétéből, ami szintén sokszor elhangzott már, önmagát megosztja, és ez a megosztottság, ez változtat bennünket.
5: And it's not always that you hear some audible voice, but as we worship him and we are in his presence, as we have heard many times, in his presence he shares himself with us, and with his sharing himself, we understand him.
4: De mindegyik hálaadással kezdődik.
5: But all of this begins with thanksgiving.
4: Ez igaz a külön-külön való egyéni ima vagy dicsőítő életre is, de a közösségére is.
5: It applies to our individual prayer life or worship life, but the corporate prayer and worship life too.
4: Amikor összejövünk több tucat gyülekezetből, különböző élethelyzetekből, különböző gondok közül,
5: when we come together from dozens of churches with different backgrounds, with different circumstances in our lives,
4: hogy együtt testületileg, közösségileg meghalljuk Istennek a beszédét, a legelső, hogy közösen testületileg adjunk hálát neki.
5: If we want to hear his voice and his message corporately, the first thing is that we have to corporately worship him and thank him.
4: A hálaadás és a dicsérettel kapcsolatban a Biblia mond egy kifejezést, amit nem mond az imádással kapcsolatban.
5: Concerning thanks and praise, the Bible says something that it doesn't say about worship.
4: Az pedig az áldozat.
5: And it's sacrifice.
4: Beszél a Biblia hálaadás áldozatáról.
5: The Bible speaks about the sacrifice of thanksgiving.
4: Amikor úgy fölfakad a szívedből, hogy kapsz egy rendkívül jó, szép cipőt, amire régóta vágytál, akkor olyan könnyen fölfakad belőled a hála.
5: When you receive a pair of shoes that you had been longing for a long time, then somehow thanksgiving comes up in your heart naturally.
4: Régóta vágytál egy szép ruhára, és a férjed megörvendeztet vele, és rendkívül örülsz, és hálás vagy, igaz?
5: You've been longing for a nice dress for a long time, and your husband buys it for you, then you are very happy, and you are thankful for it.
4: A kérdezem én, hogy valóban ekkor hálaadás az áldozata?
5: And I want to ask you, is Thanksgiving a sacrifice in those moments?
4: Tudni, hogy nem.
5: Surely not.
4: De vannak olyan helyzetek, amiket most nem részletezek, amikor viszont tuti, hogy áldozat a hálaadás.
5: And there are other situations that I don't want to go into detail about now, where it's surely a sacrifice to give thanks.
4: Utána elmondja, hogy bemegyünk hálaadással az Úr felé. Itt nem azt mondom, hogy a jelenléte, mert emlékezzetek meg, hogy a legelső az Úrral való levés gondolkozásmódja és tudata volt.
5: And so when we speak about coming closer to his presence with thanksgiving, I don't say that we enter his presence, because you heard that we have to begin with an awareness, developing an awareness of his presence.
4: De mégis az ő szavának, az ő kijelentésének, az ő személyének a megosztásának, hogy tudjuk azt fölfogni, ahhoz szükséges, hogy hálaadással kezdjünk.
5: But we need to begin with thanksgiving if we want to be able to perceive when he shares himself with us.
4: Van még néhány Biblia vers, amit ott felolvastam. Például fölírtam a 98-as Zsoltárnak a 4-es, 6-os verse.
5: Psalm 98, from verse 4 to 6, another passage that I wrote down.
4: Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld. Harsanyatok fel, örvendezzetek, zengedezzetek, zengedezzetek az Úrnak hárpával, hangos énekléssel, trombitákkal, küldzengéssel, vigadozzatok ki király az Úr előtt, stb.
5: Shout for joy to the Lord, all the earth. Burst into jubilant song with music. Make music to the Lord with the harp and the sound of singing. With trumpets and the blast of the ram's horn, shout for the joy before the Lord, the King, etc., etc.
4: Rendkívül sok Biblia vers beszél erről, hogyan dicsérjük őt.
5: There are extremely many Bible verses that speak about how to praise him.
4: Mindannyian más-más pszichével, karakterrel bírunk.
5: All of us have different psyches, different characters.
4: Én hosszú évekig laktam albérletbe.
5: I lived long years in subtenancy.
4: Egyedülállóként fiúkkal.
5: As a single boy with other boys sharing the flat.
4: Aki már volt az irodába, képzelje egy irodának a fele nagyságú kis szobát, laktunk hárman.
5: If you have seen my office, imagine the half of the office, such a room, and we shared it three of us.
4: Évekig.
5: For years.
4: Mindegyikünknek más volt a karaktere. Volt, amelyik fölnyitotta a szemét reggel, és egyből elkezdett fütyülni, énekelni.
5: We had different characters. There was one of us who woke up in the morning and right away began to whistle and sing and things like that.
4: Én biztos, hogy lecsaptam volt a legszívesebben, mint egy legyet.
5: What I felt like mostly was to hit him so that he's knocked out.
4: Mert én meg más karakter voltam én, úgyhogy fölébredtem, szerettem volna, hogy magamban lenni, hogy senki ne legyen ott, ne lásson, ne halljon, csak az Úr meg én.
5: Because I was different when I woke up, I would have liked to be alone for a little time so that nobody sees me, nobody hears me, I'm just with the Lord.
4: De így éltünk évekig, és szeretjük most is egymást.
5: But we lived this way for years and we still love each other.
4: De változnunk kellett és alakulnunk kellett mindegyikünknek.
5: But all of us had to change, we had to be shaped.
4: Van, akinek a pszichéjéhez közel áll a hangos dicsőítés.
5: Loud worship is close to some people's souls.
4: Van, akinek nem.
5: For some it's not.
4: De nincs választási lehetőséged, mert Isten azt parancsolja, hogy hangosan dicsérd őt.
5: But you don't have a choice because God commanded us to praise him loud.
4: Nincs választási lehetőséget, hogy hogyan dicsérd őt. Mindenféle lehetőséget meg kell ragadnod, mindenféle zeneszerszámot és a legnagyobb odaszánással, odaadással.
5: We don't have a choice. We have to take every opportunity and version to praise the Lord, every instrument, all kinds of ways to do it with full devotion.
4: És lehet mondani, hogy azt, hogy nincs kedvem.
5: We can say we don't feel like it.
4: De Isten nem is kérte, hogy ezt csináld kedvel.
5: But God didn't ask us to feel
4: illetve
5: like
4: azt mondja, hogy kedvel, de mondja azt is, hogy a dicséretnek az áldozatával.
5: So he does say that do it joyfully, but he also says that offer the sacrifice of praise.
4: Van, amikor úgy spontán fölfakad belőled a hála.
5: Sometimes thanksgiving springs up from you spontaneously.
4: Van, amikor áldozat.
5: Sometimes it's a sacrifice.
4: Van, amikor spontán fölfakad belőled az Isten dicsőítés.
5: Sometimes the praise of God comes up in you spontaneously.
4: De van, amikor áldozat.
5: But sometimes it's a sacrifice.
4: És Isten akkor is kéri, hogyha az áldozat.
5: And God wants it even if it's a sacrifice.
4: És a tanítványá akarunk válni.
5: And if we want to become disciples.
4: Elengedhetetlen az, hogy meghozzuk ezeket az Isten által kért áldozatokat.
5: It's inevitable for us to make these sacrifices that God asked for.
4: Tudom, hogy volt olyan ember, aki mikor eljött az Isten tiszteletre, befogta a fülét.
5: I know somebody who when he came to church, he blocked his own ears.
4: Amíg a dicséret ment.
5: During worship, praise and worship.
4: Aztán megváltozott.
5: Then he changed.
4: Istennek a kegyelme, jelenléte megváltoztatta.
5: God's grace and presence changed him.
4: Nem azért vagyunk hangosak, mikor dicsérik az Urat, mert nekünk ez a stílusunk.
5: We don't praise God loudly because it's our style.
4: Van nekünk stílusunk, tudom.
5: Yes, I know, we have our style.
4: De attól függetlenül vagyunk hangosak.
5: But regardless of this, we are loud.
4: Meg azért is, mert az Imi fölnyomja.
5: And because Imre pulls up the, you know, pot.
4: Amit persze kérünk is.
5: And we ask him to do that.
4: De az azt jelenti az áldozat, hogy az én lelkem, a pszichém ellenére is örömmel hangosan dicsérem őt.
5: Sacrifice means that even against my soul's tendencies and my feeling, I loudly and joyfully praise him.
4: Ez részemről egy hitből való tudatos szabad akaratbóli döntés, ami engedelmességből, de hitből is van.
5: On my part, it's a decision of my free will. I do it voluntarily, but obediently.
4: Ugye a Róma 14:17-ben azt mondja Pál apostolon keresztül az Úr.
5: In Romans 14:17, the Lord says through the Apostle Paul.
4: Hogy Isten királysága nem evés, nem ember, aki mikor eljött az Isten tiszteletre, befogta a fülét.
5: I know somebody who, when he came to church, he blocked his own ears.
4: Amíg a dicséret ment.
5: During worship, praise and worship.
4: Aztán megváltozott.
5: Then he changed.
4: Istennek a kegyelme, jelenléte megváltoztatta.
5: God's grace and presence changed him.
4: Nem azért vagyunk hangosak, mikor dicsérik az Urat, mert nekünk ez a stílusunk.
5: We don't praise God loudly because it's our style.
4: Van nekünk stílusunk, tudom.
5: Yes, I know, we have our style.
4: De attól függetlenül vagyunk hangosak.
5: But regardless of this, we are loud.
4: Meg azért is, mert az Imi fölnyomja.
5: And because Imre pulls up the, you know, pot.
4: Amit persze kérünk is.
5: And we ask him to do that.
4: De az azt jelenti az áldozat, hogy az én lelkem, a pszichém ellenére is örömmel hangosan dicsérem őt.
5: Sacrifice means that even against my soul's tendencies and my feeling, I loudly and joyfully praise him.
4: Ez részemről egy hitből való tudatos szabad akaratbóli döntés, ami engedelmességből, de hitből is van.
5: On my part, it's a decision of my free will. I do it voluntarily, but obediently.
4: Ugye a Róma 14:17-ben azt mondja Pál apostolon keresztül az Úr.
5: In Romans 14:17, the Lord says through the Apostle Paul.

0: pulls up the, you know, pot.
1: Amit persze kérünk is.
0: And we ask him to do that.
1: De az azt jelenti az áldozat, hogy az én lelkem, a pszichém ellenére is örömmel hangosan dicsérem őt.
0: Sacrifice means that even against my soul's tendencies and my feeling, I loudly and joyfully praise him.
1: Ez részemről egy hitből való tudatos szabad akaratbóli döntés, ami engedelmességből, de hitből is van.
0: On my part, it's a decision of my free will. I do it voluntarily, but obediently.
1: Ugye a Róma 14:17-ben azt mondja Pál apostolon keresztül az Úr.
0: In Romans 14:17, the Lord says through the Apostle Paul.
1: Hogy Isten királysága nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és szellemben való öröm.
0: That the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost.
1: És aki ilyenekben szolgál, az kedves Istennek.
0: And those are pleasing to God who are ministering in these things.
1: Ez azt jelenti, hogy örömmel kell szolgálnunk az Urat.
0: It means that we have to serve God with joy.
1: Illetve azt is jelenti, hogy maga az öröm is szolgálat a szellem által.
0: And it also means that joy itself is a service through the Spirit.
1: Van, amikor az az én szolgálatom, hogy örülök.
0: Sometimes my service is that I'm joyful.
1: Van, amikor az a te szolgálatod, hogy örülsz.
0: Sometimes your service is that you are joyful.
1: Van, amikor ez áldozat.
0: Sometimes it's a sacrifice.
1: Mert lehet, hogy más csinálnál.
0: Because you might feel like doing something else.
1: A 103-as Zsoltárban még egyetlen verset felolvasok.
0: In Psalm 103, I read one more verse.
1: Elég sokszor elhangzik, de az első vers úgy mondja, hogy áldjad én lelkem az Urat.
0: We often quote verse 1 that says, praise the Lord, O my soul.
1: Azért olvasom ezt föl, mert itt a Zsoltáros a saját lelkéhez szól.
0: I read it out because the psalmist speaks to his own soul in this psalm.
1: Tehát a pszichémet bátorítom, hogy tessék fölállni, tessék összeszedni magad, és tessék örömmel, hálaadással hangosan dicsérni lelkesen az Urat.
0: So I speak to my own psyche, my soul, that now stand up, collect yourself, and come on and praise the Lord loudly, voluntarily, joyfully.
1: És lehet, hogy ebéd után, a pörkölt után nem megy ez olyan lelkesen.
0: And you might not be so enthusiastic about it after lunch, full of, with full tummy.
1: De az a helyzet, hogy szólok a lelkemnek, hogy Pali, szedd össze magad, és áldjad én lelkem, Pali, áldjad az Urat lelkesen és harsogón.
0: But in fact, I say to my own soul that Pali, get up, collect yourself, loudly and enthusiastically praise the Lord.
1: És ezután van az imádás,
0: and after this comes
1: amit a 95-ös Zsoltárból felolvastunk.
0: What we read about in Psalm 95.
1: Amikor odaszánom magam, hogy az én testvéremmel együtt, közösen együtt, testületileg dicsérjük az Urat.
0: When I commit myself to praise the Lord together with my brethren voluntarily and corporately.
1: A pszichém, a lelkem, a hangulatomtól teljesen függetlenül.
0: Totally regardless of what I feel and what I feel like doing.
1: Bármilyen furcsa is, Isten az én lelkemet, szívemet, pszichémet változtatja.
0: Whatever strange it is, during this process, God is changing my soul, my life.
1: És ezen keresztül egy olyan állapotba kerülök, hogy meglágyul a szívem, és amit mond a Zsoltáros.
0: And through this process, I get into a condition that my heart becomes soft. And what the psalmist says,
1: hogy meg ne keményítsétek a ti szíveteket.
0: That don't harden your hearts.
1: Az Istennek a közös, hangos dicséretek készé teszi a lelkemet, pszichémet.
0: When I worship God corporately with the others, voluntarily, then it will prepare my soul.
1: Hogy a próbák és a gondok közepette is meglágyuljon, hogy meg tudjam hallani Istennek a hangját.
0: To be softened even under trials and difficulties so that I would be able to hear God's voice.
1: Mert a lelkem, vagyis a szellemem, az kész mindig, a szívem kész mindig meghallani, de ami elválasztja Isten hangját, az sokszor a psziché, ami kemény.
0: Because my heart and my spirit is always willing to hear God's voice, but what separates me from him is very often my soul.
1: Még egy dolgot az imádáshoz hozzáértem, az pedig a közbejárás.
0: I added one more thing to worship, and it's intercession.
1: A közbejárásról beszéltünk az imádkozáshoz, az ima élethez.
0: I added it to prayer life.
1: Az pedig a közbejárás. Beszéltem régebben, beszéltünk a közbejárásról már.
0: Earlier we spoke about intercession.
1: Héberbe az a köz,

0: bejárás, amit, mikor Benája Salamon parancsára odament és levágta Joábot.
1: Intercession is when Benaiah at the command of Solomon went up to Joab and killed him.
0: Majd olvassátok el.
1: Read it later.
0: Nincs erre most időm.
1: We don't have time to do that now.
0: A közbenjárás nem egy lágy dolog.
1: Intercession is not a light thing.
0: A közbenjárás egy kemény, egy harcos dolog.
1: Intercession is a tough
0: élet
1: and
0: és
1: warrior
0: thing.
1: It's a matter of life and death.
0: De kőkemény csak engedelmesség.
1: It's hard like rock, but it's obedience.
0: Nem tudok közben járni, ha nem szánom oda magam az engedelmességre.
1: I can't intercede if I don't devote myself to obedience.
0: Mert akkor kemény és másokat romboló emberré válnék.
1: Because I would become Then I would become a hard person who destroys others.
0: Tehát beszéltünk eddig kettőről, hogy az Úrral legyünk együtt.
1: So far we talked about two points.
0: Gondolkozásmódba.
1: That we would be together with the Lord in awareness,
0: a második,
1: in our mentality.
0: Második pedig az ima élet.
1: And the second thing was prayer life.
0: A harmadik Isten beszéde.
1: The third is the word of God.
0: Isten beszédének a megevése és megemésztése.
1: To eat and digest the word of God.
0: Egyszer menjetek ki a mezőre és nézzétek meg, hogyan legelnek a juhok vagy a marhák.
1: Once go up in the fields and watch the sheep or the cattle how they graze.
0: De szánjatok erre akkor sok időt, ezt fél óra alatt nem fogjátok meglátni.
1: But dedicate lots of time to it because in half an hour you can't observe it.
0: Mert órákig képesek legelni.
1: Because they are able to graze for hours.
0: És utána pedig lefekszenek, isznak, először isznak, lefekszenek.
1: And then they drink and then they lay down.
0: És utána órákig képesek kérődzeni.
1: And then they are able to digest it for hours to bring it up.
0: Ezt egyszer figyeld meg, egyszer szállj rá oda időt, és nézd meg közelről.
1: Once dedicate time to it and watch it closely.
0: Nem elég lelegelni a tanításokon, a szemináriumokon, konferenciákon részt venni.
1: It's not enough to graze, to attend conferences, seminars, teachings.
0: Hanem utána inni kell rá.
1: Then you have to drink afterwards.
0: És utána pedig föl kell böfögni.
1: And you have to bring it up again.
0: És el kell kezdeni kis adagokba csócsálni.
1: And you have to begin to chew on it in little portions.
0: Amikor kérődzik, csak nézd meg az állatokat, hogy mit csinálnak.
1: Just watch animals when they are chewing.
0: Amikor legelnek, a legeléskor sose ilyen nyáladzós lé jön a szájukból.
1: When they are grazing, they never release saliva.
0: Hanem a zöldet szálasan lelegelik.
1: But they just pick up all the grass as it's dry.
0: Maximum elaprítják és úgy nyelik le.
1: They might chew it a little bit so that it's in smaller
0: Nézd
1: portions.
0: Meg közelről.
1: But then they swallow it.
0: Amikor kérődzik,
1: but when they bring it up again,
0: akkor fölöklendez egy darabot,
1: then they bring up a little part
0: és azt elkezdi csócsálni.
1: And they begin to chew on it.
0: Amikor rágógumizol,
1: when you use chewing gum,
0: nem tudom, hogy ki hogy van, amikor böjtölök, nem szeretek rágógumizni.
1: I don't know how you are with it, but when I'm fasting, I don't like to use chewing gum.
0: Miért? Mert mikor rágózol, egy csomó nyál gyűlik össze
1: Why?
0: A szádba.
1: Why? Because when you chew the gum, lots of saliva is gathered in your mouth.
0: És nem járhatok úgy állandóan köpködök.
1: And I can't go up and down in the world spitting all
0: hanem
1: the time.
0: Kell nyelnem.
1: But I have to swallow it.
0: Amikor kérődzik az az állat,
1: when the animal is chewing the cud,
0: egyre több nyál gyűlik össze,
1: there is more and more saliva collected
0: és az a földbüfögött kis gombolyag,
1: and that little cud in his
0: moslékké válik az ájába. Majd nézd
1: becomes
0: meg.
1: Very soft and like a liquid in his
0: folyékonyá,
1: mouth.
0: És az like kicsorog néha belőle.
1: And sometimes it is flowing out of his mouth.
0: És utána ezt nyeli le.
1: And then he swallows that again.
0: De utána annak a tartalma, energiája, vitaminjai, ásványi savai, azok így tudnak kijönni belőle.
1: And this is the way the minerals, the vitamins and the nourishing materials of the cud come out of it.
0: Hogyan együk Isten beszédét?
1: How to eat the word of God?
0: Csak néhány gondolat ezzel kapcsolatban.
1: Only a few thoughts about it.
0: Szándon a magad, hogy sokféleképpen.
1: Commit yourself to do it different ways.
0: Például szándod a magadat, hogy kezd el Folyamatosan olvasni.
1: For example, commit to read the Bible from end, from beginning to end.
0: Sok ember, például látom, hogy mondjuk megkérdett, hogy nyissa ki a Nahum prófétánál.
1: For example, I see many people whom when you ask them to open the Bible at Nahum,
0: nem is tudja, hogy van olyan, vagy Habakuk.
1: Then don't even know about Nahum or Habakkuk.
0: Azt hiszi, hogy viccelek.
1: They think I'm joking.
0: Nem azt mondom, hogy ezekkel kezd a keresztény életedet.
1: I don't tell you to begin your Christian life with these.
0: De oda kell szánni magunkat, hogy mindet elolvassuk.
1: But we have to commit ourselves to read it all.
0: És szükséges, hogy úgy is odaszánjuk magunkat a Biblia olvasására, hogy folyamatosan.
1: And we also need to commit ourselves to read the Bible as a process.
0: Nagy darabokban.
1: In big portions.
0: Ilyenkor ne várj különleges kijelentéseket.
1: Then don't wait for specific revelations.
0: Hanem hogy rálátásod legyen.
1: But you want to have an overview.
0: Áttekintésed legyen.
1: You have to have a view of it, to see it all.
0: Természetesen az Úr tud így is szólni ezek között is.
1: Of course the Lord can speak to you during these times as well.
0: Tehát ez a folyamatos.
1: But it is constant reading, continuous reading.
0: Például mi minden összejövetelen, bármilyen jellegű összejövetel.
1: For example, we at every meeting, whatever kind of meeting it is.
0: Ima csoport, házi csoport, ifjúsági csoport, dicsőítő csoport, Dávid sátorás összejövetel, Isten tisztelet, minden összejövetelen olvasunk közösen Bibliát.
1: If it's a David's tent meeting, if it's a home group, if it's youth group, if it's worship group, if it's prayer group, whatever meeting it is, we always read Bible together.
0: Talán két hete hagytuk abba a példabeszédek könyvét a reggeli ima összejöveteleken.
1: About 2 weeks ago we finished Proverbs and at the morning prayer meeting.
0: Most éppen talán a római levelet olvassuk.
1: Now we are reading Romans.
0: A másik az, hogy rendszeresen olvassál.
1: The other thing is to read regularly.
0: Tehát ne legyen olyan, hogy ne olvassál Bibliát.
1: So don't not read.
0: És ezt nem törvényből.
1: And it's not a law, as I
0: hanem
1: say.
0: Egyszerűen azért, mert 119-es Zsoltárt, ha elolvasod néhányszor.
1: If you read Psalm 119 a few times.
0: Azt közösen felolvasva 23-24 perc.
1: It's about 23-25 minutes reading it together.
0: Hogyha azt közösen elolvassátok, feleségeddel, férjeddel, vagy egy csoporttal, háromszor egymás után, az kicsivel több, mint egy óra.
1: If you read it with your spouse or with a small group, 3 times end on end, then it's a little more than 1 hour.
0: 10-15 perc után unni fogod.
1: After 15 minutes, you will have enough of it.
0: A pszichéd.
1: Your soul will.
0: Az agyad kiveri a biztosítékot.
1: Your brain goes out.
0: Mert ugyanazt mondja, újból,
1: because
0: meg újból.
1: It says
0: szeretem
1: it again
0: a beszédedet,
1: and again, time
0: tisztelem
1: again,
0: a beszédedet.
1: Repeatedly. I honor
0: értesd
1: your word, I love your word.
0: Make me understand világosíts your words. Meg a te szavaidat.
1: Illuminate
0: és
1: your words
0: most képzeld el ezt több mint egy órán keresztül, de egyszer próbáld ki.
1: And imagine to do it for more than an hour.
0: Valami megnyílik.
1: But once try it.
0: Mert azokon a szavakon keresztül Isten beszéde fele való szenvedélyes szeretet be tud menni a szívedbe és a lelkedbe.
1: Something will open up through this, because through this reading, the love of the Word of God will come into you, and you will have a passionate love for the Word of God in your heart and in your soul.
0: És egy idő után rá fogsz jönni, hogy nem lesz egy teljesség érzésed, bármilyen sikereid vannak a nap, azon a napon, hogyha nem csócsálod Isten beszédét.
1: And you will realize that you won't feel a total satisfaction after a day, whatever success you achieved, if you haven't chewed on the word of God that day.
0: Lehet, hogy nem lesz arra időt, hogy aznap elolvass egy egész fejezetet.
1: You might not have time that day to read a whole chapter.
0: Lehet, hogy csak egy fél vers.
1: It might only be half a verse.
0: De szándod a magad rá.
1: But commit yourself to
0: that. Amikor katona voltam 77-78-ban.
1: When I was a soldier in 1977-78.
0: Akkor már tudták, hogy megtértem előtte.
1: Then it was known that I got saved before I went to the army.
0: És szivattak minden nap.
1: And they were mocking me every day. Picking on me every day.
0: Amikor csak tudtak, akkor elkobozták a Bibliámat.
1: Whenever they could, they took away my Bible.
0: Volt egy velem egy idős srác.
1: I had a peer there, another guy my age.
0: Rendszeresen csempészett be nekem Bibliákat.
1: Who regularly smuggled Bible to me.
0: Minden héten találtak nálam Bibliát.
1: They found a Bible with me every week.
0: Másoltam ki kis lapokra Biblia verseket.
1: I copied Bible verses on little slips of paper.
0: Egyik oldalon a szöveg, másikon a Biblia hely.
1: On one side there was the verse, and on the other side the place where it's written.
0: Lehet mondani, hogy hát micsoda elvakult dolog.
1: You can say what a fanatic thing to do.
0: Az a helyzet, hogy ezt én nekem senki nem parancsolta.
1: Nobody commanded me to do that.
0: Nem kérte tőlem ezt senki számon.
1: Nobody asked me to do that. Nobody made me accountable to do that.
0: Egyszerűen vágytam arra, hogy Isten beszédén gondolkozzak, olvassam.
1: I just longed to read the word of God and to think about it.
0: És akkor nagyon sok Biblia verset megtanultam kívülről.
1: And then I learned many verses by heart.
0: Isten beszédét fontos, hogy szánd oda magad, hogy így tematikusan is, témák szerint is tanulmányozd.
1: It's important for you to commit yourself to study the word of God by subjects.
0: Például nem föltétlen egy ilyen tanításra gondolok, az egy más dolog.
1: I don't definitely mean a teaching like this, that's a different thing.
0: Hanem hogyha tudod, hogy mondjuk a számodra egy hangsúlyos üzenet a megbocsátás.
1: But if you know that, for example, forgiveness is an important subject for you,
0: vagy a gyógyulás,
1: or healing is,
0: vagy az anyagi áldás,
1: or financial blessing is,
0: akkor egyszer szánd oda magadat,
1: then commit yourself once.
0: Kérje kölcsön egy konkordanciát, vagy egy olyan Biblia szoftvert, ami ez ebbe van.
1: Borrow a concordance or a Bible software that has it.
0: És keresd ki az összes olyan Biblia helyet, amiben erről van szó.
1: And look up all the verses in the Bible that speak about that subject.
0: Nem csak a megbocsátásról, hanem a meg nem bocsátásról.
1: Not only about forgiveness, but about unforgiveness as well.
0: Nem csak a gyógyulásról, hanem a betegségről.
1: Not only about healing, but about sickness and disease.
0: Ha gazdag akarsz lenni, akkor ne csak a gazdagságról, hanem a szegénységről.
1: If you want to be rich, don't only read about rich, about prosperity, but about poverty as well.
0: Amikor mi jegyesek lettünk a Katival, akkor összeállítottunk az életünkben néhány olyan fontos pontot, amivel kapcsolatban minden nap megvallásokat tettünk.
1: When we got engaged with Kati, then we wrote down some points that are important in our lives, and concerning those points, we made proclamations every day.
0: Ezek a megvallások nem imák, hanem konkrét Biblia versek.
1: These proclamations are not prayers, but they are specific Bible verses.
0: És ezekkel a témákkal kapcsolatban átnéztük a Bibliát, oda-vissza.
1: And we read through the Bible back and forth concerning these subjects.
0: És ha volt 300-400 Biblia vers mondjuk a félelemmel, vagy bátorsággal kapcsolatban.
1: And if there were about 300-400-500 Bible verses about fear or about courage.
0: Az összeset elolvastuk, és ami szólt hozzánk, azokat külön kiírtuk.
1: Then we read them all. And whichever spoke to us, we wrote them down.
0: És utána azokat megtanultuk.
1: And then we learned them by heart.
0: És utána azokat minden nap megvallottuk.
1: And then we proclaimed them day by day.
0: Ez ugyanígy igaz az egészség, gyógyulás, vagy bármely más területen.
1: It applies the same way about healing and health and about any other area.
0: Ugyanúgy szánd oda magadat, hogy kész vagy például apostoli tanítások rendszeres tanulmányozására.
1: The same way commit yourself, for example, to studying apostolic teaching regularly.
0: Tehát például a házi csoportokban minden héten ugyanazt a 4-5 oldalnyi apostoli tanítás részletet beszélik meg.
1: For example, in our home groups every week they discuss the same 4-5 pages of apostolic teaching.
0: Tehát tudom, hogy melyik csoport. Tudom, hogy melyik héten mindenki ezzel a témával foglalkozik.
1: So I know which subject, which passage everybody will deal that week.
0: Természetesen lehet azt mondani, hogy hát ezt meg lehet unni.
1: Of course you can say that you can have enough of it, you can be bored with it.
0: De egy idő után, amikor hitből és engedelmességből átmész a pszichének ezen kísértési szakaszain,
1: but after a time, when you have passed these periods of temptation for the soul by faith and obedience,
0: akkor azt veszed észre, hogy egy olyan medret szabnak ezek a tanítások is a gondolkozásmódunknak és a hétköznapi gyakorlati életünknek,
1: then you will notice that these teachings dig such a riverbed for our thinking and for our everyday life.
0: Amely megkönnyíti a szolgálóknak, a vezetőknek, a pásztoroknak a munkáját az emberekkel.
1: That will make the work of pastors and leaders with the people easier.
0: Még egy dolgot a Bibliával, a Biblia olvasással kapcsolatban.
1: One more thing about reading the Bible.
0: Hogy szánd oda magadat az elmélkedésre.
1: Commit yourself to meditate.
0: Ez nem azt mondom, hogy most mindig minden nap elmélkedjél a munkavégzés közben.
1: I don't want you to meditate and think about these things during work every day.
0: Távol legyen.
1: Far be it.
0: Pláne, hogyha valaki a nálunk dolgozik a rádióban.
1: Especially when somebody works for our radio station.
0: Nem, hanem arról beszélek, hogy legyen erre is odaszánásod, hogy tudjál egyszerűen gondolkodni.
1: I mean that you have to have a willingness, a readiness to meditate, to think.
0: Amikor szabad vagy más betűtől, más tanítástól.
1: When you are free from other teachings, from other letter.
0: Ugyanakkor fegyelmezett vagyok annyira, hogy nem engedem szabadon a gondolataimat e témától függetlenül.
1: But at the same time, I'm disciplined enough not to let my thoughts get loose. Independent from this topic that I want to meditate on.
0: Nem tudunk elmélkedni Istennek beszédén, hogyha nem tanuljuk meg megfegyelmezni a gondolatainkat.
1: We can't meditate on the word of God unless we learn how to discipline our thinking.
0: Szintén nem téma és területen most erről beszélni, de a 2 Korintus 10-ben van erről szó.
1: In 2 Corinthians 10 we can read, it's not my subject for today.
0: Ismeritek ezt a Biblia verset, hogy fogjul ejteni minden gondolatot.
1: You know the verse that take every thought into captivity.
0: Rendkívül primitív módon használom én ezt, és használtam évek óta.
1: And I've used it for years in a very simple way.
0: Ne gondoljátok, hogy akik szolgálók, és akik már régóta szolgálnak és haladnak előre az Úrban, nekik nincsenek kísértéseik, gondolataik ezerfele szaladjanak.
1: Don't think that those who minister and have ministered for many years don't have the temptations in their thinking to get loose and go everywhere.
0: Bár nem beszéltem egyikkel se, de úgy gondolom, hogy így vannak ők.
1: Although I didn't talk to any of our teachers for the weekend, but I think that they also have these temptations.
0: De egyszerűen ilyen primitív módon kimondtam az Úr Jézus nevében fogjul ejtem ezt a gondolatot.
1: But I just speak it out very simply in the name of Jesus, I take this thought captive.
0: És fogjul lett ejtve.
1: And it was taken captive.
0: Tehát többet az nem mászkálott.
1: Because that won't just walk around
0: amit
1: there anymore.
0: Fogjul ejtek, oda teszem, ahova akarom.
1: If I captivate something, I put it
0: és
1: wherever
0: mondom,
1: I want.
0: És azt mondom, fogjul ejtem és kivetem magamból.
1: And if I say that I captivate it and cast it out of myself.
0: Ez egy rendkívül primitív dolog. Tudom, hogy ezt az IQ esetleg a tanult dolgok, az okosság az esetleg félre tudja tolni, de próbáld ki, ilyen egyszerűen működik.
1: I know it's a very simplified thing and perhaps higher education and higher IQ would question this method, but try it once, it works.
0: Tehát Istennek a beszédével kapcsolatban ennyit. Sok mindent lehetne erről szólni.
1: So this much about the word of God.
0: De harmadiknak erről beszéltünk.
1: But this is the third subject that we spoke about, the third point.
0: Negyediknek fölírtam magamnak a böjtöt.
1: As a fourth point, I jotted down fasting.
0: A böjt sokak számára nem egy kedvelt téma.
1: For many, fasting is not a favorite subject.
0: Másokat pedig úgy kell hajtani, hogy egyenek már.
1: And you just have to drive other people just to begin to eat.
0: A böjttel kapcsolatban három dolgot szeretnék csak mondani.
1: Concerning fast, I want to say three things.
0: Hogy legyen rendszeres böjtölésed.
1: Fast regularly.
0: Teljesen mindegy, hogy hogyan vagy milyen módon, erre most nem szándékom, hogy kitérjek.
1: It doesn't matter what way you do it, I don't want to go into it now.
0: Az biztos, hogy a böjt az nem böjt, hogyha az nem egy önfegyelmezésre szorít.
1: But be sure that fast is not fast if it doesn't force you to self-discipline.
0: És az azért van, hogy Istennek a dolgait cselekedjem.
1: and it's so that I could do the things of God.
0: Izaiás 58 nagyon részletesen beszél erről.
1: Isaiah 58 speaks about it very much
0: in detail.
1: Hogy mi
0: az Istennek tetsző bőjt szellemben.
1: What is a fast pleasing to God in spirit?
0: És hogy milyen cselekedeteket lehet ahhoz párosítani, hogy Istennek tetszen.
1: And what actions you can add to fast so that it would be pleasing to God?
0: Az biztos, hogy az ételtől és az italtól, vagy mindkettőtől való rendszeres tartózkodás időszakok hasznosak az Úrral való kapcsolatban.
1: It's a fact that periods of abstinence from food or drink are very useful in our relationship with God.
0: És ezért mi rendszeresen senkitől, hát én nem emlékszem, hogy számon kértem volna valaha, hogy böjtölte, javítsatok ki, hogyha nem így volt.
1: I don't remember asking anyone so far if they have regularly fasted or not.
0: De hetente minden héten a gyülekezetünk böjtöl.
1: But every week our church fasts.
0: Ugyancsak egy napot.
1: Only one day. True.
0: És ki úgy böjtöl, ahogy ő jónak látja.
1: And everybody does this fast in a way they think it best.
0: De mégis van egy rendszeresség ebben.
1: But still, it's a regular thing.
0: Aztán vannak olyan időszakok, amikor ezeket a böjtöket megnyomjuk, hangsúlyosabbá tesszük.
1: There are periods when we press upon these fasts and we make them more emphatic.
0: Mert van egyéni böjt és közös böjt.
1: Because there are individual fasts and corporate fasts.
0: A közös testületi böjtnek sokkal nagyobb ereje van.
1: Corporate fast is much more powerful.
0: Sokszor még azt is észre tudod venni, amikor testületileg másokkal együtt böjtölsz, erőt kapsz a böjtölésre.
1: You can even notice when you fast corporately with others that you receive strength to fast.
0: És időszakonként szoktunk egy hosszabb böjtölési, tehát több napos böjtölésre is oda szoktuk magunkat szánni.
1: And sometimes
0: gyülekezetileg.
1: We as a church even commit ourselves to fast for several days.
0: Tudom, hogy vannak némelyek, akik ebben szeretnének nagyon buzgók lenni.
1: I know there are some who would like to be very diligent about it.
0: De a hosszabb böjtöket egyénileg azt vezetés alatt és világosságba járás alatt tudom csak tanácsolni.
1: But I can only advise you to go into longer fasts if you are under a leader and if you live in the light.
0: Hát, hogy normálisak maradjunk.
1: So that józanok. We would remain sober and normal.
0: Ne betegedj meg, stb.
1: You wouldn't get sick or something.
0: Van egyéni és közösségi, a közösségire lehet házaspár, például család, gyülekezet, vagy akár, ami már második éve, az országba az egész magyar eklézsiának is meg volt már hirdetve.
1: Corporate fasts can be done by couples, by families, by local churches, or in Hungary, We twice had a fast that the whole body of Christ participated in.
0: A ötödik terület pedig az adakozás.
1: The fifth area is giving.
0: Szintén nem tisztem és nem is feladat, hogy most erről tanítsak, csak néhány területről beszélnék.
1: It's not my task now to teach about this, but I only want to mention a few areas.
0: A rendszeres tized.
1: You have to pay tithes regularly.
0: A rendszeres adakozás.
1: You have to give offering regularly.
0: A rendszeres jótékonykodás.
1: There is a regular alms that you give.
0: Mi a kettő között a különbség?
1: What is the difference between the two?
0: A rendszeres adakozás az, amikor a gyülekezetnek a javára rendszeresen, hogy például a gyűjtéskor adok.
1: Regular giving is when I give something at collection time for the benefit of the church.
0: Az időszakonkénti jótékonykodás pedig azt jelenti, hogy amikor valakinek az életébe látok szükséget, és Szent Szellem indít, és keresek rá megoldást, lehetőséget, és adok személyesen.
1: Occasional alms mean that when I see somebody in need and I begin to see God about how I could do something about it, I find a way and I give him.
0: Még egy dologra szeretnék így kitérni. Ezekről tudom, hogy részletes tanítások voltak, de még egy dolog, hogy időszakonként szánj arra pénzt, és gyűjts, azaz tegyél félre arra pénzt, hogy az Úrral tudjál együtt lenni.
1: we already mentioned this thing, but it's also about finances, that you have to save money regularly and collect money for the purpose that you could be together with the Lord freely.
0: Itt a mondatot ugye csak vesszővel mondtam, hogy az Úrral és az ő népével.
1: So with the Lord and with his people, there was a comma in the
0: Ha megnézitek, Izraelbe évente három olyan ünnep volt, amikor föl kellett menni Jeruzsálembe.
1: If you look at it, for the Jews, there were three feasts yearly when everybody had to go up to Jerusalem.
0: Az Ószövetségbe is, és az Új Szövetségbe is a gyülekezet kifejezése, a kahal, vagy az eklésia.
1: In the Old and in the New Testament, the word for church, that is kahal or ecclesia.
0: Az egyik az egybehívottak, a másik pedig a kihívottak.
1: One means those called together, and the other is those called out.
0: Mind a kettő azt takarja és azt üzeni, hogy Isten azért hívott el, hogy együtt legyünk, hogy együtt hallgassuk őt, és együtt vele legyünk az ő jelenlétébe.
1: Both mean that God wants us to come together, be together, come to him together, hear him together, and be with him together.
0: Vagyis azt jelenti, hogy bátorítunk itthon is, akit csak tudunk, hogy még hogyha nem is tudsz annyit félretenni, de az ilyen nagyobb szemináriumokra, konferenciákra próbálj összegyűjteni pénzt, ha nem sikerül, akkor megpróbálunk kisegíteni, kipótolni, hogy részt tudjál venni időszakonként olyan összejöveteleken, amikor az Úrral és más testvérekkel vagy együtt.
1: This is why we encourage you to try to collect money, save money, to come to seminars like this, schools like this, occasionally, if you can't come what you want to, if you have some money but not enough, we can sponsor you for the rest, but we want you to be together with the Lord and with his people.
0: Most vagyok 60 percnél.
1: Now I am at the 60th moment.
0: Tehát van még 15 percem.
1: So I have 15 more.
0: És a hatodik pont pedig az időbeosztást írtam.
1: And the sixth point is how to check your time, how to have a timetable.
0: A szellemi fegyelmezettséghez hozzátartozik az időbeosztás.
1: The using of your time also belongs to spiritual discipline.
0: A megfelelő időbeosztás.
1: To do it well.
0: Nekem volt a pásztori munkám során több olyan év.
1: While I've been like a pastor, I had several years.
0: Amikor reggel 6-tól este 10-ig minden egyes dolgomról írásban kellett elszámolnom fél óránként, hogy mit csináltam.
1: When I had to make an account to my leaders from 6 a.m. to 10 p.m. by half hours about what I did when.
0: És ez nem egy hónapig, nem egy évig, hanem évekig.
1: And it didn't last for a month or for a year, but for years.
0: Ezt soha nem olvasta el senki.
1: Nobody has ever read it.
0: Az ilyenekre neked van szükséged.
1: You need to do this.
0: Ha csinálsz egyáltalán.
1: If you do something like
0: Én
1: that.
0: Én nem kérem.
1: I don't want you to.
0: Saját magadnak, hogy el tudsz-e az Úr előtt számolni az időddel.
1: You have to see for yourself if you can be accountable to the Lord about your time.
0: Mert lehet mondani, hogy hát egész délután tanultam.
1: Because you can say I was studying the whole afternoon.
0: És megkérdeztem, hogy és hány SMS-t írtál?
1: And I would ask how many SMS's did you write during this time?
0: Hány Facebook üzenetet olvastál?
1: How many Facebook messages you read?
0: Hányszor telefonáltál az osztálytársadnak?
1: How many times you called your classmates during this time?
0: Hányszor mentél ki a konyhába enni?
1: How many times you went into the kitchen to eat something?
0: Mert ezek mind üres járatok.
1: Because all these things are empty actions.
0: De effektíve mennyit tanultam?
1: But how did I really learn? How much did I really
0: learn? Nem
1: szoktam
0: ezeket így elkérni.
1: I don't really make Gabor to report to me about it.
0: De saját magadnak szükség.
1: But for yourself it's needed.
0: Hogy józanul és reálisan föl tudjam mérni, vajon azt csinálom-e, amiről beszélek.
1: I need to be able to see soberly if I really do what I say I do.
0: Odaszánom magam az Biblia olvasásra, és tényleg Bibliát olvasok el.
1: I commit myself to read the Bible, but do I?
0: Odaszánom magam az elmélkedésre, de vajon tényleg azon elmélkedem-e, és nem máson?
1: I commit myself to meditation, but do I meditate on what I should or on something else.
0: Az összes eddigi öt pont, amiről szó volt, az Úrral való szellemtudatú együttlét.
1: All these points that I mentioned so far, the five points, have been about a God awareness and a being with Him.
0: Az imádkozás, a bibliaolvasás, a bőjt, az adakozás.
1: Praying, Bible reading, fasting, giving.
0: A fegyelmezett időbeosztás nélkül nem működik.
1: But all this won't work if you don't use your time in a, with an awareness, with diligence, with discipline.
0: Hogy az időbeosztásunk az megfelelő legyen a megfelelő prioritások és fontossági sorrendekkel kell, hogy tisztában legyünk.
1: We have to see our priorities clearly if we want to use our time wisely.
0: Tehát vannak többféle időzítése van az Úrnak.
1: The Lord has several kinds of timing.
0: Van ez a kronológikus időmérő eszközzel mérhető.
1: There is this chronological thing that we can measure with our clocks.
0: És van, ami csak kegyelemmel.
1: And there are timings that we can measure only with grace.
0: Ha az Úr azt mondja, hogy most jöjjön ki az akinek ez meg ez a szüksége van, és imádkozunk érte.
1: If the Lord said that now those with this and this need come forward and we will pray for them.
0: Akkor most gyere ki.
1: Then come now.
0: Mert az a kegyelemnek az ideje.
1: Because that is a window of grace.
0: Adhat Isten máskor is erre csoda történési lehetőséget.
1: God can give other opportunities to do miracles in that area. It's true.
0: De nagy valószínűséggel azért akkor szól és mondja az a személy, mert ott a kairos idő.
1: But very likely that certain minister says it at that moment because that is the kairos time for it.
0: És azt hiszem az utolsó terület ezért a prioritások és a fontossági sorrendek, amiről most tudunk beszélni.
1: And this is why I think that the last area that I can speak about at this time is priorities.
0: És itt elsősorban Jézus Krisztus fősége alpontok között az első.
1: And the first subpoint to it is the headship of Jesus.
0: Prioritások.
1: Priorities.
0: Ugye amikor erről van szó, akkor emberektől sokszor azt hallom, hogy első, mit tudom én, az Úr, a munka, a család, a szolgálat.
1: When I ask people about this, they often answer me that the first is the Lord, then the family, then the work, then the this, the that.
0: Amikor erről beszélgettünk talán tegnap este Katival.
1: Perhaps last night we talked about it with Kati.
0: A Máté 16-ból jutott eszembe, amikor Pétertől megkérdezte, illetve Péter elmondta, hogy kicsoda a názereti Jézus, hogy ő a Krisztus.
1: I remembered from Matthew 16 when Peter declared that who the Lord Jesus of Nazareth is.
0: Jézus nagyon örült ennek, és utána beszélt a szenvedéseiről.
1: Jesus was very happy about this, and then he talked about his sufferings.
0: És emlékeztek, hogy mi volt erre Péternek a válasza.
1: And you remember Peter's answer.
0: Nem eshet ez meg veled.
1: It can't happen to you.
0: És akkor Jézus azt mondta, hogy távozz tőlem, Sátán.
1: And then Jesus said, get behind me, Satan.
0: Mert nem gondolsz Istennek a dolgaira, csak az emberi dolgokra.
1: Because you are not mindful of the things of God, but of the things of men.
0: Például ez a prioritások, a fontossági sorrendekbe tartozik.
1: It's a thing that belongs to priorities.
0: Vajon mi a fontos számomra, az emberi dolgok, vagy Istennek a dolgai?
1: What is important for me, the things of men or the things of God?
0: Természetesen nem arról beszélek, hogy Istennek a beszédét valaki ellen használjam és agyonverjem vele.
1: Of course I don't mean that I would use the word of God to beat somebody, to hit somebody in the head.
0: Hanem arról, hogy vajon a gyakorlati életbe, a beszédembe, a gondolkozásmódomba, a döntéseimbe, motivumaimba, vajon mi van az első helyen? Tényleg ő van az első helyen?
1: But whether it is really God who is in the first place in my mentality, in my actions, in my attitudes, my motives.
0: Egy fejezettel később a Máté 17-ben Jézus újból a szenvedéseiről beszél.
1: One chapter later in Matthew 17 Jesus speaks about his sufferings again.
0: Péter sem és a többi tanítvány sem kérdőjelezi itt meg már és nem akarja megvédeni, megóvni.
1: Neither Peter nor the other disciples question him at that time or want to defend him at that time.
0: Mert valamit ott megértettek a Máté 16 során.
1: Because in Matthew 16 they understood something.
0: A reakcióim, a válaszaim előtt fontos, hogy végig gondoljam, mi Istennek a dolga, akarata, vágya, célja, terve.
1: Before I react or respond, I have to think over what is God's plan, His will, His desire, His intention.
0: Ugye a Lukács evangélium ból is, de sok más honnan is, a Mátéból is. Nagyon egyszerű, amit Jézus mondta, hogy keressétek először Istennek királyságát és az ő igazságát.
1: In Luke and Matthew as well, it's very simple when Jesus said that first seek the kingdom of God and His righteousness.
0: És ez nagyon sokszor utat tud mutatni.
1: And very often it can show us the way.
0: Mert nagyon sokszor Isten királyságának a érdekei mások, mint akár a szűk családomé, vagy akár a gyülekezet, helyi gyülekezeté.
1: Because very, it can very well happen that God's purposes are very different from my personal families, my closest family's purposes, or the interests of God are different from the interests of the local church or my family.
0: Természetesen ezt emberi módon mondtam.
1: Of course, I said it in a human way.
0: Hiszen isteni módon ugyanaz a cél.
1: Because from the divine perspective, the purpose is the same.
0: És ugyanaz az érdeke a családodnak és a gyülekezetednek is, mint Isten királyságának.
1: And the interests of your family and of your local church match with the interests of the kingdom of God.
0: De nem biztos, hogy így fogjuk föl és így értjük meg.
1: But we might not perceive it that way or feel it that way.
0: És amikor nem úgy érezzük vagy nem úgy értjük, akkor végig kell gondolnom ezt a Biblia verset, hogy először Istennek királyságát és az ő igazságát, és lehet, hogy átértékelem a döntésemet.
1: And when I don't understand or perceive it that way, then I have to think of this Bible verse, that first the kingdom of God, and then I might change my decision accordingly.
0: Az első és a nagy parancsolat ismerős mindegyikőtöknek, hogy szeressétek az Urat teljes szívetekből, lelketekből, elmétekből és minden erőtökből.
1: All of you know the great and first commandment, that love the Lord your God with your whole heart, with your whole mind, with all your strength.
0: És amikor vannak olyan helyzetek, döntések, szituációk, amikor ezt mérőonként oda tudom rakni, és oda tudom engedni, és hagynom kell, hogy ezt Isten szelleme odaengedje a pszichém elé, a gondolataim, az érzéseim elé.
1: And when I have situations and I have to make decisions, then I have to allow this as a plumb line to hang before my soul, so that God could measure my decisions and thoughts and feelings about this.
0: És amikor dicsérem az Urat, tudom-e odaengedni mondjuk Isten beszéde mérőónyát, hogy vajon teljes szívemmel, teljes lelkemmel, teljes elmémmel, minden erőmmel dicsérlek, Uram?
1: And when I praise the Lord, can I let the plumb line of the Word of God hang in front of me to measure me if I really praise the Lord with my whole mind, with my whole heart, with my whole strength,
0: pont,
1: etc.
0: Másik dolog még itt a prioritásokhoz.
1: The other thing concerning priorities.
0: 1 Korintus 12:28-ban azt írja Pál apostol.
1: In 1 Corinthians 12:28 Paul says.
0: Adott az Úr az eklézsiába először is, és ott először az apostolokat írja.
1: The Lord gave to the church first, and then he says first apostles.
0: Vajon amikor Krisztus testéről, az eklézsiáról, és itt én most az egyetemes eklézsiáról, egyházról beszélek, vajon a gondolkozásmódomban személyek, akik bejönnek, ott vannak-e először az apostolok?
1: When I think about the universal church, the body of Christ on the globe, do I first think of apostles when I remember persons?
0: Mert apostolokon keresztül építi a názereti Jézus az eklézsiát, az ő testét, a szellemi házat.
1: Because it is through the apostles that the Lord Jesus Christ is building his church, the ecclesia, his house.
0: Téged is használ ebbe, engem is használ ebbe.
1: He uses you and me in this.
0: De van egy elsősége ezeknek az ajándékoknak.
1: But these gifts have the priority.
0: És még van egy prioritás, egy fontossági sorrend, amit soha nem lehet kikerülni.
1: And there is still another area of priorities that we can never avoid.
0: Ennek is tudom, hogy sokféle értelmezése van.
1: And I know that it also has many interpretations.
0: A Biblia beszél első szeretetről.
1: But the Bible speaks about first love.
0: Tudom, hogy sokféleképpen lehet értelmezni.
1: I know that you can understand it several ways.
0: De én most egy olyan módon szeretném, ahogy a Szent Szellem egyszer megérintett ezzel kapcsolatban.
1: But I want to say now how the Holy Spirit touched me concerning these ones.
0: Hogy bármit csinálok, bármibe kezdek, bármiről gondolkodok, bármivel kapcsolatban szolgálunk, az első a szeretet legyen.
1: That whatever I do, whatever I minister about, whatever I speak about or do something about, love has to be the first thing always.
0: Intettél már meg embert?
1: Have you ever exhorted somebody or rebuked somebody?
0: Fettél már meg embert? Akár nyilvánosan is, vagy dolgáltál meg?
1: Even publicly, have you rebuked somebody?
0: Az első és legfontosabb prioritás ebben ez, meggyőződésem a szeretet.
1: I am convinced that the very first priority in this action is love.
0: Még akkor is, hogyha az a személy nem így érezte.
1: Even when that person didn't feel so.
0: De az Úrnak és magadnak, a lelki ismeretednek állsz.
1: But you have to stand before the Lord and before your own consciousness.
0: És amikor az Úr a szellem által és a lelki ismereted is bizonyságot tud tenni, hogy ezzel kezdted.
1: And when the Lord can testify, if he knows and he can testify to your consciousness that you started this way, and you were walking alongside this love,
0: akkor szabályszerűen csináltad.
1: Then you did it according to the rules.
0: Tehát a 15-ből eljutottunk a 7-ig.
1: So we got to the 7th of the 15.
0: Szeretném még egyszer nektek azt mondani, hogy szálljuk oda magunkat.
1: I'd like to tell you once more, let's commit ourselves.
0: Egy fegyelmezett életre.
1: To a disciplined life.
0: Bizonyos dolgokat nem tudunk átélni, megérteni enélkül.
1: There are certain things we can't experience or understand without discipline.
0: Az Efezus 1:17-ben, Efezus 3:17-ben.
1: In Ephesians 1:17 and 3:17.
0: Megérteni, átvenni, átélni többet Krisztusból minden szentekkel együtt tudunk csak.
1: We can only experience more, take more, absorb more of Christ only together with the other saints.
0: Ehhez pedig egy fegyelmezettség kell, hogy együtt éljünk és együtt menjünk tovább.
1: And it takes discipline to live together and to walk on together.
0: De érdemes csinálni, mert akkor, ahogy erre odaszánod magad, rájössz, hogy jó ebbe beleállnom, mert közbe változok, és egy idő után élvezni fogod.
1: But it's worth doing this, because if you once began, then after a time you will realize that you are changing and it pays well. It's good to do it.
0: Ahogy bizonyos szellemi törvényszerűségek elsajátítására odaszánod magad, az beépül a jellemedbe, karakteredbe.
1: If you commit yourself to appropriate certain spiritual laws, then they will build into your character.
0: És már nem parancsból csinálod.
1: And you won't do it anymore because it's commanded.
0: Hanem azért, mert szereted őt teljes szívedből, teljes elmédből, teljes lelkedből és minden erődből.
1: Because you love him. With your whole strength, with your whole mind, with your whole heart, with your whole being.
0: Köszönöm szépen.
2: Elhangzott a Tanítványképzés című tanítássorozat 6. része, melyben Nemes Pál tanított.
3: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
4: Növekedjünk Hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
4: Ez a Rádió Sansz.

awards and sing along with the Newsboys.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek. A Rádió Sanc műsorán.
3: Apostolon keresztül azt mondja az Úr, hogy a keresztről való beszéd az Istennek az ereje. És amikor úgy látod, hogy hát az emberi erő már nincs, akkor legjobb, hogyha elkezdesz a keresztről beszélni. Mert akkor azt tudod, hogy Istennek az ereje. Isten elkötelezte magát, hogy belenyúl, és beleadja az ő erejét, és ez fantasztikus dolog. Emlékeztek Illés történetére, Kármelhegy. Az egy nagy történelmi fordulópont volt Izrael életébe, mert előtte elfordult az egész nép Ábrám, Izsák, Jákob istene szolgálatától, elfordultak a Baál és az Aserához. Ugye Baál az a férfi sovén mentalitás és világkép megtestesítője, az Asera meg pont az ellenkezője, az a női anyaisten, a szerencse, a boldogság, meg a szexualitás, meg stb. Ez a kettő, úgyhogy vagy ezt, vagy azt, meg mindenki megtalálta, hogy mit, de ezt imádták, és összehívta Isten parancsára az egész népet Kármel hegyén, és ismerős a történet. Azt mondta az embereknek, hogy választatok, melyiket fogjátok imádni. Két oltárt építettek, a Baál és az Asera papok egyet, és ő is az élő Istennek. És azt mondta, hogy amelyik Isten tűzzel válaszol az oltárra, az az igazi Isten, de akkor őt kell, hogy szolgáljátok. Ha az a Baál és az Asera Isten, akkor szolgáljátok őt. De ha az Ábrám, Izsák és Jákob istene válaszol tűzzel, akkor szolgálnatok kell őt. Tudta nagyon jól, hogy ez az élete forog kockán. Ha nincs tűz, akkor őt megölik, meglincselik. De Isten tűzzel válaszolt, a Baál és az Asera papok pedig meghaltak. Ő megmenekült, Isten népe pedig Istenhez fordult. De ott volt egy fontos kérdés, hogy melyik urat szolgálod? Kit szolgálsz? A Péter elmondta, volt egy olyan mondata, hogy ugye sok emberrel találkoztunk már ti is, hogy elmondott egyfajta megtérő imát, vagy van úgy, hogy nem is mondta el, de egy olyan közegbe élt, hogy kereszténynek gondolja, vagy gondolják magukat. De a kérdés az, hogy ki hozza meg a döntéseket az életedbe, mert az határozza meg, hogy ki az Úr. És aki az Úr, aki a döntéseket hozza az életünkbe, azt szolgáljuk, ilyen egyszerű. A Bírák könyve az gyakorlatilag erről szól végig, ismerős nagyon jól. Szolgálták az Urat, hogy tudom én, x évig, akkor elfordultak, akkor Isten 7-10, 50 évig nyomorúságra adta őket, politikai, gazdasági, katonai vagy akármilyen elnyomás alá, akkor Istenhez kiáltotta, küldött egy szabadítót, megszabadította, Istenhez fordultak, megint ez ment, és talán 200-250 évig ez ment. Újból. Ott volt, akkor volt Sámson, Gedeon, ezek a fantasztikus Isten emberei, hit emberei, akiken Isten keresztül szabadulást hozott. Bírák 10:6. De az Izrael fiai újra gonoszul cselekedtek az Úrnak szemei előtt, mert szolgáltak Baáloknak, az a férfi sovén dolgok, az Astarótnak, ez a szerelem, a termékenység, háború és feminista dolgok, Szíria isteneinek, Szidon isteneinek, Moab isteneinek, Ammon fiai isteneinek, filiszteusok isteneinek, és elhagyták az Urat, és nem szolgáltak neki. Annyi minden választási lehetőségünk van, és olyan világban élünk, hogy ontják vastagon, nem csak a közösségi médián keresztül, tehát most már nem is kell TV előfizetésednek lenni, mert akkor is jön az interneten keresztül, a különböző csatornákon keresztül, bármi. Úgyhogy, és mindenki megtalálja. A gyerekeknek az életében is ezt lehetett látni. És tudod, Isten nem elégszik meg ilyen társ uralommal, hogy hát Én is osztom az észt, de azért időnként kérem, hogy uram, te is mondnám meg a véleményedet, stb. Stb. De hogy megkérdezem, hogy hogy csináljam, mit döntsek, de azért én döntöm el, meg én megyek egészen másfele, mert egyedül ő az Isten. Egyedül ő az Úr. És ő akar egyedül Úr lenni. Nincs más Isten. A Kettő Királyok 17.33-ban van egy történet, csak egyetlen egy mondatot olvasok föl. Így tisztelték az Urat és szolgálták az ő isteneiket is, a népek szokása szerint, akik közül elhozták őket. Ez az északi királyság miután fogságba került a Istennek való engedetlensége miatt, az a terület pusztává lett, és teljesen megmunkálatlan, elvadult, gaz, minden, vadállatok, emberek nem nagyon voltak, és akkor azt találta ki az asszír király, hogy oda telepít más népektől embereket, hogy azért benépesítsék, hogy megműveljék a földet, oda mentek, de ölték őket a vadállatok, és azt látták, hogy ez nem normális, és nem természetes, és megkérdezték ott, hogy mi miatt lehet, és elmondták a leviták, hogy azért, mert a földnek az istene az Ábrám, Izsák és Jákob istene, hogy ha nem tisztelitek, akkor meghaltok. És akkor elkezdték tisztelni őt is, de nem hagyták abba a régi bálványaik tiszteletét. Úgyhogy tisztelték ezt is, azt is, amazt is. Ez volt Szamária. Ezek voltak a szamáriaiak. Ezért vetették meg nagyon sokszor a júdaiak a déli királyságban őket, mert hát sok isten volt. Máté 6.24-ben, amit felolvastunk, ott van egyetlen egy mondatot, olvasok föl, csak a 24-es vers, hogy senki se szolgálhat két úrnak. Tehát egy úr lehet az életembe. És egy nagyon rövid videó bejátszást játszunk meg. Nem magyar a videó, ne haragudjatok. Nem magyar, én próbálom, aki nem tud úgy olvasni olyan gyorsan, vagy nem látja a betűt, próbálom hangosan olvasni, amennyire bírom. Rendkívül rövid, de sokat mondó. Jézus, arra jutottam, hogy ezt neked adom. Tényleg? Igen, tudod, hogy az hoz minden döntést, aki ezen ül. Igen, tudom, én mindig mindenféle döntést hozok, de te hozod a legjobbakat. Szóval csak ülj ide is, kezdheted is. Tyű, ez megtisztelő. Kathleen, képzeld, megvan az új kártyám, szóval mehetünk shoppingolni. Azt hittem, hogy te is a félre tartozásokban vagytok. Igen, szűkösen vagyunk, de a férjemnek se kell mindenről tudni. Szóval akarsz jönni? Nem. Nem? Úgy értem, nem tudom, meg kell néznem a naptárom, aztán majd szólok. No. Oké, majd hívj. Rendben. Két. Mit csinálsz? Hogy érted? Kicsit szűkösen vagyunk itt. Szeretném tudni, hogy közös nevezőn vagyunk-e. Te akartod, hogy ide üljek, nem? Hát persze. Aki itt ül, azt, hogy minden döntést. Igen, igen. Akkor mi a probléma? Nincs probléma, nem is tudom, mi járhatott az eszembe. Komolyan kérlek, ülj csak vissza. Rendben. De csak, ha biztos vagy benne. Biztos vagyok. Akkor kezdjük előről. Két, az utóbbi időben úgy látom, hogy sokszor elvesztetted a higgadságodat. Igen, Jézus, tudom, hogy mit akarsz mondani, de nem is ismered a helyzetet. Nem tudod, hogy milyen problémás ez az egész. Csak azt szeretném mondani, hogy a viselkedésed egy döntés. Igen, de annyi minden átmegyek mostanában. Tudom, hogy nyomás alatt vagy. Nyomás, Jézus, te nem érteted ezt. Ez így nem működik, kérlek. Miért? Nem ülhetünk egyszerre ketten egy széken. Vagy én, vagy te. Tudom, csak nem hittem, hogy ilyen nehéz lesz. De tessék, csak vedd el. Nem, nem fogom elvenni. Oda kell nekem adnod. Oké, itt van, tessék. Kathleen, dönts. Nem tudok. Már megtetted. Ennyi. Nagyon egyszerű. Ez a hokedli. Egyszer hallottam egy apostoli tanítót, az így mondott egy mondatot, hogy nem szereted jobban Isten, mint szereted az ő beszédét. És volt egy másik mondata is, hogy nem engedelmeskedhetsz jobban Jézus Krisztusnak, mint ahogy engedelmeskedsz az ő beszédének. Kiül a hokedlén, kihozza meg a döntéseket. Ha őszintén meg akarod tudni, hogy milyen szerepe van Jézus Krisztusnak az életedbe, és Istennek az életedbe, akkor meg kell nézni, hogy milyen szerepe van az életedben a Bibliának. Furcsán hangzik, de ez így van. Mivel a kettő ugyanaz, a Biblia az az írott logosz, írott ige, írott szó, Jézus Krisztus pedig a személyes logosz, a személyes ige, a személyes szó. És az életünknek a személyes alapja az a Jézus Krisztussal való személyes közösség. De az életünknek van egy tanítási alapja is, az pedig a zsidókhoz írt levél 6. fejezet 1-2. verse, és ott föl van sorolva az alaptanítások, nem akarom most ezt mondani, tehát a megtérés, a hit, a bemerítkezések, tehát a vízbe való bemerítés, a Szent Szellembe való bemerítés, a kézrátevés, a föltámadás és az örökítélet. Ezek. Tehát a korintusiakhoz írt 2. levélbe, hogyha megnézzük a 3. fejezet 14-15-16-os verseket, ott van egy nagyon érdekes történet, hogy megtompultak az elméjék, mert ugyanaz a lepel minden mai napig ott van az Ószövetség olvasásánál felfedetlenül, mivel hogy a Krisztusba tűnik el. Sőt, mindmáig, mikor csak olvassák Mózes, lepel borul a szívükre, de mikor megtér az Úrhoz, a lepel lehull. Pál apostol írta ezt, akkor nem volt még új szövetségi írások, nem volt új szövetségi könyvek. Tehát ott az írásokról van szó, hogy a betűt, amikor olvasod, legyél őszinte, hogy azon a betűn keresztül meg tud-e nyílni, meg tud-e nyilvánulni maga Isten. Mert a betű az csak egy nagyon érdekes forma, de a betű az az írott logosz, de a logosz, a szó, a beszéd, az ige, az maga Isten. Nem a betű az Isten, azt a Szent Szellem ki kell, hogy bontsa is, föl kell, hogy törje a betűnek a burkát. De amikor a betű úgy föl törik, és fölbomlik, és megnyílik, és elkezd személyesen így neked szólóan szólni Isten a Biblián keresztül, az írásokon keresztül, akkor az azt jelenti, hogy azt veszed észre, hogy Isten szól, beszél, élő Isten, aki vezet, aki bátorít, aki vigasztal, és útmutatásokat ad. Igen, ilyen Isten van. De ezt, hogy az írásokból ez működjön, szükséges egy dolog. Tudod, mikor hull le az a lepel, hogy lássam, hogy halljam, hogy megnyíljon a betűnek a burka, amikor megtérek. A megtérés az, amikor hozok egy olyan döntést, hogy az érzéseimtől, a körülményeimtől, a jelenem, a jövőm, bármikor a kapcsolataimtól függetlenül, ehhez a döntéshez ragaszkodok. Jézus azt mondja Máté 7-ben, szintén a hegyi beszédben van, azt mondja, hogy menjetek be a szoros kapun. És két ajtóról beszél. Beszél egy keskeny ajtóról, és egy széles ajtóról. Azt mondja, hogy menjetek be ezen a szoros keskeny ajtón, ami egy keskeny útra vezet, az vezet utána az életre. Lépjetek be! És ha beléptél erre a keskeny útra, akkor rajta vagy az örök életre vezető úton. Az örök életre vezető úton lehet, hogy elesek? Eshetek ott el? Bukhatok ott el? Igen. De már ott vagy. Az életre vezető úton vagy. És nem mindegy, hogy hol van az életed. Egy nagyon egyszerű kérdés. Lehet-e hinni megtérés nélkül? Tudsz-e bibliai módon, tudsz-e Isten szíve, Isten akarata szerint hinni ő benne megtérés nélkül? Mert nem. Nem. Az új szövetség egyértelműen, egységesen tanítja azt, hogy a bibliai hitet mindig megtérésnek kell, hogy megelőzze. Először van a megtérés, és utána tudok hinni Istenbe. Először kell egy döntést hoznom mellette, hogy tudjak bízni, mert a bizalom és a hit az ugyanaz. Akkor tudsz bízni Istenbe, hogyha meghoztad a döntést. Nem azért, mert úgy érzem, nem azért, mert olyan a hangulat, nem azért, mert olyan a légkör, és megérintett a dicsére, vagy a dicsőítés, és potyognak a könnyeim. Ettől függetlenül hoztam egy döntést 77. május 7-én, és akkor döntöttem Jézus Krisztus mellett, és befogadtam a szívembe őt, és ő lett az Uram, és azt mondtam, hogy ülj a hokedlire. Igaz, hogy volt többször, amikor lelőttem onnan, és én hoztam a döntést, de Isten újból és újból adott arra kegyelmet, Pali, menjél csak félre, az én helyem az, mert engem szólítottál meg, és adtad át nekem ezt a helyet. Enyém az a hely, jogosan. A szabad akaratodból döntöttél így. És hogyha te döntesz, egy ilyen döntés megvan az életedbe, akkor tudsz utána hinni ő benne. Akkor tudsz utána bízni. Nem azért bízok, mert úgy érzem, nem azért hiszek, mert úgy gondolom, hanem azért, mert így döntöttem, mert megtértem, mert beléptem azon az ajtón és azon az úton járok. A hit csak a megtérés után tud jönni. Sokan úgy érzik, hogy küszködnek a hitükért, küszködnek a keresztények, és látom többeknek az életébe, de valójában nem a hitükért küzdenek, az a helyzet. Hiszen még nem történt meg valóságos megtérés, mert mi a megtérés? Az a megtérés, hogy átadom a hokedlin a helyet neki, átadom az életembe a döntésjogot Istennek, átadom az életem kormányzását, kormánykeresztését, és azt mondom, Istenem, vezesd az életemet. És odaülök én az anyósülésre. Nem azért, hogy állandóan beledumáljak, hogy most fékezz már, nem látod, rak ki az indexet. Na most ne arra kanyarodj, emelre kanyarodj. Nem ezért, hanem befogom a számot, és hagyom, hogy vezessen ő. Amen. Ez jelenti, tudod, nagyon sok keresztény életében legalább a fele problémáinak az oka, tudod mi? Az, hogy soha nem adták át az uralmat az életükbe Istennek. Nem adták át az első helyet, a döntés helyét, a hokedlit nem adták át még Jézus Krisztusnak. Úgy is mondhatnám, csak ez nagyon drasztikusan hangzik, és nem szeretném, hogy megkövezzetek, de még nem tértek meg. Lehet, hogy elmondtuk a megtérő imát, de akkor térünk meg, amikor a döntés jogát is átadjuk neki. Neki joga van dönteni. Hogyan tudom, mikor tudom átadni a hétköznapi gyakorlati életembe a döntés jogát neki? Ha a gondolataimban, a gondolkozásmódomban döntést hozok, és elkezdem változtatni azt. Megváltoztatom a gondolkodásmódomat. A hit megtérés nélkül az önmagába bármilyen vallás lehet. Még egyszer elmondom, hogyha nincs meg a Jézus Krisztus mellett való szabad akaratbeli tudatos döntés, döntésen alapuló megtérés, enélkül a hit bármely valláshoz oda köthet. Lehet az a fénygyógyítóktól kezdve a táltosokig, lehet az ős magyar hittől kezdve a krisnásokig, és nem megvetem ezeket, csak értsétek meg, hogy nincs más út. Nincs más Isten, nincs más gyógyító, nincs más szabadító. De mondhatnám azt, nincs üdvösség Jézus Krisztuson kívül. Egyedül Jézus Krisztus az, akin keresztül üdvösség van. Bármilyen furcsán is hangzik, én tudom, hogy a sokaknak a kizárólagosság bántó lehet. De Isten kizárólagosan Isten. És Isten fia kizárólagosan egyedüli egyszülött fiú. Nincs más. Nincs más áldozat. Nincs más közbejáró. Egyedül ott van. És Isten tudod, azt mondja az apostolok cselekedete 17. fejezet 30. versében ott van. Emlékeztek, amikor Pál apostolot prédikál, és azt mondja, hogy a tudatlanság idejét elnézte Isten, elnézi, de most azt parancsolja, tudod kiknek? Csak az intellektüeleknek, csak a jómódúaknak, nem, csak a szegényeknek, csak a nőknek, nem, csak a gyerekeknek, nem. Azt parancsolja az embereknek, mindenkinek, mindenütt. Ezt mondd ki, mindenkinek, mindenütt. Mondd a melletted levőnek, mindenkinek, mindenütt. Mondd ki magadba is, mindenkinek, mindenütt, hogy megtérjenek. Tudod miért? Hogy valóságos hittel tudjak élni. Mert a megtérésem szükséges ahhoz, hogy oda üljön Jézus Krisztus a trónszékre, oda üljön a hokedlire, ő hozza az életembe a döntéseket. Ez szükséges ahhoz, hogy valóban az életembe bent legyen Isten természet fölötti ereje. Én szerda reggel kétségbe esett voltam, megmondom őszintén, úgy voltam, hogy legszívesebben máshol lennék. Mondom, itt van 120 gyerek, meg itt van 40-45 felnőtt, vagy segítő. Bohóckodhatunk, meg műsorozhatunk, meg minden kitalálhatunk, lőhetünk, meg színdarab, meg minden. Máshol profi megcsinálják ezt. Mi meg amatőrködünk itt. Uram Istenem, amit mi plusz tudunk adni, hogy megalázunk magunkat előtted, és te meg megjelensz. Az nem tudja egy távol se. A te jelenlétedet nem lehet utánozni. És tudod, ilyen Isten. De Jézus maga határozta meg ezt a sorrendet, a megtérés és a hit. Márk evangéliumában emlékeztek az első fejezetében, azt mondja Jézus, hogy térjetek meg és higgyetek. Tehát nem úgy van, hogy hiszel, mert mit kérdezünk, tehát te hiszel Isten? Az emberek túlnyomó többsége, tehát a 120 gyerekből egy mondta azt, hogy nem, én ateista, vagy kettő. Kettő volt ateista. De az emberek túlnyomó többsége mit fog mondani, ha így kérdezett, te hiszel Istenben? Mit fog mondani? Azt mondja, hogy hiszel. Nem, azt mondja Jézus, térj meg és higgy. Szükséges, hogy meghozzam azt a döntést az agyamba. Mert mi a megtérés szerintetek? Tehát pontosan az új szövetségi megtérés kifejezés az a gondolkozásmódomat megváltoztatni. A héber kifejezés pedig az, hogy megfordulok. 180 fokot megfordulok. Ha eddig arra mentem, akkor megfordulok és megyek Isten felé. Ezt jelenti a megtérés. És úgy hiszem, a bibliai megtérés tartalmában benne van mind a kettő. Tehát szükséges, hogy a gondolkozásmódomat átalakítsam, átformáljam ahhoz, hogy tudjak hinni Istenbe. Szükséges, hogy a gondolataim megváltozzanak ahhoz, hogy tudjak bízni ő benne. Ne félj, csak higgy! Ne félj, csak bíz! Mi tölti be a hétköznapjaimat? A félelem, az aggódás, a szorongások, a rettegések, az éjszakai ijesztések, vagy mi tölti be az életemet? Azt mondja, hogy ne félj, csak így, akkor tudok hinni, akkor tudok bízni benne, hogyha ott van a megtérés az életembe. Akkor fog kimenni a félelem, akkor fog kimenni az aggódás. A Márk evangéliumának a 6. fejezetéből olvastuk fel a második részét, emlékeztek. Ott végig erről van szó, hogy ne aggodalmaskodjunk, ne aggodalmaskodjunk. De hogy kezdte? Úgy kezdte, hogy térjetek meg. Vagyis változtassuk meg a gondolkozásmódunkat. Vagyis ültessük az első helyre Jézus Krisztust. Szálljunk le a lóról, szálljunk le a trónról, szálljunk le a hokedléről, és higgyünk ő benne. A zsidókhoz írt levél 6. fejezet első verse, amikor ott felsorolja az író az alap tanításokat, az alap értékeket, a tanításbeli alap kijelentéseket, ha sikerül, megtaláltuk, már zsidó 6.1. Törekedjünk tökéletességre, és ne rakosgassuk le újra és újra az alapokat, a holtcselekedetekből való megtérés, és az Istenben való hit. És akkor felsorolja a továbbiakat. A sorrend nem véletlen. A sorrend itt is micsoda, először a megtérés, és utána a hit. Akkor tudok hinni Istenbe, akkor tudok bízni ő benne, ha megtértem, ha meghoztam azt a döntést, hogy én nem az én gondolataim, nem az érzéseim, nem az élményeim, a körülmények befolyása szerint élek, döntök, hanem döntöttem, és beléptem a keskeny ajtón, beléptem a keskeny útra, az életre vezető útra, és lehet, hogy vannak bukások, lehet, hogy vannak elesések az életembe, de azon az úton vagyok. És azt mondja Isten, hogy tudod, a megtérés döntése, az ajtón való belépés, az egy egyszeri döntés, igen, de a gondolkozásmódon megújítása vajon 1977. május 7-én egyszeri döntéssel elegendő volt? Ó Istenem, elég bajban lennék, ha ott tartana az agyam, ahol akkor volt. És neked is bajod lenne. Az elme megújítása a megtérést követően egy folyamatos erőfeszítést és folyamatos újbóli döntéseket igényel. El kell döntened, és emlékeztek talán a múltkori hírlevélben volt, a Beri beszélt arról, hogy ő kimondott egy nagy igent Istennek. A nagy igen az a belépés a szoros kapun, a keskeny útra, az elköteleződésre való igen. Ebbe az igen, nagy igen mondásba sok kicsi igen is benne volt, amire Ábrahám igent mondott egy csomó dologra, amivel nem volt tisztában, mikor kijött Úr városából. Még egy csomó dolgot nem mondott meg neki Isten. Ha tudta volna, hogy ja, tudod, majd lesz egy fiad, amit majd föl kell áldoznod, meg stb. Hát nem mondta ezeket el. De abban a nagy igen mondásban, hogy igen Uram, kimegyek és követlek. Megyek oda, ahova te küldesz. Ebbe a nagy igen mondásban benne volt egy csomó más. És utána lépésről lépésre, újból és újból, hitből hitbe vezette őt. A Római Levél 12. fejezet 2. verse az pont az elménknek a megújításáról szól. Nagyon jól ismeritek ezt a Biblia verset, a Róma 12:2, hogy ne szabjátok magatokat ehhez a világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Az Efezusi levél erről beszél, ismeritek nagyon jó, hogy gondoljátok végig, hogy mi kedves Istennek, mi legyen Istennek a terve, mi legyen Istennek az akarata. Az 5.17-ben pont azt mondja, hogy ne legyetek esztelenek, hanem értsétek meg, hogy mi az Úrnak akarata. És ehhez néha árat kell fizetni, hogy kikutasd. Néha meg kell fizetni ahhoz az árat, el kell mennem, vagy időt kell szakítanom rá, le kell ülnöm, hogy végig gondoljam, vagy beszélgessek, vagy imádkozzak, vagy dicséretet énekeljek, vagy részt vegyek a testvérekkel egy Isten tiszteleten, ahol közösen felemeljük az Úr Jézus Krisztus, hogy ott meg tudjon nyilvánulni, és az ő jelenléte meg tudjon érinteni. Szükséged van arra, hogy áron is megvedd a lehetőségeket. Miért? Hogy Istennek a terve, Istennek az akarata valahogy az agyamat is át tudja járni, az elmémet is át tudja mosni. És amikor egyik barátom vagy ismerősöm meghal, problémája lesz, szétmennek, baja van, akkor a kérdés, te veled mi lesz? Tönkre megy az életed? És még csak nem is veled történt meg. Mi van, hogyha az életedbe történnek ilyen dolgok? Bedobod a törölközőt? Földobod a tappancsot? Vagy mit csinálsz? Mik az alapok? Ki van a hokedlin? hogyha Jézus Krisztus az Úr az életedbe, ha tudod, hogy te őt követed, ha tudod, hogy te döntöttél, megtértél, akkor hiszel benne. Ha hiszel benne, ha bízol benne, akkor bármi ér, bármilyen körülmények, a körülötted levőknek az életébe bármi lehet, a te életedbe bármi lehet. És higgyétek el, ezt most nem könnyű szívvel, lélekkel mondom ki, mert ismertek az én életemben is, ha csak az elmúlt egy évet nézed. Sok minden történt, és nem könnyű dolgok. De a kérdés, kibe bízok? Kibe hiszek? Én döntöttem már. Nem fél éve döntöttem, testvérem. Nem egy éve döntöttem, hanem amikor megtértem, akkor döntöttem. Azóta is több döntést meg kellett hoznom, és rá kellett vennem, néha Isten ebbe segített, néha Isten ebbe felhasznált másokat is, hogy újból ő legyen a hokedlén. De ez húsba vágó. Férfeleség. Ki hozza a döntéseket? Az asszony? Vagy az ember? Férfi? Ki hozza? A férj vagy a feleség? Apa vagy az anya? Az a legrosszabb, igen. Igen. Tudod, Habcsel 21:14-ben ott mondja, emlékeztek, amikor Agabusot megkötözte Pált a szíjával, és elmondta, hogy mi vár Jeruzsálemben rá, és akkor Pál elmondta neki, hogy ne fájdítsátok meg a szívemet, Isten tudja, úgyis ez lesz. Most profétálgathattok meg, elmondhatjátok, de akkor is ezt elmondta nekem Isten, ez így lesz, és azért lesz így, mert nekem Rómába kell menni, és a császár elé kell állnom, és neki fogok bizonyságot tenni. Pál tudta, hogy ez az életébe fog kerülni. De nagyon jól tudta, hogy őt használja Isten, hogy a császárnak bizonyságot tegyen. Ez... És tudod, ott van egy mondat, mikor azért Pál nem engedett, látták, hogy erre ő eltökélte magát, megnyugodtunk, és azt mondták, legyen meg az Úrnak az akarata. Akkor már nem erősködtek, mert valamit fölismertek, hogy ez a Pál, ez nem... Az önakarata az erős, nem makacságból csinálja ezt, hanem Isten kijelentése miatt, Isten akaratát ismerte föl, és Isten akarata mellett tette le a voksát. És akkor már ők is azt mondták, legyen meg Isten akarata. És jó szívvel elengedték. Tudták, hogy most látják az életükbe utoljára. De jó szívvel elengedték. Lukás 1:38-ban nagyon közismert az a mondat, amikor emlékeztek, Máriát meglátogatta Gábriel, és az angyalnak az isteni terv fölvázolására ez a mondat jött ki ugye Máriából, íme az Úrnak szolgáló lánya. Tehát ez azt jelenti, hogy én Istennek a szolgálója vagyok. Én úgy vagyok itt, mint Isten szolgája, nem egy 14 éves szűz lányként vagyok pusztán, hanem úgy vagyok egy ártatlan lány, hogy Isten szolgálom. Én Isten szolgálója vagyok. És azt mondja, legyen azért, Pál nem engedett, látták, hogy erre ő eltökélte magát, megnyugodtunk, és azt mondták, legyen meg az Úrnak az akarata. Akkor már nem erősködtek, mert valamit fölismertek, hogy ez a Pál, ez nem az önakarata az erős, nem makacságból csinálja ezt, hanem Isten kijelentése miatt, Isten akaratát ismerte föl, és Isten akarata mellett tette le a voksát. És akkor már ők is azt mondták, legyen meg Isten akarata. És jó szívvel elengedték. Tudták, hogy most látják az életükbe utoljára. De jó szívvel elengedték. Lukás 1:38-ban nagyon közismert az a mondat, amikor emlékeztek, Máriát meglátogatta Gábriel, és az angyalnak az isteni terv fölvázolására ez a mondat jött ki ugye Máriából: íme az Úrnak szolgáló lánya. Tehát ez azt jelenti, hogy én Istennek a szolgálója vagyok. Én úgy vagyok itt, mint Isten szolgálja. Nem egy 14 éves szűz lányként vagyok pusztán, hanem úgy vagyok egy ártatlan lány, hogy Isten szolgálom. Én Isten szolgálója vagyok. És azt mondja,

Lukács 1.38-ban nagyon közismert az a mondat, amikor emlékeztek, Máriát meglátogatta Gábriel, és az angyalnak az isteni terv fölvázolására ez a mondat jött ki ugye Máriából: íme az Úrnak szolgáló lánya. Tehát ez azt jelenti, hogy én Istennek a szolgálója vagyok. Én úgy vagyok itt, mint Isten szolgája. Nem egy 14 éves szűz lányként vagyok pusztán, hanem úgy vagyok egy ártatlan lány, hogy Isten szolgálom. Én Isten szolgálója vagyok. És azt mondja, legyen nekem a te beszéded szerint. Ez veszélyes mondat volt. Mert nagyon jól tudta, hogy abba a kultúrába a megkövezést veszélyeztette. De azt mondta, ha ez az angyal, akit Isten küldött, elmondta, hogy mi lesz, hogy lesz, stb., akkor bármi lesz, ha meg is hurcolnak, akkor is az a gyerek megszületik, és az a messiás lesz. Az Isten gyermeke lesz. És azt mondta, legyen nekem a te beszéded szerint. És ezt szeretném valahogy valahogy rátok helyezni. Három biblia verssel befejezve, az nagyon ugyanarról szól. A zsidó 8:10 azt mondja, hogy adom az én törvényemet az ő elméjükbe, és a szívükbe írom be azokat. Szükséges, hogy a gondolkozásmódunkat Istennek a beszéde átmossa, átformálja, átalakítsa. Enélkül nem tudunk hinni. Akkor mindig az lesz, hogy jön az esemény, jön az élmény, jön a hír, kiborulok, nem tudok, küzdök, stb. Stb. Lehessen rám számítani. Isten azt akarja, hogy én számítani akarok rád, mert nagyon sok ember van körülötted, akiknek segítségre, gyógyulásra, szabadulásra, üdvösségre van szükségük. Azt akarom, hogy fölnőj. Úgy tudsz fölnőni, ha lejössz a hokedliről. Tudjátok, miért volt olyan magas hokedli a videón? Ez már csak az én értelmezésem. A gyerekeknek szoktak ilyen magas étkeztető hokedlit rakni. Már elmúltunk. Le kell jönni onnan. Adjuk át a helyet. Meghoztam a döntés, az a gondolkozásmódon megváltoztatása. Zsidó 10:16 azt mondja, hogy adom az én törvényemet az ő szíveikbe és az ő elméjükbe írom be azokat. Édesatyám, ez az én kérésem, hogy írd be a szívekbe, írd be az elmékbe a te törvényedet. Azt tudja a megoldást adni. Ezekiel 36:26 az utolsó, amit most felolvasok nektek. Adok nektek új szívet. Új szellemet adok belétek, és elveszem a kőszívet a testetekből, és adok nektek 20 szívet. Istenbe hinni. Úgy, hogy benne bíz minden körülmények között, az úgy fog menni, ha meghozod a döntést. Neked adom, Istenem, az első helyet az életembe, hogy te legyél az Úr, hogy te hozd a döntéseket. Hát nem. Ha megvan erre az eltökéltség benned, kérlek, mondd utánom ezt az imát. Mennyi, Atyám, én hálát adok a te szeretetedért, és köszönöm neked azt. Egyedül te vagy méltó arra, hogy imádjalak, dicsőítselek, higgyek benned, kövesselek téged, hogy uralkodj az életembe. Bocsáss meg nekem. Annyiszor én ültem a hókedlin, annyiszor én akartam megmondani, hogy legyen.

0: Segíts meg, Uram! És bocsáss meg minden bűnömet, ami az egómból, a rothadó ádámi természetemből fakadt. Bármi, minden. És kérlek, adj nekem most egy tiszta szívet. És belépek ezen a kapun, ezen a szoros kapun. Rajta van az életem, az üdvösség útján. Meghoztam ezt a döntést, leszálltam a hókedléről. Ülj te ott, a trónon, az első helyen, és te hozd a döntéseket az életembe. Uram Jézus Krisztus, én most ezt a döntést meghoztam. Oda szánom magam, hogy az elmémet újból és újból, újból és újból a te szavaid szerint megújítsam, megelevenítsem. Az értékrendek a te értékrendjeid legyenek bennem. És így hiszek benned, így bízok benned, bármi vesz körül. Te vagy az én Uram, és te vagy az én Istenem. Jézus nevében amen.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek
4: a Rádió Sansz műsorán.

When God is in it. Somebody shout, when God is in it.